0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned.
1: Szent Faustina nevér,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió egy fénysugárral lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökeinkért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért és támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékért.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretettre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
3: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned.
3: Mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned.
3: Mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged.
3: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.

0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most is halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
0: Áradt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
0: Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretetlángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és középpontja, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretetlángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk. Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk! Te annyira szeretted Istent is bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a megértő gondozás kulcsa adásunkban. Én Görgényi Tünde vagyok, és a mai napon is kedves szerkesztő társammal, dr. Kis Gabriellával köszöntjük Önöket, és hívjuk Önöket, hogy egy újabb adásba kapcsolódjanak be. Üdvözöllek, kedves Gabriella, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és téged is, kedves Tünde.
0: Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és úgy tudom, hogy ismét van egy meglepetés vendég. Ugye jól tudom?
1: Igen, van egy meglepetés vendégünk, főtisztelendő Szakács Endre, címzetes esperes urat kértem fel a mai rádió műsoromba, hogy egy kicsit meséljen az életéről is, mindazokról, amelyeket az elmúlt közel egy évben itt az otthonba közöttünk megélt. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, kedves papbácsi!
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom összes hallgatóknak is.
0: És mi a téma?
1: A mai műsornak a témája a Megértő Gondozás Kulcsa című adás keretén belül egy kicsit körbejárjuk a papbácsival azokat az érzéseket, amelyekkel ide ő beköltözött a Szent Erzsébet idősek otthonába. Fogunk beszélni a küldetéséről, hogy hogyan is látja az időskornak a szépségeit, kihívásait, a lelki szükségleteket akár itt az otthon lakói között, vagy hogyan, mit tapasztal, hogy hogyan segíti a hit az embereket, akár veszteségek, betegségek, vagy magány idején. És egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet a lelki békét megőrizni a mindennapokban, hiszen mindannyiunknak szüksége van rá. És a lelki béke mellett az öröm, az érték, tehát ebben a közösségben megtapasztaltakot szeretném egy kicsit úgymond kimondatni a papbácsival, hogy ő hogyan is érzi magát itt közöttünk, milyen erőforrásai vannak, és hát, hogy a hála mennyire van jelen az életében. És egy bevezető gondolattal kezdeném, amikor 2025. augusztus 5-én hozzánk érkezett a papbácsi, akkor megköszöntem a prédikációját, és ezt írtam. Kedves Endre, Isten hozott hozzánk, a gondviselés vezesse életedet itt a Szent Erzsébet otthonban. Minden változás egy kihívás, de ugyanakkor egy esély számunkra, ahol újabb értékeket és lehetőségeket ismerhetünk fel, ami előbb-utóbb a javunkat szolgálhatja. Kívánom, hogy találd meg itt is az életed értelmét, önmagad és mindannyiunk örömére. Minden nap Isten ajándéka. A hivatásom arra tanított meg, hogy nekünk csak az a feladatunk, hogy miközben másoknak támaszt nyújtunk, a lehető legjobbat kihozzuk az ajándékozott napból, és tudatosan megbecsülve az életet, hálás lenni minden percért. Értékelni és tiszteletben tartani embertársainkat. Jó egészséget és Isten áldását kívánom számodra. Áldott szép napot kívánok. És most az első kérdésem az lenne hozzád, kedves papbácsi, hogy milyen érzésekkel költöztél be közel egy éve ide a Szent Erzsébet otthonba, ahol 162 idős személy él, és több mint 111 munkatárs dolgozik.
2: Egyszer volt, hol nem volt, szóval rég volt, múlt évezred végén, 1999-ben dr. Jakubinyi György érsek úr Nagyszebenből Bonczi Dára helyezett, plébánosnak és szorványlelkésznek, 4 plébániát vettem át, az én mesébe illő, mert fogalmam se volt, hogy hol van Bonczi Dára. Annyit tudtam, hogy Benerekelek meséibe van ilyen, hogy Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé. Aztán megtudtam, hogy hol fekszik, és Csamosújvár és Kolozsvár között van. Hát nem volt mesébe illő 2 év, amit ott töltöttem, viszont a széki plébániát hetente 2-szer kellett látogatnom, és keresztül jutaztam Szamosújváron. Ez azért fontos, mert 2001-ben, amikor felszámolták Szamosújvárt, a ferences jelenlétet egyáltalán, akkor az örményeket ellátó ferences testvérek elköltöztek onnan, és új örménypap kellett legyen. Mivel a közösség ismert, ezért engem választott, így cseppentem belé ebbe az örmény kérdésbe is. Itt azért fontos, mert az idők folyamán 19 év szamosújvári plébánosság után kis kerülő, kitérő Marmaros-sziget, Székelyudvarhely, Marosvásárhely 3 éven keresztül. Az következett, hogy az új érsek úr közölte velem, hogy Gyergyóba kell jönnöm örményplébánosnak. Kinevezésben úgy van, hogy időrend és órendben leírva, hogy a Szent Erzsébet öreg otthon az örményplébánia. Hát vagy 9-10-szer költöztem, soha nem mentem új helyre úgy, hogy ne féltem volna, legalább kicsit erősen. Hát ide is úgy jöttem, hogy teljesen ismeretlen volt, hát a vidék nem, de az örmény közösség sem annyira, de kívülről nézve egészen más, mint belülről. Öreg otthonról jó véleményeket hallottam, jobbakat, mint az udvarhelyi pásztorbónuszról, de amikor a gyerekzsivaj vesz körül Vásárhelyen, és óriási forgalom, és utána a csendes feszek, és totyogó, csuszogó emberek, és idősek, hát ez pont itt fixa az ellentéte. Na, én tudtam, hogy én mindenit feltaláltam magamat, és megkaptam a közös hangot mindegyik közösségben, ahol megfordultam. Itt is lesz valahogy, ezt zárójelben mondom, hogy Vásárhelyen a tanulmányi házat nem egy emblematikus szeméről nevezték el, Csató Béla, volt Sepsengyőri plébános is, hanem egy latin mondás, hogy Deus providebit. Ez azt jelenti, hogy Isten gondoskodik. Nekem 3 éven keresztül volt lehetőségem nem csak látni, hanem nézni is ezeket a betűket, és megtapasztalni, hogy valóban Isten gondoskodik. Most ez biztos érvényes lesz Gyergyóra is, és még éppenséggel a Szent Erzsébet öreg otthonra is, mármint az én bőrömben keresztül. Mindenképpen félve jöttem, szeretettel fogadta, körülöleltek minden, ezzel nem is volt baj. Kicsit az volt a probléma, hogy a személyzetnek 99%-a nő. Hát ez nem megszokott egy átlag embernek sem az életében, hát még egy papnak, hogy ennyi nő vegye körül. Mindenképpen rövid idő kellett elteljen, tehát rövid idő, viszonylagos ez. 2-3 hónapon belül nem úgy itthon éreztem magamat, de utolért a lelkem. Ma szabad ilyen szakkifejezés használni. Tehát megnyugodtam, hogy na, alakul, és egészen szép jövő vár rám, ha szabad így fogalmazni.
0: De jó. Hogyan alakult ugye a küldetésednek az útja, idősekkel való kapcsolat? Ugye demens betegellátással is foglalkozunk, kórház lelkészként is dolgozol, kórházba is hívnak, plusz az örmény közösség. Megosztanál-e néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan?
2: Igen. Sokkal korábbra kell visszamennem, sokkal. 1992. április 25-én, amikor papá szentelt Bálint Lajos püspök úr, azt a papi jelmondatot választottam, ami az utolsó vacsorán hangzott el az Úr Jézus szájából, hogy értük, szentelem magamat. És én természetesen csiki székelyként, hát ilyen szűkő székely körzetben gondolkodtam, ez az értük, ezt értettem én ez alatt. És amikor Brassóban a moldvai románokat kellett gyontatni, illetve a ferences templomba németül misézni, a gyimesi csángoknál egy éven keresztül örömmel szolgálni, a nagyszebeni szászok között és románok és magyarok között, Hát úgy tágult ki az értük. Na, hol vannak itt a székelyek? És akkor lett Armenopolis, Szamosújvár, hol vannak itt a székelyek? Hát sehol sincsenek székelyek. Hát én értük, szenteltem magamat. És akkor úgy tágult a kör. És akkor így semmi különleges képzésben nem volt részem, az örmény liturgiát leszámítva, és akkor lett Gyergyó. Na hát itt székelyek vannak, ilyen. De hogy mind idős vagy van, hogy hát ez, na, de örmények is és székelyek is. Úgyhogy végül visszakanyarodtunk az én eredeti gondolatomhoz, amelyik már teljesen kitágult, kiszélesedett, és most már bárki belefér, akivel kapcsolatba hoz össze a Jóisten. Bárki.
1: Istennek legyen hála. Hogyan látod az időskornak a lelki szépségeit is, akár a kihívásait?
2: A szépséget, én inkább a rokonságomra gondolok vissza elsősorban, édes szüleimre is. Hát az a sok gazdagság, amit nekünk, nekik főleg volt gyermekkoruk, és volt egy olyan tartalmas középkor, amikor meg kellett szenvedni is, de meg kellett dolgozni is, és a kicsinek is nagyon tudtak örvendeni. Ezek az emberek rendkívül gazdagok. Addig, ameddig szellemileg ezt tudják értékelni. Amikor már csökken a szellemi képesség, akkor is gazdagok maradnak, de akkor inkább a segített, felidézett emlékek, dalok, események, imádságok az, amik úgy egyensúlyba tudják tartani, úgymond.
1: És ha a kihívásokra gondolunk?
2: Az idősek szempontjából?
1: Igen.
2: Hát ez, a skála az nagyon széles és nagyon színes. Valakinek az is kihívás, hogy felkeljen. Az étkezése egyértelmű, úgyhogy magától értetődik, természetes, hogy én tudok étkezni vagy mosakodni. A séta az rendkívül fontos. Már akinek erre lehetősége van a saját fizikai erőből, aztán nagy ajándék az ápolóknak, amit tesznek szeretettel, hogy elkezdve attól, hogy reggeli mosdatástól étkezésig még kitasztják a napra, levegőre, együtt imádkoznak, együtt énekelnek velük. Hát ez szóval példaértékű.
1: Köszönöm szépen. De miben látod a legfontosabb lelki szükségletet az otthonlakói között? Hogy mit tapasztalsz?
2: Olyan korúak vannak itt a Szent Erzsébet otthonban. Hát még olyan korban élünk, hogy ezek a szép korú emberek tradicionális vallásosságban töltötték az életüket. Tehát nekik olyan természetes, hogy van a szentmise, hogy van közös imádság, akár az ápolóknak a vezetésével is, és van egy lelki támaszuk, van egy lelkész közöttük, akire úgymond számíthatnak, amikor lelki igényük ezt kifejezésre jutottja.
1: Mit tapasztalsz, hogy hogyan segíti a hit az embereket, akár veszteségek, vagy betegségek, vagy magány idején?
2: Moment, el egy házaspár vendégem volt Németországból, hasonló cipőben vannak, mint én, ők civil szempontból, és mindazt mondják, hogy nem igénylik az öregek, a szépkorúak a lelki támaszt. Mármint Németországra gondolnak ők,
1: amit ők saját tapasztalnak.
2: Igen. És ez szomorú, hogy fel sem merül a gondolat is, hogy papot hívjanak, vagy szentkenet, vagy betegek kenete, vagy esetleg utolsó, akárhogy hívjuk, vagy hívják. Hát ez, ameddig én nem kóstolom meg az almás tésztát, addig nem is kívánom. Lehet a szemem esetleg kívánja, de úgy, hogy egyek is vele. Tehát amit nem gyakoroltam, és nem tartom enyémnek, sajátomnak, és nem volt ápolva, akkor az igény se fakad ki olyan magától értetődő módon. De most itt olyan élethelyzetben vagyunk, még ebben a korban, hogy erre lehet építeni. Tehát van hit, és ez ennélkül a tudatos állapotban természetesen.
1: Hát egy eléggé felgyorsult világban élünk, nagyon sok információ ér bennünket, ez talán generációkon átívelő jelenség, tehát ugye a fiatalok, gyerekektől fiatalok, idősekig, ugye a mindennapi életnek a forgatagába látjuk, hogy azért egy felgyorsultabb élet van, és ezt ugye az idősek is visszajelzik, hogy azért régebb, ezelőtt, annak idején, a mi korunkban ez nem így volt. Tehát, hogy nagyon sok változáson megyünk keresztül. És szerinted, mint lelkész, tehát hogy látod, tehát hogyan lehet mégis a lelki békét megőrizni?
2: Tudatos lelki élet, hogyha ez megtörténik, akkor nagy kapaszkodunk az imádság, nagy kapaszkodó a csend, nagy kapaszkodó lehet, akinek megadatott a humor és a másokért való jelenlét. Itt lehet egy pohár víz is, vagy lehet egy taszigálás is, vagy lehet egy simogatás, vagy kézfogás, és ennél feljebb bármilyen fokon.
1: Megnyilvánul-e úgy az emberekben a lelki béke? Tehát hogy gondolod, hogy ez úgy látszik-e egy emberen, hogy egyensúlyban van úgy lelkileg? Vagy miben nyilvánul meg?
2: A szép korokra gondolsz?
1: Én ugye a szép korokra, de általánosan is, hogyha ugye arról beszélünk, hogy lelki béke, lelki egyensúly.
2: Hát az egyik jele mindenképpen az, hogy nem kapkod. Tehát hogy nyugodt a tartása, és van benne egy, hogy is fogalmazom meg, egy alapjáratú derű. Tehát ami egy háttérzeneként egy egészen nyugtató, egészen támaszként is jelenlevő alaphangulat, ami nem olyan, hogy hullámzik, mert az alapja a Krisztus küldetés. És ez nem egy nem szlogén, ez nem egy elméletnek a egyik tőmondat része, hanem ez az élet, ez tulajdonképpen élet, Krisztus követés. Ha ez nem derűvel történik, akkor hát igen, hát akkor igen.
1: Valószínű, hogy nyugtalanabb az a személy, meg akár maga körül is több feszültséget okozhat. Ez
2: kavicsatóban,
1: igen, így is mondhatjuk. Habár rengeteg kihívás van az életünkben, de az, hogy mégis, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, és Istennel jó kapcsolatban lévén ezt a lelki egyensúlyt megtartsuk. Hát igen, én is úgy érzem, hogy ez az alapja mindennapi életünknek is, és valóban ad egy tartást és egy biztonságot.
2: A nagy forgalmú városokban, akár Nagyszebenben, akár Vásárhelyen is, úgy érzékeltettem ezt, hogy mit jelent, hogy a hitet ápolni, őrizni, kereszteléskor a gyertya, a meggyújtott gyertya, amit jelképez, hogy példaként hoztam fel a körükkeletieknek a vallásos szokását, hogy húsvétkor égő gyertyával mennek haza. És az égőgyertyát a széltől, a villamostól, a gyorsan rárobogó, éjrobogó, meg minden. Nagyon sok mindentől kell óvni, hogy ezzel az élő lánggal hazaérjek a templomtól hazáig. Ugye az életem folyamán ez ki mennyiben segített ezt a lángot, ezt a hitet őrizni, ez életművészet azért, hogy a lángot hazavigyem. És ugyanígy a föld élet folyamán is, ez egy cél, hogy de ide újra vissza kell térni, hogyha esetleg kialszik, akkor meg lehet gyújtani. Ez az előnyünk nekünk, hogy újra tudjunk kezdeni, mert a szél kifújja közben.
1: Milyen szép gondolat. Hát Igen, ez egy kapaszkodó akár a hallgatók számára is, hogy mindig van új lehetőség, és hogy sose adjuk fel, higgyünk az újrakezdés lehetőségében. Babácsi kedves, a legnagyobb örömöt, értéket ebbe a közösségben mi jelenti számodra?
2: Szabad-e egészséges önzőnek lenni?
1: Abszolút szabad.
2: Beteges ember vagyok, és hát ahhoz, hogy a lelkem a felszínen szuszogjon, rá fontos azt is, hogy a testem ápolva legyen. És itt nem a tisztálkodásra gondolok. Egy sugárterápia után, utóterápia közepén kerültem ide. Vásárhelyen kényelmes volt, az orvosok, asszisztensek mindig közel voltak, és szakorvosok, minden, ez egy kicsi aggodalommal töltött el. Itt most hogy lesz tovább? Örömmel tapasztaltam meg, hogy igen, nagyon figyelnek rám, tudják milyen minden nyavajámat, és messze menőleg támogatnak. Ez az egészségügyi fele. A lelki fele, amitől azt hiszem talán kicsit jobban féltem, az, hogy találom fel magamat ebben a közösségben. Az örményeknél teljesen tiszta volt, hogy én végzem a liturgikus részét, a templomit, ami szükséges, az adminisztrációt végzik az örmények, és békében vagyunk. De itten teljesen más az élethelyzet. Azért, mert itt lakok, itt étkezek, itt lettem családtag, és így is kezelnek, kollégiális szinten is, és ez nagyon meglátszik azon, hogy legkisebb apróságig ember hálás tudok lenni. Elvárások nélkül természetesen, de hogyha valami természetesnél, picivel, centiméterrel többet kapok, rendkívül örvendek. És hogyha valaki, akinek a jelenlétét megszoktam, és elmegy szabadságra, hamar észreveszem, hogy hoppá.
1: Hát, mindig is az volt a célunk, hogy az időseinknek, akik itt élnek, tudjunk második családjukká válni, és én olyan boldog vagyok ettől, igazgatóként is, munkatársként is, hogy részedről is ezt hallom, hogy valóban tud egy közösség olyan támogató erőforrásá válni bárki számára, ahol úgy érezheti, hogy nincs egyedül, és egy befogadó családban van. Milyen erőforrásaid vannak így a mindennapi élet során?
2: A végasszom az, hogy a küzdelemben nem vagyok egyedül, és érzem a fizikai, lelki gyengeségeimet is. Nagy kapaszkodó számomra, amikor szent mise lehet, végezhetek akár örmény, akár latin szertartás szerint, ez rendkívül fontos számomra. Jó helyen lakok itt az otthonban, csend vesz körül, nincsen zakatolás. Ez jó, hogy amikor mindent ki lehet kapcsolni, és csendben lenni. És ami még nagyon fontos, az emberekkel való kapcsolat. Vannak olyan személyek, akikben 120%-ban megbízhatok, és el tudom mondani azt, hogy hát most éppen fáradt vagyok, vagy most nem tudok figyelni, vagy most egy kicsit nehéz, nem tud segíteni, mert ez az én dolgom, de köszönöm, hogy meghallgattál. Ez rendkívüli támasz számomra. Mindig is az volt. A lelki vezetést az fontosnak tartom, a rendszeres, tudatos lelki életre való törekvést. Azt tudom mondani, hogy amikor Vásárhelyen voltam 3 éven keresztül, rendszeresen jártam ki Maros-Szentgyörgyre, és a maros-szentgyörgyi karmelita apácák a Szent Mise keretében a felajánláskor nem énekeltek. Így aztán lehetőségem volt tudatosan nem csak úgy gépiesen mondani a kenyér és a bor felajánlási imáját, hogy áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret és a bort. Ezt kérem szépen, ezzel a gondolattal jöttem én ide Gyergyóban, hogy áldott vagy Urunk, mindenség Istene. Ebben benne van hála is, benne van kérés is akár, és benne van a jelenlét is.
1: És egy hatalmas erőforrás.
2: Abszolút.
1: Hogyan gondolod, vagy mit jelent olyan szép és őszinte beszélgetés, úgy érzem ez a mai beszélgetésünk. A megértő gondozás kulcsa adásban vagyunk, és hogy mit jelent számodra ez a megértő gondozás kulcsa?
2: Na, magamból indulok ki, nekem az a gátlásos is vagyok, és büszke is, rátarti akár sokszor, de amikor annyi alázat sincs bennem, hogy kimondjam azt, hogy most jó volna ebbe segítség. Hogy ez valaki, aki közeli és ki tudja találni, ez nem mondom, hogy művészet, hanem ember közelisége, ennyi. Tehát ez nem egy különleges. Szóval különleges adottság a másikra ráérezni. Ez egy idővel kifejlődik az ápolóba, a gondozóba, a lelkészbe is az a érzékenység a másik iránt, hogy most tulajdonképpen nem is kell szóljak semmit, csak fogja meg a kezét, vagy valami hasonló. Na most ez az időseknek, a betegeknek a gondozásában rendkívül fontos tényező a hozzátartozó. Hogy ő mennyire tartja fontosnak, mivel a főesperességi papság úgy döntött, hogy felkérnek, hogy kórházlelkész legyek, ezért folyamatosan készen létben vagyok, bármikor hívnak, hogy sürgősségre, intenzívre, akkor menni tudjak. És az a tapasztalat, hogy legtöbbször az asszisztensek a család kérésére veszik fel a telefont, és hívnak, hogy kérik, mert a illető beteg nem tudja ezt kérni. Na, szóval itt a háttércsaládi viszonyokra, illetve igényességekre is gondolok, nem csak a közvetlen emberi kapcsolatokra, ami döntő olyan szempontból, amikor már nem tudja az igényét kifejezni, akár fizikai, akár lelki szempontból az illető.
1: Lassan a műsor időnk végéhez közeledünk. Még egy kérdésem lenne hozzád. Milyen imádság vagy gondolat kíséri a mindennapjaidat, amit akár szívesen megosztanál a hallgatókkal, mint reményt adó kapaszkodót?
2: A lelki vezetőm szavaival élve, Jézus Krisztus Isten fia könyörül rajtam. Ezt szoktam közben imádkozni és ismételni. Ne teljen el olyan nap, hogy ez nem fordul meg a gondolatunkban, lelki világban. Könyörülj rajtam.
1: Amen. Én hálás szívvel megköszönöm főtisztelendő Szakács Endre címzetes esperes úrnak a mai beszélgetést, az őszintességét, az emberségét, a hitben való támasznyújtást akár a hallgatók számára, és kívánok számodra további jó egészséget, kitartást ebben a csodálatos hivatásban, melyben a Jóisten téged is vezet. Kívánom, hogy valóban úgy, ahogy megosztottad velünk, minden nap érezd meg, hogy ebben a nagy családban nagyon sok erőforrás van, és a Jóisten áldása kísérje minden napodat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki itt vagy közöttünk a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálás szívvel mondunk köszönetet neked, hogy itt maradtál köztünk, és hogy szavaid visszhangoznak a szívünkben. Íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy, hogy nem hagysz el, hogy velünk járod az élet útját, és hogy napról napra bátorítasz, támogatsz minket, erőt adsz. Köszönjük, hogy soha nem hagysz magunkra, és hogy a mai estén is velünk vagy. Köszönjük, hogy megérinted a szívünket, megérinted azoknak a szívét, akik itt vannak, vagy a rádió hullámhosszán keresztül, akár ágyban, vezetés közben, vagy csak éppen ülve, belekapcsolódnak ebben az oltári szentség imádásában. Uram, te mindenhol jelen vagy. Te mindenkit meg tudsz érinteni, ezért kérjük, hogy a mai napon, a mai estén formáld át a mi szíveinket. Ó, Uram, hamarosan ünnepeljük a te szentséges szívednek az ünnepét. És itt állunk mi most, a mai estén, és azt kérjük, hogy szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint. Olyan szívvé formáld a mi szívünket, amely képes befogadni a szeretetet, ami tőled jön, és nem megtartani önmagának, hanem megosztani másokkal. Formáld át a mi szívünket, vedd el a testünkből a kőszívet és a hússzívet, érző szívet. Azt mondottad, Uram, lelketekbe írom törvényemet, szívetekbe. Köszönjük, hogy a szeretet törvényét adtad és adod a szívünkbe. Köszönjük, hogy a mai estén is itt lehetünk. Köszönjük a szeretetet, amivel te szeretsz, amivel megajándékozol, amivel mi másokat szerethetünk. És azt kérjük, hogy add, hogy úgy szeressünk mindenkit, ahogy te szereted. Kérünk, Uram, adj segítséget, adj erőt. És kérve kérjük a te áldásodat a világ vezetőire, hogy béke, szeretet legyen az ő szívükbe is. És meghívjuk a boldogságos szűzanyát, hogy velünk imádkozzon. Mert tudjuk, hogy ha ő velünk imádkozik, akkor te meghallgatod a mi kéréseinket, Uram. És ebben az imádságban is érezzük a boldogságos szűzanya édesanyjai jelenlétét. Köszönjük, hogy napjainkban is megengeded, hogy közöttünk legyen édesanyád, és hogy a szívünket oda teszi a te szíved mellé, és te átformálod a szívünket. Köszönjük neked, Uram. Legyen hála és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Uram Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm, hogy itt maradtál köztünk, velünk vagy minden nap. Van kihez fordulnunk, Uram. Van ki meghallgasson, van ki szeressen. Bocsásd meg, Uram, ha mi még most sem tudjuk ezt elfogni, hogy mi nagy áldozatot hoztál értünk. Mi nagyon szeretsz minket, tenyeredbe rajzoltál, és még mi most sem tudjuk értékelni a te végtelen jóságodat, szeretetedet. Uram Jézusom, az embereket hozom elődbe, akik még nem ismernek téged. Adj nekik tisztán látást, nyisd meg az ők szívüket, Uram, az elméjüket, hogy befogadjanak, hogy téged keressenek. Téged egyedül az élő Istent, Uram, mert hisz élet csak benned van. Törd meg, Uram, a háborúságot, a békétlenséget. Törd meg ezt a nagyra vágyást, Uram, ami van a világban. Ezt az érdek, mindenki érdekből tesz valamit, Uram. Adj nekünk egy hús szívet, szerető szívet, egy irgalmas szívet, egy alázatos szívet, Uram. Add, Uram, hogy szeressük egymást. Szeretettel legyünk embertársaink iránt. Szeretettel válaszoljunk vissza mindenre. Uram, te példát adtál, példát mutattál, hogy hogyan kövessünk téged. Nehéz, de veled sikerül, Uram, veled tudjuk csak a te utadat járni, azt a göröngyöst, azt a keskenyt, Uram. Köszönöm, Uram, hogy minden nap erőt adsz nekünk, hisz rád van szükségünk a te erődre. Uram, növeld bennünk a hitet, a benned való hitet, hogy rád tudjunk hagyatkozni. Törd meg bennünk az aggodalmasságot. Uram Jézusom, légy irgalmas hozzánk. Ha nem a te szeretetteddel tesszük, amit teszünk, Uram, vagy nem rád figyelve tesszünk, amit teszünk, Uram, vezess a te utadon. Gyere és fogd meg a kezünket, és vezess hozzád. Mutasd az utat, Uram. Uram Jézusom, idehozom a fiatalokat, a vizsgázókat még, a fiatalokat, Uram. Látod, hogy a világ mit kínál nekik. Látod, hogy az internet, a drog, az alkohol, a szivar, a megfelelési kényszer. Törd meg ezeket, Uram, neked van hatalmad. Ne engedd, Uram, hogy az ördög elvigye őket. Hozz vissza, térítsd vissza a te utadra, Uram. Téged keressenek, hisz veled lenni oly jó.

Drága Jézusom, hálatelt szívvel vagyok itt. Köszönöm a meghívásod. Köszönöm, hogy itt lehetek a te jelenlétedben, előtted. És köszönöm, hogy nem egyedül, hanem hoztam az én családomat, az én barátaimat, mindazokat, akik az én imáimba helyezték magukat. De hozom azokat is, Uram, akikért imádkozni vágyom. Igen, Úr Jézus, mert egyedül te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az az út, amelyre naponta rálépek, és igyekszem, hogy ezt az útat veled járjam. A te jelenlétedbe, belülled, veled táplálkozva, hálát adok, Úr Jézus, hogy te itt maradtál közöttünk, és nap mint nap találkozhatunk veled a Szent Misében, a legszentebb áldozatban. És nem csak találkozhatunk, hanem táplálkozhatunk. Köszönöm azt az erőt, amelyet adsz, amellyel betöltesz. Köszönöm, hogy te vezetsz. Hálát adok, Úr Jézus, az én családomért. Megköszönöm, hogy ismernek téged. Megköszönöm, hogy vágynak utánad, vágynak veled lenni. Tudunk rólad beszélni. Tudunk arról egymás közt megosztani, amit velünk cselekszel az életünkben. Hála és dicsőség érte, Jézusom. De idehozom azokat is, akik nem ismernek, vagy nem akarnak ismerni téged, akik csalódtak, akik elfordultak, akik nem hiszik el, hogy te vagy ez egyetlen, a szerető Isten, a te szíved nagy, irgalmas, befogadó. Idehozom azokat, akik egyedül akarják megoldani a gondjaikat, a problémáikat, akik félnek hozzád fordulni, vagy tudatosan elfordulnak tőled. Te látod, Jézus, hogy milyen nagy a skála, amit kínál a világ, mennyi minden van, ami jobbnak tűnik, ami biztosabbnak tűnik, ami hamarabb, gyorsabb, és hányszor behódolunk, bedölünk ezeknek a csalfa kívánságoknak, bocsáss meg nekünk. Ölelj a te szerető szívedre, Jézus. Alakíts, formálj a te szíved szerint. Te légy a mi szívünk iskolája, adj nekünk irgalmas szívet, könyörületes szívet, megbocsájtó szívet. Tudjuk elengedni a múltat, és beléd kapat.

Kapaszkodva, remélni, vágyni a jövőt. Jézus, növeld a mi hitünket, erősítsd meg a mi szeretetünket, és adj nekünk olyan reményt, amely mindent fölülmúl. Hiszen a mi reménységünk egyedül az élő Istenben kell legyen, abba az Istenben, aki a mi szerető atyánk, ha kell a mi anyánk, a mi barátunk, a mi testvérünk, aki egészen közel jön hozzánk, karjaiba vesz, szeret, felemel. Köszönöm neked, Úr Jézus. Köszönöm, hogy egy ilyen atyánk van. Egy ilyen testvért kaptunk benned. És megköszönöm az én égi édesanyámat, aki minden nap eljön azért, hogy az Atya szeretetét közvetítse, aki az ő üzenetét hordozza, aki tanítson minket, aki elvezessen hozzád. Köszönjük, hogy nap mint nap a te édesanyád Mária iskolájába járhatunk, egyre közelebb hozzád. Jézus, szentséges szíve, neked ajánlom magamat, családomat, az egész emberiséget. Áld meg bennünket, adj békét nekünk, tölts el a te szereteteddel, hogy tiéd legyen mindig mindenért a dicsőség és imádás, most és mindörökké. Amen. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged, drága Jézusom, aki a legméltóságosabb oltári szentségben jelen vagy. Igen, Uram, újjong és dalul az én szívem is, mert itt lehetek, a te szent színed előtt, és olyan jó nekem itt lenni, Uram, olyan jó érezni a te szeretetedet, azt, ahogyan átölelsz, ahogyan magadhoz vonsz, ahogy megsimogatsz. Köszönöm, Uram, hogy életem királyának, megváltómnak, édesapámnak mondhatlak téged. Köszönöm azt, hogy a te gyermeked lehetek, a te barátod, akinek meg is vallasz. Drága Jézusom, hálás vagyok minden kegyelemért, amellyel nap mint nap megajándékozol. Köszönöm azt, hogy növeled a szívemben a vágyot a veled való találkozások után. Köszönöm, hogy kirendeled a megfelelő alkalmat, hogy a te jelenlétedben legyek. Édes Jézusom, köszönök neked mindent. Köszönöm azt, hogy az én édesanyám igent mondott rám, de hálásan köszönöm mennyei atyának azt, hogy a te édesanyád, a boldogságos Szűz Mária igent mondott arra, hogy téged világra hozzon, ami számunkra is. Drága Jézusom, szent színed elé hozom most azokat az édesanyákat, akik megtudták, hogy új élet fogant bennük a mennyi atya kegyelme által. Kérlek szépen, segíts meg őket, bátorítsd, és adj erőt nekik, hogy el tudják fogadni azt az életet, azt a csodát, akivel megajándékozod. Segíts, hogy a szűzanyához hasonlóan igent mondjanak, és ne az életkörülményeikre, családi helyzetükre, családi állapotukra vonatkoztatva döntsenek, hanem abban a tudatban, hogy az élet és a gyermek kegyelem, a család áldás és a hit jövő. Drága Jézusom, könyörgök hozzád, érints meg ezeket az édesanyákat, legyenek bárhol a világban, fogd meg a kezüket, és segíts nekik helyesen dönteni. Uram, elődbe hozom azokat a feleségeket is, vagy már leendő édesanyákat, akik vágynak arra, hogy gyermekük legyen. Kérlek, ha a mennyei atya akarata is az, hogy édesanyákká váljanak, akár először, akár újra, segíts nekik. Uram, te csodákat tettél több mint 2000 évvel ezelőtt is, amikor valóságos személyként itt jártál a földön. Ezért arra kérlek, tégy csodát most is. Tégy csodát, mert te tudod, hogy mi van az emberek szívében, mi a vágyuk, és segíts teljesíteni azt, amennyiben a mi atyánk is azt akarja. Szentlélek, Úristen, vezess mindnyájunkat, és segíts nekünk abban, hogy mindig, minden helyzetben, a világ zűrzavarában, a csendet háborító zajban is meghalljuk a te hangodat, és mindannyian helyesen tudjunk dönteni, melletted tudjunk dönteni, igent mondjunk a te hívásodra, mert hisszük azt, Uram, hogy így lehet az életünk áldás, és így lehetünk áldások azok számára, akiknek az életébe te küldesz minket. Ebben kérem a te segítségedet, és segíts, hogy szívünk hasonló legyen a te szent szívedhez, drága Jézusom. Alakíts, formáld, tedd hasonlóvá, növeld bennünk a szeretetet, és tedd teljessé mindazt, amit elkezdtél. Áldlak, magasztallak, dicsőítlek, drága Jézusom.
most és örökkön örökké. Amen. Amen.

Drága Jézusom, állok, imádlak, magasztallak, és a gyenge gyarló szeretettemmel szeretlek. Köszönöm, hogy eljöhettem. Köszönöm, hogy bármikor hozzád jöhetek, hozzád jöhetünk bárki. Nem kell neked bejelentkezni, nem kell fogadó óra. Köszönöm Jézusom, mindent köszönök. Te látod szívemben sejét. Te látod, hogy mennyi nem odavaló dolog van az én szívemben. Szeretetet tüzével éges ki azt, ami nem odavaló és helyettes is. A te szereteteddel, adj nagyobb szeretetet belém. Adj erőt, adj biztonságot, hogy te mindenkor megsegítesz, bármi baj, bármi veszély közeleked felém. De te ott vagy. Köszönöm Jézusom, hogy elküldted a szent lelkedet, aki vezet, aki vigasztal, akinek elmondhatom az örömömet, bánatomat, és irányít. Köszönöm ezt a sok évtizedet, amely örömmel is volt részem, de megpróbáltatásban is. A megpróbáltatásokat is köszönöm, Uram Jézus, mert azzal csak neveltél, és közelébb hoztál engemet, közeledbe hoztál engemet. Bocsáss meg Jézusom, hogy a szívemben, ami van, annyi sok szép gondolat, de nem tudom úgy kifejezni magamat, ahogy te megérdemelnéd, de fogadd el a gyenge gyarló imámat. Fogadd el, hogy most is egy kicsit úgy félek, mert én még nem voltam ilyen közel hozzá. De bocsáss meg nekem azokat is. Előbe hozom a gyerekeimet, az ők családjaikat. Őrizzed őket is, és vezessed. Vezessed azon az úton, amelyet te megmutattál nekünk. Köszönöm Jézusom, hogy meghallgatsz. Dicsőség és hála neked most, és mindörökön örökké. Amen.

Uram Jézus, felfoghatatlan az a béke, amit a te jelenlétedben érzek. Köszönöm, Uram, hogy magadhoz vonzol, és bocsásd meg azt, hogy nem válaszolok mindig a te hívásodra. Agyba tudom, és látom, hogy mi van ebben a világban. Van pénz, van divat, van kényelem, és mi mindent eléd rakunk, Uram. Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy te kéne legyél az első az életünkben. Én csak egyet kérek, Uram, felajánlom neked az én szívemet, az én értelmemet. Mert az én erőmből nekem ez nem megy. Bármennyire is vágyom arra, hogy téged helyezzelek az első helyre, hogy több időt töltsek veled. Minden nap elvon tőled minden. Ezért kérlek, formáld át a szívemet és a gondolkodásomat. Taníts meg tiszta szívvel ráthagyatkozni. Taníts meg meghallani téged, amire sokszor rájövök, Uram, hogy minden a te akaratodból van. Hogy te vezetsz engem. Adj vágyat az elcsendesedésre, Uram, a veled való együttlétre. És mutasd meg, hogy mi az az, amit tennem kell az életben. Készíts fel, Uram, hogy megvalljalak téged, ott, ahol, bárhol, ahol járok, tiszta szívvel, hogy tanúságot tegyek rólad, hogy hozzád vezessem az embereket, hogy megtapasztaljanak téged, hogy ugyanúgy felismerjék, hogy nem minden az, amit ez a világ kínál. Én különösen a fiatalokért fohászkodom hozzád, és mindazokért az emberekért, akiket készületlenül ér naponta halál, a te oltalmadba ajánlom őket. Könyörülj rajtuk. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz minket. Ha nem is azonnal reagálsz a mi kéréseinkre. Adj türelmet megvárni téged, elfogadni a te akaratodat nap, mint nap. Áldott legyen a te szent neved, Uram. Most és mindörökké.

Köszönjük, Uram, hogy szent vagy, és hogy minket is szenté akarsz tenni. Köszönjük, hogy meghívtál minket, és a mai estén formáltál. És hát, hogy nap mint nap meghalljuk a te hívó szavadat, amikor azt mondod, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok. Köszönjük, hogy erre hívsz, erre bátorítasz, és kérjük a te segítségedet, Uram, hogy napról napra ebben a szeretetben tudjunk járni, és napról napra készek legyünk Isten akaratában megmaradni. Uram, mi is úgy szólunk hozzád a mai estén, mint az Emmauszi tanítványok. Maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Ha kitekintünk az ablakon, akkor valóban a nap lemenőben, de te velünk vagy. Köszönjük, Uram! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Szentségimádást közvetítettünk Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából. Hálátad van mindenható Istennek az ő jelenlétéért, a mi jelenlétünkért, a közös ima erejében. Elköszönünk és kívánunk egy nyugodalmas jó éjszakát, egy áldott hetet, és álljunk meg nap, mint nap, időzzünk el az Úr jelenlétébe, adjunk hálát, kérjünk, és imádjuk őt, hiszen azt mondta, én veletek vagyok a világ végezetéig. Áldott estét kívánok, dicsértessék a Jézus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved,

0: Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket,

0: és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokoltüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak irgalmakra. Amen.
0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó 5. szent titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
2: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyánk!

0: bizonyára.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amen.

0: sártól. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: döntelik meg, ő imái gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkozz le betegeinkért, Istenünk.
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetézve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni szent feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából.

Leó pápa a vasárnapi úrangyala imádkozásakor: vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa: ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szentszék: senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.

0: Leó pápa az Úrangyala elimádkozásakor. Vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriai Ma elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az Úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét.
1: Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
0: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül. A jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kovász a tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek, Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
1: Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
0: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szentatya.
1: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
0: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kis mag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
1: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
0: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte az zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
1: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
0: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdított a Szent Atya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szent Atya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
1: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
0: A Szent Atya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi Liturgikus Akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
4: XIV. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és Fenntarthatósági Irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet két évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Baggio bíboros. Szentszék. Senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szent Szék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szent Szék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A Szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a Szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A Szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A Szent Szék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a Szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged átlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit beléplántáltál.
1: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Melyik Isten hasonló hozzád, aki megbocsátod a gonoszságot, és elengeded örök részed maradékainak bűnét? Isten mindig kész megbocsátani neked, még akkor is, amikor te magadnak nem akarsz. Ő nem olyan, mint mi, az emberek. Nem a vétkeinket számolgatja, sokkal inkább a jó tetteinket. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza. Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket, írja a zsoltáros. Mikeás próféta könyvében pedig ezt olvashatod. A tenger mélyére veti minden bűnünket. Vagyis oda, ahonnan senki sem tudja újra előhozni. Mi azonban gyakran másként viselkedünk. Elővesszük régi hibáinkat, újra és újra vádoljuk magunkat, vagy mások bűneit őrizzük a szívünk mélyén.

Engedd ma közel magadhoz ezt a számottevő igazságot. És ne hagyd, hogy tovább gyötörjön a sátán, aki azt próbálja elhitetni veled, hogy a bűnöd olyan nagy, és annyira szörnyű, hogy arra nincs bocsánat. Isten irgalma mindig nagyobb, mint a bűnünk, mert Krisztus keresztje minden véteknél erősebb. Ha az Úr már a tenger mélyére vetette a bűneidet, ne merülj le értük újra. Vesd le magadról az önvádat, az állandó önmarcangolást a múlt hibái, a téves döntéseid miatt, és fogadd be a szívedbe Isten irgalmát. Mert aki őszinte szívvel bűnbánatot tart, az nem elutasítás, elmarasztalás, hanem irgalom várja. Az Úr nem csak elveszi a bűnt, hanem új életet is ajándékoz helyette. Fogadd el ezt most tőlem.

Iszomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát is, egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

0: Isten erősíti reményünket, amikor megadja nekünk az örömet, hogy a reggeli órában dicséretet mondhatunk neki. Ezért bizalommal kérjük, ne vedd dicsőségére, hallgass meg minket, Urunk. Istenünk, üdvözítőnk Atya, fogadd köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk.
1: Ne vedd dicsőségére, hallgass meg minket, Urunk.
0: Hogy szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt.
1: Ne vedd dicsőségére, hallgass meg minket, Urunk.
0: Áraszt belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.
1: Ne vedd dicsőségére, hallgass meg minket, Urunk.
0: Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánkat te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljunk.
1: Ne vedd dicsőségére, hallgass meg minket.

0: Növeld bennünk, Istenünk, a beléd vetett hitet. Add, hogy tökéletes legyen ajkunkon dicséretet, és hozzon mindenkor mennyei gyümölcsöket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. A tűz melegít, nem a füstje. A hajó visz át a tengeren, nem a hullám. Ugyanúgy létünk láthatatlan mélysége mutatja meg, hogy kik vagyunk, nem pedig tetteinkben való visszatükröződése. Igazi valónkat nem környezetünkre tett hatásunkban kell keresnünk, hanem a lelkünk mélyén, ahonnan tetteink fakadnak. Mondta Thomas Merton.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíksomjón, a Kegytemplomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, velünk együtt ébredőt, a pontos idő 6 óra 52 perc. Köszöntöm hallgatóinkat, akik időközben kapcsolódtak bele az ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Pál Gellértet hallják, rövid tájékoztató műsorismertetővel folytatódik műsorunk. Kedves hallgatóink, hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botont Pálus atyától hallhatjuk. 7 órától elimádkozzuk az Urangyala imát, majd hírek és programajánlóval jelentkezünk. Megismerkedhetnek a nap szentjével, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. Folytatódik műsorunk, majd lesz zenés köszöntő rész is itt az ébresztő műsor keretein belül, illetve egy nagyon szép, tiszteletre méltó Márton Áron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától szentmisét közvetítünk Sárközújlakról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától Jó tanász címmel Ferenc Emese tart önökkel, 11 óra 30 perctől majd Lelki élet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya műsora ismétlésben lesz hallható. 12 órakor az Úrangyala imára hívjuk hallgatóinkat, 12 óra 5 perctől majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. Mindezek végén 12 óra 15 perckor veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni déli magazin műsorunkat. Nézzük meg az időjárást, hol hány fokot mértek a mai reggelen a 6 órás adatok szerint. Fogarason 13 fok van, szintén 13 fokot mérnek Brassóban, 16 fokot mértek Sepi-Szentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 15 fok van Baróton, 14 fokot mértek Székelyudvarhelyen, 11 fok van Csíkszeredában, 9 fokot mérnek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 17 fok van Dicsőszentmártonban, 13 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 16 fok a pontos adat Nagycsármáson, 18 fokot mérnek Tordán, 17 fok van Kolozsváron, 13 fok van Besztercén, 11 fokot mérnek Dézsen, 13 fok van Aknasugatagon és Máramarosszigeten, 14 fokot mérnek Nagybányán, 16 fok van Zilahon, 15 fokot mérnek Bánfihunyadon, 13 fokot mértek Szatmárnémetiben, 15 fok van Nagyváradon, Aradon és Temesváron, 14 fok van Lugozson és Resicabányán, 12 fokot mérnek Petrozsémben, 14 fok van Déván, Gyulafehérváron és Szászsebesen, 15 fokot mértek Balázsfalván, míg végezetül 17 fok a pontos adat Nagyszebenben ma reggel 6 órakor. A tehetik továbbra is tartsanak velünk, jó rádiózást, jó ébredést kívánunk kedves mindannyiuknak!

0: Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent Máté könyvéből a 12. fejezet 46. verstől az 50. versig szól. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak. Anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a most hallott evangéliumi szakaszban talán úgy tűnhet számunkra, hogy Jézus nagyon keményen szól, és minthogyha elutasítaná az édesanyját. Pedig szó sincs róla. Inkább ezt a helyzetet is felhasználja annak megértetésére, hogy mit is jelent igazából az Istenhez való tartozás. Amikor valaki egy jó családban nő fel, ahol megtapasztalja az édesapa és az édesanya szeretetét, ahol a testvérek odafigyelnek egymásra, természetesen belefér ebbe egy kis veszekedés vagy nézeteltérés, de alapjában véve az ember biztonságban érzi magát. Jó veletek együtt lenni. Jó, hogy együtt tudunk időt tölteni. Az együtt lenni jó élménye betölti a szívét ilyenkor a felnövekvő embernek. Ehhez hasonló, sőt ennél még mélyebb tud lenni, hogyha Istennel vagyunk kapcsolatban. Egy biztonságot, belső békét és harmóniát tudunk megélni a hozzávaló kötődésünkben, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, jó veled lenni. Mint ahogy a tanítványok a színeváltozás helyén. Uram, jó nekünk itt lenni. Igen, ez az Istenhez tartozásnak az élménye. De ennek különböző feltételei vannak. Hogyha szeretnénk, hogy a családban igazán együtt tudjunk lenni, akkor tudomásul kell vennünk, hogy a másik egy másik ember. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Vannak egy jó családban bizonyos fajta törvényszerűségek, amiket fontos megtartani azért, hogy ezt a békességet és harmóniát meg tudjuk őrizni. Ugyanígy van az Istennel való kapcsolatunkban is. Amikor keressük az Isten akaratát, amikor megpróbálunk hozzáigazodni, ez nem jelent mást, mint hogy meg akarjuk még inkább tanulni, ki is az az Isten, aki szeret bennünket. És ebben a megismerési folyamatban tudunk minél közelebb kerülni hozzá. Nem a saját önkényes elképzelésünk, nem az elgondolásaink kell, hogy uralkodjanak. Nem az Istent kell saját elgondolásainkhoz igazítani, hanem meg kell tanulnunk, hogy milyen ő, milyen az ő szeretete, mit kell megtennünk azért, hogy ehhez a szeretethez, az ő teljességéhez minél közelebb tudjunk kerülni. A boldogságos Szűz Mária és Jézus közötti kapcsolat nagyon harmonikus volt. Legfőképpen azért, mert mind a ketten a mennyei atya akaratát keresték. És ez a legutolsó gondolat. Egy családban is, az emberi kapcsolatainkban is, akkor tudunk igazából kiteljesedni, hogyha Isten szemüvegén keresztül próbáljuk a másikat nézni, a közösséget nézni, a családot nézni. Azzal a végtelen szeretettel, ahogy ő tekint ránk. Legalábbis erre kell törekednünk. Tehát, ahogy megismerjük egymást a családban, az egy fontos feladat, ugyanígy kell megismernünk Istent is. De ugyanakkor a családi megismerés folyamatában az Isten szeretete, az Istenhez való kapcsolódás még inkább erősebbé tudja tenni a kötelékeket. Aki teljesíti a mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Jó Jézus testvérének lenni, jó Jézusnak a családjához tartozni. Adja meg hozzá a kegyelmet, hogy mindent megtegyünk ezért, tudjunk áldozatot hozni, hogy szeretetünk egyre jobban kiteljesedjék.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhével fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Úrunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiad követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

Jézus, te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozzunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. július 21-én az Erdélyi Máré Rádió Csíksomi stúdió mikrofonjainál.
1: Ferenc Kornélia.
0: És Pál Genét köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 7 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a madifalvi Szent Anna kápolnába tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Tabló kiállítás Sepsiszent Györgyön.
0: A Székely Nemzeti Múzeum ma délután 3 órától nyitja meg a Székely Himnusz története című tabló kiállítást. A kiállítás a Székely Himnusz megszületésének történetét, történelmi és kulturális hátterét, valamint közösségi jelentőségét ismerteti. Emellett bemutatja azokat az alkotókat és történelmi eseményeket is, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy a mű a székely identitás egyik legfontosabb jelképévé váljon. A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchenyi Könyvtár közös kiállításának utazó változata korábban Székelykeresztúron volt látható, most pedig Sepsiszentgyörgyre érkezik. Az eredeti műtárgyakkal is kiegészített tárlatot először Budapesten, a Magyar Nemzeti Múzeumban, majd Székelyudvarhelyen mutatták be. Előadás Csíkszeredában.
1: Milyen kihívásokkal szembesülnek ma a fiatalok? Mit tapasztalnak a szülők a mindennapokban, és hogyan tudjuk közösen támogatni a következő generációt? Ezekre a kérdésekre keresik a választ azonnal kötetlen kerekasztal beszélgetésen, ahol szakemberekkel és egymással is megosztatják a résztvevők tapasztalataikat, gondolataikat. Az eseményt a Hargita megyei kulturális központban szervezik ma délután 4 órától. A részvétel ingyenes, de a helyek száma korlátozott. Ezért előzetes regisztráció szükséges. Helikon 100.
0: A köröket ne hagyd, kép és szó párbeszéde az Erdély Helikon képzőművészetében című tematikus kiállítás ma délután 4 órakor nyílik az Erdélyi Művészeti Központban. A tárlat kurátora Szebeni Zsuzsanna, társkurátor Bordás Beáta. A kiállítást Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Németh Zsolt magyarországgyűlési képviselő, Szebeni Zsuzsanna, a Sepsiszentgyörgy Lisztintézet vezetője, és Bordás Beáta, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője nyitja meg. A megnyitót Rádú Zsófia hegedű játéka színesíti. Rendhagyó orgona koncert Alsósófalván.
1: Fülöp Gergő rendhagyó orgona koncertje lesz hallható ma délután 6 órától az Alsósófalvi Református templomban a 30 székelyföld tánctábor részeként. Fülöp Gergő Alsósófalváról származik, jelenleg Lengyelországba él, projektmenedzser, jogász, szabadidőben hobbi orgonista. Fülöp Gergőtől magyar népdalok is hallhatók lesznek orgonán játszva. Filmvetítés Nagyváradon.
0: Pénteken délelőtt 10 órától a Püspöki Palota alaksorában vetítik a Levélíró című filmet. A Nagyszülők és Idősek Világnapja alkalmából bemutatott film egy fiatal lány és egy idős férfi különleges találkozásán keresztül a generációk közötti kapcsolatok értékére, valamint a meghallgatás, a megértés és az elfogadás fontosságára irányítja a figyelmet. A nagyszülők és idősek világnapját Ferenc pápa kezdeményezésére minden évben július 4. vasárnapján Szent Joakim és Szent Anna Jézus Krisztus nagyszülei liturgikus emléknapjához, július 26-ához legközelebb eső vasárnapon tartják.

0: mesterek saját szellemi kulturális örökségébe, felhasználva azok jellegzetes stílusát, mozgás esztétikai értékét. Az előadás Délalföld, Pelcsi, Gyergyó, Szatmár, Mékerék, Szilágyság, Sóvidék és Kalotaszeg jellegzetes táncbéli hangulatait idézi meg. Családos hétvége fiatal családoknak.
1: A Magyar Katolikus Bibliatársulat családos hétvégét szervez fiatal családok számára Hargitafürdőn szeptember 3 és 6-a között. Jelentkezni augusztus 26-áig lehet az andreagergely88@yahoo.com e-mail címen, valamint a 0747 032 929-es telefonszámon keresztül. A nagyváradi Székesegyház őszi zarándoklatai.
0: Szeptember 8-án Mária Radnára, szeptember 13-án Szent Jobbra, október 9-én pedig Mária Kócsra indít buszos zarándoklatot a székesegyházi plébánia. Mindhárom zarándoklatra még lehet jelentkezni a Székesegyház sekrestjéjében.

0: És most néhány szóban az időjárásról.
1: Kedden a napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egyes zápor keleten, délkeleten alakulhat ki. Az ország legnagyobb részén élénk erős lesz az északnyugati szél. Hajnalban általában 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny, derültebb helyeken 10 fok alá is hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 34 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők a mai napon. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason és Brassóban 13 fok van, 16 fokot mérnek Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, 15 fok van Baróton, 14 fokot mérnek Székelyudvarhelyen, 10 fok van Csíkszeredában, 9 fokot mérnek Gyergyóalfaluban és Maroshévízen, 17 fok van Dicsőszentmártonban, 18 fokot mérnek Tordán, itt van a legmelegebb, 16 fokot mérnek Nagycsármáson és Kolozsváron, ugyanakkor Bánfi-Hunyadon és Zilahon, 11 fok van Dézsen, 13 fokot mértek Besztercén, 15 fok van Aknasugatagon, 13 fok van Máramarosszigeten és Nagybányán, ugyanakkor Szatmárnémetiben is, 15 fokot mértek Nagyváradon, 14 fok van Aradon, 15 fokot mértek Temesváron, 13 fok van Lugozson és Resicabányán, 12 fok van Petrozsémben, 14 fokot mérnek Déván és Gyulafehérváron, 15 fok van Szászsebesen, 14 fokot mérnek Balázsfalván, míg végezetül 16 fok van Nagyszebenben ma reggel 7 órakor.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Brindisi Szent Lőrinc, kapucinus áldozópap. Brindisiben született Olaszországban 1559-ben 23. János pápa avatta egyház tanítóvá. Apostoli tanító megtisztelő címe apostoli életmódjára és arra a missziós tevékenységre utal, amelyet egész Európában kifejtett. A szent alakja ragyogó fényességgel tűnik elénk, szemben ellenfele Paulo Sarpi homályos személyével. Sarpi, aki éppen úgy szerzetes volt, mint Lőrinc, zseniális tehetség volt, és még ma is világhíresség lenne, ha a természettudományos kutatás területén maradt volna. Mindkét szerzetest nagy feladatokra hívta meg Isten, de kettőjük közül csak az egyik érte el az életszentséget, a másik, mint az egyház történelem tragikus alakja, kiközösítve és kiengesztelődés nélkül halt meg. Életük több esztendőn át párhuzamosan haladt. Velencében sokszor találkoztak, mindkettőjükben égett a szerzetesi élet eszménye, és fiatalos lelkesedéssel vágtak neki az osztatlan Isten szolgálatnak. A túlzott vezeklés Lőrinc egészségét úgy megviselte, hogy később szinte lehetetlennek látszott, hogy missziós munkát végezhessen. Sarpi, aki szervita volt, szintén kemény aszkézisben élt. Már középiskolás korában lemondott a húsról és a borról. Felismerve, hogy Velencében otthonra találtak a szabad gondolkodók, illetve a közeli Pádova egyetemének vonzását érezve, mindketten nagyon buzgón tanultak. Sarpit egészen magával ragadta és lebilincselte a világi szellemű humanista képzés. A fiatal kapucinust Lőrincet ezzel szemben egy könyv kerítette hatalmába, a Szentírás. Úgy olvasta a Bibliát, mintha tegnap egészen frissen írták volna, és úgy szerette, mintha a menyasszonyát szerette volna benne. Úgy megtanult héberül, hogy prédikálni tudott a zsidóknak. És nem csak olvasta, hanem megmaradt benne az olvasott szöveg, annyira, hogy saját bevallása szerint szóról szóra le tudta volna írni a héber szöveget, ha valamilyen szerencsétlenség folytán minden héber szentírási szöveg megsemmisült volna. Emellett Lőrinc született szónok volt. Életszentségének és csodatételeinek híre messze megelőzte. Ha valahova készült, a templomot már órákkal előbb zsúfolásig megtöltötték az emberek, hogy hallhassák és láthassák. Azokban az években, amikor gyalog járta végig Európa országait és mindenütt prédikált, az emberek úgy érezték, egy új apostol jelent meg a földön. Seregestül vonultak ki a fogadására, virágokkal és lombos ágakkal borították be az utat, amerre elhaladt. Prédikációit 10 kötet őrzi. Szentírás magyarázatai minden idők tudósait lenyűgözik szakszerűségükkel. Egyszerű, pátosz nélküli stílusa rendkívül modernnek hat ma is. Mindkét szerzetes előtt nyitva állt a lehetőség, hogy egyik a szervita, másik a kapucinus renden belül fontos tisztségek sorát töltse be. Sarpi generális prokurátor lett, ami rendjében a második legmagasabb hivatal volt, Lőrincet pedig a Székesfehérvár melletti győzelem után generálissá választották, később még 4 alkalommal viselte a generális definitor tisztséget. Mindezek ellenére Lőrinc alázatos szerzetes maradt. Ha szükség volt rá, szívesen segített a konyhán, a mosogatásban is, és minden külső tevékenysége mellett állandóan misztikus szemlélődésben élt. Koruk veszedelmes körülményei mindkettőjükre diplomáciai feladatokat is róttak. Sarpi gőgének beteljesülését az a perc hozta meg, amelyben Velence meghívta a köztársaság teológusának. A pápa elleni gyűlölet úgy elvakította, hogy szövetségbe akarta tömöríteni a pápa ellen az összes protestáns fejedelmet, és attól a gondolattól sem riadt vissza, hogy általános háborút robbantson ki. Lőrinc a másik táborhoz tartozott. A pápa, a császár, hercegek és városi tanácsok bíztak rá nagyon kényes diplomáciai feladatokat, és Lőrinc nem bújt ki e megbízatások elől.
Szolgálatait egész Európa érdekében végezte, miként ezt a Székesfehérvár melletti ütközetben félreérthetetlenül megmutatta. Amikor Miksa Bajor herceg, aki Lőrinc barátja volt, elismerését fejezte ki szolgálatai miatt, amelyek lehetővé tették a Katolikus Liga létrejöttét, ezt mondta: egész Németország, sőt az egész kereszténység örök hálára van kötelezve Lőrinc atya iránt. A pápaság körüli viták következtében Lőrincnek összeütközésbe kellett kerülnie Szárpival, aki nagyon szenvedélyesen vitázott. E vitában Lőrinc nem támadta meg nyíltan Szárpit, ahogy ezt várhatnánk. A Velence és Róma között folyó elkeseredett vitában a higgadt békeközvetítő szerepét vitte. Amikor Velencében tartózkodott, szegény szerzetesi cellájában a legmagasabb rangú vezetők keresték fel, hogy tanácsot kérjenek tőle. Mikor azonban Leiser, a drezdai udvari prédikátor megtámadta Lőrincet prágai beszédei után, ő is tollat ragadott, hogy a nyilvános támadásra megfeleljen. Két év alatt készült el a válasszal, amelyet két kötetben írt meg, és benne pontos szentírási érveléssel Luther egész tanítását megcáfolja. Kiadása mégis elmaradt, mert az ellenfél, akinek szólt a válasz, meghalt. Egy mondata különösen is rávilágít, milyen lélek élt Lőrincben. Mikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testőröket akart melléje adni, Lőrinc ezt mondta: nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitünket, hanem a tanítók és a prédikálók szent életével és az üldözések türelmes elviselésével. Nem a kard, hanem a meggyőzés nyeri meg a szíveket. Azokban a hónapokban, amikor Lőrinc hosszasan prédikált német földön, az óra nem vitát, hanem békítést követelt. Ezt a lelkületet már évekkel korábban kialakította magában, amikor Rómában a zsidók között végzett missziós munkát. Kísérője mondta: mivel nagyon szeretett testvéreinek hívta a zsidókat, sikerült megnyitnia és fogékonnyá tennie a szíveket. Békeszeretete tette alkalmassá arra, hogy békét közvetítsen. Hadakozó felek többször fordultak hozzá, hogy segítségével békét kössenek. Ilyen volt Párma és Mántua háborúja, vagy a Szavoyai ház és Milánó közötti ellenségeskedés. Utoljára harmadik Fülöp spanyol király előtt jelent meg, és apostoli bátorsággal ítélte el a nápolyi alkirály zsarnokságát. Lőrinc Lisszabonban halt meg 1619-ben.

Kedves hallgatóink, a mai reggelen Hemingwayre emlékezem, aki 1899. július 21-én született, és 1961. július 2-án hunyt el. Hemingway irodalmi Nobel-díjas, amerikai regényíró, novellista, újságíró. Az elveszett nemzedék jeles tagja. Legfontosabb munkái, amelyek magyar nyelven is megjelentek több alkalommal is, nagyon sok belőle a mai napon is kapható. A búcsú a fegyverektől hozta el neki az irodalmi sikert, majd megjelent a Különös Társaság, akiért a Harang szól, mely a Révai kiadó gondozásában jelent meg elsőként két kötetben, majd azután nagyon sok alkalommal adta ki több kiadó is. Az Öreg Halász és a Tenger, amelyet Ottlik Géza fordított, a Búcsú a fegyverektől Örkény István fordításában jelent meg az Európa kiadónál, majd a Folyónát a Fák közé novellái jelentek meg 1960-ban az Európa kiadónál, majd a Kilimandzsáró hava elbeszélések, Afrikai vadásznapló, A nap is felkel, A vándorünnep, Halál délután, A fiesta, Szegények és gazdagok, Vándorünnep, Szigetek az áramlatban, Karácsony a világ tetején, A gondolat kiadó gondozásában jelent meg A világjárók sorozatban. Veszélyes nyár, majd Édenkert, Aki nem adja meg magát, A jéghegy csúcsa. Novellákat tartalmazó kötet, kedves hallgatóink, Hemingwayre emlékeztem, aki 1899. júliusában született, július 21-én és 1961-ben hunyt el. Hemingway irodalmi Nobel-díjas, amerikai regényíró, novellista, újságíró. A mai napon emlékezem Gutmann Mihályra, aki Petrozsényben született 1926. július 21-én és 2013. májusában hunyt el. Gutmann Mihály zenetanár, karnagy, zenepedagógus, az erdélyi magyar kórus mozgalom kiemelkedő egyénisége. Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, majd az aradi katolikus gimnáziumban fejezte be. Kolozsváron végezte el a konzervatóriumot, emellett a Bolyai Tudományegyetem geológia csillagászat tanszakán is diplomát szerzett. Gutmann Mihály 1950 és 58 között a Kolozsvári Zeneiskola intézmény alapító igazgatója volt. 59-től 75-ig a Kolozsvári Állami Filharmónia művészeti titkári teendőit látta el. 86-os nyugdíjazásáig kamarazenét tanított a zeneiskolában, kórust és zenekart vezetett, sokszor vezényelte a Kolozsvári Állami Magyar Ópera és a Kolozsvári Állami Filharmónia zenekarát. A kommunista diktatúra 89-es bukkása után újra alapította a Romániai Magyar Dalos Szövetséget, melynek haláláig tiszteletbeli elnöke volt. Munkásságát számos romániai és magyarországi kitüntetéssel ismerték el. 2008-ban jelent meg Hiánypótló kiadványa Romániai Magyar Zeneszerzők címmel. Kedves hallgatóink,
Gutmann Mihályra emlékeztem, aki Petrozsémben született 1926. július 21-én.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra és 41 perc. A zenés köszöntő részhez érkeztünk itt az ébresztő műsor keretein belül. Köszönhetik a nap ünnepeltjeit, rokonaikat, barátaikat, telefonszámaink 0259 420 555, illetve 0359 420 555, üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várjuk. A mai napon Dániel és a Daniella nevet viselő hallgatóinkat köszöntjük, de a holnapi napon a Magdolnák ünnepelnek. Köszönhetik itt az ébresztő műsorban a nap ünnepeltjeit, várjuk telefonhívásaikat, üzeneteiket.
1: Én a Magdolna névnap alkalmából szeretettel köszöntöm Gegő Magdolna önkéntesünket is, rokonom is, Istennek legyen hála. Kedves Magdi, a Jóisten éltessen sokáig, és tartsa meg a jó kedvedet mindig. És köszöntöm Sztánkú Mária Magdolnát is, a Jóisten éltesse sokáig. Csíkpál falván köszöntöm Salamon Magdikát, Csíszer Magdolnát, a Jóisten éltesse őket is sokáig. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A mai szép reggel én szeretném köszönteni Csikjánő Folva Nárok közt. Ez vagy Bíró Karuini Magdolnát, Bíró Kusza Magdolnát, Szakarás Magdolnát, Csíkszent Tamáson, a Kismezőn, Szabó Magdolnát munkatársamot. Mindenkinek a Jóisten bőséges áldását kérem az életére, sok boldog névnapot kíván Teriánő Falváról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált.

0: tegnapi napon ünnepelte kollégánk Józsa Ferenc székelyudvarhelyen születésnapját, a Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, és köszönjük, hogy a csapatunk részese vagy, és számíthatunk rád, a Jóisten áldjon meg családoddal együtt.
1: Haló? Haló? Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni névnapjuk alkalmából Rákosó Részeg Magdulnak, Alifalán Miklós Magdulnak, Szent Imrén Lőrincs Magdulnak, Balog Magdulnak, Sújtusnádon Balánek Magdulnak. Minden Magdulna nevű ismerősünket a Jóisten éltesse sokáig szerető családi körékbe. Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Én is szeretettel köszöntöm Csíkborsovában Balog Magdolna volt kolléganőmet, a Jóisten éltesse még sokáig.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Haló, dicsértessék a Zuri Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kornélia, nagy szeretettel köszöntöm mind a kettőjét, Gelépét is. Jóisten, áldja meg ezen a szép nosi Jézus napon. És szeretném köszönteni, Csíkszeredába László Margit néni vagyok. Szeretném köszönteni Csíkszeredába, Székely Magdikát. A Jóisten áldja meg, adjon neki erőt, egészséget, békességet, szeretetet a kedves családjába. Ezt kívánja a László Margit néni. És Mikó Magdikával szeretném köszönteni László Magdi sógornőmet, László Mihály feleségét, de a Jóisten áldja meg, adjon nekik sok erőt, egészséget, békességet, szeretetet. Ezt kívánja László Margit, sógornője Csíkszeredából. Anna néninek ülkébe szeretetet, békességet kívánok. Minden Mária Rádió hallgatónak, támogatónak, és minden hozzám tartozó családtagomnak. Csütörtökön lesz az unokámnak, nevenapja Simó Kingának, Szentegyházán. A drága Jóisten áldja meg, adjon neki sok erőt, egészséget a két fiával, szüleivel együtt erőt, egészséget, békességet, szeretetet. Ezt kívánja nagymama László Margit Csíkszeredából.
0: Békesség Istentől, köszönjük, hogy telefonált.

0: Kedves hallgatóink, a Magdolna névnap alkalmából szeretettel emlékezünk a mi drága jó kenyeres Magdi néninkre, aki olyan sokszor felvidított minket, és nagyon szép hangjával, az énekeivel köszöntött mindig reggelenként. Adjon a jó Isten neki áldott békés pihenést, szeretettel gondoljunk valahányszor rá. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsérjék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kornéliát és Gellértet, valamint a stúdió minden munkatársát. Köszöntöm az én kicsi családomat, és a mai reggel én szeretném köszönteni Csíkszentdomokoson Feszeg utcába sógorasszonyomat, kedves Magdolnát, valamint egy másik szomszédasszonyomat, az is kedves Magdolna, Bánosban szintén kedves Magdolnát, a Rét utcában Császár Magdolnát és Pálusztugában György Magdolnát, valamint Csíkszent Simónon Nagy Magdolnát. Kívánok mindannyiuknak Istentől megáldott hosszú boldog életet a névnapjuk alkalmával, Isten bőséges áldását, a drága szűzanyas, az ő szent fias, páduvai Szent Antal oltalmát kérem az életükre a családjaik körében. Köszönöm szépen a lehetőséget, és kívánok mindenkinek egy áldott szép napot és szép hetet. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált.
2: Érkezett egy üzenetünk Csíkbank falvába, György Magdikának boldog névnapot kívánnak Csíkszent Mihályról. Egy másik üzenet, Csíkcsicsóba Kósa Magdi nénit köszöntjük szeretettel Marosvásárhelyről, Gyöngy és Mihály részéről. Marosvásárhelyről jött a jó kívánság, Isten étesse sokáig.
0: Halló, Mária Rádió.
3: Halló, Mária Rádió.
0: Igen.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Csidéva vagyok, Gergyó Ditróból, és szeretném köszönteni Makó Mária Magdolnát névnapja alkalmából. A jó Isten értesse sokáig erőben, egészségben, és gyógyulást kívánok. Nagyon fájnak szegénynek a lábai, nem tud járni, otthon van egyedül, bent a házban, rengeteget hallgassa Mária Rádiót. A jó Isten értesse még egyszer nagyon sokáig. Köszönöm, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy telefonált és eszünkbe juttatta, hogy ilyenkor a legfontosabb, hogyha meg is látogatjuk a beteget, és azt, aki olyan hosszú éveken át a hangjával megvigasztalta a Mária Rádió révén az embereket.

Kedves hallgatóink, a nap gondolatával folytatódik ébresztő műsorunk, amelyet tiszteletem méltó Máton Áron püspök atyától veszünk, és így hangzik. A kegyelemmel ihletett lélek szemei megnyílnak arra, hogy a teremtett dolgokban is Isten nyomait lássa, fülei megnyílnak arra, hogy a test ösztönén és a világ lármáján keresztül is Isten hangját meghallja.

0: Kedves hallgatóink, ébresztő műsorunk végéhez közeledünk, nem maradt más hátra, mint egy rövid tájékoztató műsor ismertetővel zárjuk le mai ébresztő műsorunkat. Hamarosan 7 óra 55 perctől igéző lesz hallható, 8 órától Sárköz úrrakról fogunk szentmisét közvetíteni, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától Jó tanász címmel Ferenc Emese tart önökkel. 11 óra 30 perctől Lelki élet és hitmétés címmel Giossano Leonard atya műsora ismétlésben lesz hallható. 12 órakor az Urangyala imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. Ezt követően majd déli magazin rovatunkkal folytatódik műsorunk, melynek végén egy újabb tájékoztató műsorismertetővel fogjuk zárni a déli magazin rovatunkat a délutánra vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk kedves mindannyiuktól, a mai ébresztő műsorban önökkel voltak
1: Ferenc Kornélia
0: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ne féljetek. Ez a bátorítás rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, a Trianon után. Mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javainak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt, öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, ugyanabban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen jó Isten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát.
1: Banner Zoltán, művészettörténész, író gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szent misét közvetítünk a sárközüllaki Szent Kereszt felmagasztalása templomból. A Szent misét Hársfalvi Ottó atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látja el. Meghívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, a Szentmisét Bandura Vilmos, Anna és István lelki üdvéért ajánlom fel. A Szentmise kezdetén tekintsünk magunkba és valljuk meg Isten előtt vétkeinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait nekünk, hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten,

Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. A nép helyett az Úr prófétája így imádkozott. Legeltes pásztorbotoddal népedet, Urunk, örökséged nyáját, amely magányosan lakik az erdőségben, a kertek közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint a hajdankor napjaiban, mint azokban a napokban, amikor kivonultál velünk Egyiptom földjéről. Mutass nekünk csodajeleket. Melyik Isten hasonló hozzád, aki megbocsátod a gonoszságot, és elengeded néped maradékának bűnét? Nem tart örökké haragod, mert az irgalmasságot szereted. Ismét irgalmas leszel hozzánk, leveszed rólunk gonoszságainkat, és a tenger mélyére veted minden bűnünket. Te hűséges vagy választott népedhez, és irgalmas Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak a hajdankor napjaiban. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította, eközben anyja és rokonai odaérkeztek és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéjé. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, nem tart örökké haragod, mert az irgalmasságot szereted. Hallottuk Mikiás próféta szavait, imáját az első olvasmányban. Kik is voltak a próféták, mi volt a feladatuk? Isten közvetlenül hívta meg őket szolgálatára, s mindig minden körülménye között Isten szavát, rendelését kellett továbbítsák az embereknek, vagy éppenséggel a királyuknak. Akkor is, ha ez nem tetszett a népnek vagy a királynak. Hány és hány prófétát üldöztek azért, mert nem azt mondta, amit a nép hallani akart, vagy a király hallani akart. Nem mondhatta azt, mert hát Isten nem azzal bízta meg, hogy a nép kedvét keresse, hanem hogy az ő üzenetét adja át. Volt próféta, aki menekülni próbált a meghívás elől éppen azért,

Messiás majd Betlehemben fog születni. A mai olvasmány tulajdonképpen egy imáját tartalmazza. Így kezdődik, legeltesd népedet pásztorbotoddal, kéri imájában a próféta. Régi kép a pásztor és a nyáj képe. Az egyik legismertebb zsoltár, a 21. zsoltár, az így hangzik, az Úr az én pásztorom, nincs is hiányom semmiben. Jézus pedig azt mondja magáról, én vagyok a jó pásztor. Hát lassan-lassan kihal ez a kép, bár mi még látunk pásztorokat, akik terelgetik a nyájat. Aki járt a Szentföldön, láthatta azt, hogy ott nem olyan legelők vannak, mint nálunk. A szárazság miatt nagyon nehéz jó füves legelőt találni. Mondták is az idegen vezetők, hogy ott csak itt-ott, amott a sziklák árnyékában kibújó fűszálak vannak, amit a bárány megkeres, hogy táplálkozzon. És amikor a zsoltáros azt írja a 21. zsoltárban, hogy a zöldelő mezőkön terelget engem, csöndes vizekhez terelget, az már a mennyországról szól, nem erről az életről, hanem a túlvilágról. Nem hiába van az, hogy sokszor az amerikai filmekben, amikor egy-egy temetés van, akkor ezt a zsoltárt, a 21. zsoltárt imádkozzák, az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. A jó pásztor minket is terelget ebben az életben. Kegyelmei bőségének legelőjére terel minket. Ott van előttünk a jó Isten, a jó pásztor ajándéka, csak le kell hajolnunk érte. Egyre többet beszélnek az egészséges táplálkozásról, mert hát sok a szennyezet vagy éppensége mérgekkel teli étel. Az Úr Jézus az ő tanításának friss vizét és zöld legelőjét kínálja. Mutasd nekünk csodajeleket, kéri a próféta. Hát ezt kérték az Úr Jézustól is a farizeusok. Akkor majd hisznek, de hát látták a csodákat, és mégsem hittek, megkeményítették a szívüket. A mai ember is csak abban hisz, amit lát vagy érzékel. Pedig hát csodák vannak itt körülöttünk, vagy éppenséggel bennünk. Az élet csodája, a születés csodája, a természet csodája. Igaz, ezeket meglátni több kell a testi szemnél. A lélek szemével kell néznünk mindezt. Ki olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt? Imádkozza továbbá a próféta. A világ vallásai sokszor arról beszélnek, hogyan kell az embernek feljutnia az Istenről. A kereszténység pedig arról szól, hogy Isten lehajolt az emberhez. Szent Iréneusz egyházatja írja, Isten azért lett emberré, hogy az ember részesedjék az isteni életben. Gondoljunk csak az Úr Jézus születésére, milyen csodálatosan és mégis milyen egyszerűen jött el közénk. Csodálatosan, mert maga a születés egy csoda. Csodálatosan, mert Isten emberi testet öltött. Mégis egyszerűen, mert nem hatalommal és dicsőséggel jött el, hanem a világ legtermészetesebb módján, amikor édesanyától született. A megtestesülés célja pedig, hogy Isten kiengesztelődjön az emberrel, hogy megnyissa számára az örök életet. És gondoljunk az ő halálára. Isten fia vállalta a szenvedést, a kereszthalált az emberért, értünk. Nem az ember tette meg az első lépést az Isten felé, hanem Isten tette meg azt az ember felé. Az Úr Jézus példabeszédét ismerjük, amikor azt mondja, hogy a jó pásztor az elmegy és megkeresi az elveszettet, és amikor megtalálja, akkor vállára emeli és visszaviszi a többiekhez. Mikiás próféta a remény prófétája, aki már az Ószövetségben is az irgalmas Istenre irányítja a mi figyelmünket, nem pedig a haragvó, a büntető Istenre. Az Úr Jézus pedig mindezt az ő tanításával betetőzi.

0: Imádkozzunk. Testvéreim, nagy kitüntetés számunkra, hogy megváltó Urunk rendeléséből Jézusnak testvérei és a mennyei Atyának gyermekei lehetünk, kérjük bizalommal Istenünk segítségét.
1: Fogadd hálánkat, hogy Szent Fiad megváltó halálának érdemeiben részesülünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segíts, hogy életünk méltó köszönet legyen a megváltás kitüntető ajándékáért.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ments meg attól, hogy valaha is hálátlanná váljunk a veled való szent közösséghez.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy keresztjeink az érdemszerzés eszközei legyenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, hogy országodban elhunyt Vilmos, Anna és István testvéreinkkel mindörökre örvendezhessünk Isten gyermekeinek boldogságában.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atyán, köszönjük, hogy Jézus által fiaiddá fogadsz, ezért tied a hálánk és a dicséretünk mindörökkön, örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezekből az áldozatot, dicsőségére, mindannyiunk Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogad el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenhat örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus, ami Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerő és a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel van, amíg eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk
0: mindenkor. Béke veled!

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a

0: Imádkozunk esőért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, asszonyunk szűz Mária, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Uram, hallgass meg könyörgésünket, mennek és földnek, Ura, ki végtelen jóságodból, atyai gondoskodással termővé tetted a földet, hogy embernek és állatnak bőséges táplálékot adjon, esedezve kérünk, árazd ránk áldásodat, és testünk táplálására adj bőséges eledelt nekünk. Emlékezzél meg régi irgalmadról, és amiként Illés próféta kérésére az eget megnyitottad, küldj most is földjeinkre elegendő esőt, tisztítsd meg üdítő széllel a levegőt, és őrizd meg minket minden természeti csapástól, hogy testi és lelki eledellel ellátva szent fölségednek örömmel szolgáljunk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő, adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgált, és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a Sárközullaki Szentkereszt felmagasztalása templomból. A Szentmisét Hársfalvi Ottó atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vig Ervin látta el. Köszönjük, hogy velünk hallgatták. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Sárközújlakot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Sárközújlak Szatmárnémetitől északkeletre a Batisz és a Sárköz között fekvő településen terül el, Szatmár megye legdinamikusabban fejlődő helységek egyike. A falu a Sár vízfolyásától közrefogott területén települt. Valamikor Avaskapujának nevezték el, a térség éléstára volt évszázadokon keresztül. Virágzó mezőgazdaságát a Ráktapatak vize öntözte, de nem utolsó sorban az itt lakó emberek szorgalmának is köszönhető. Nevét 1270-ben említették először az oklevelek Sarkuz néven. Ugyanebben az évben kiadott adománylevél szerint első birtok feletti joggal a Moróc család birtokója, később 1447-től a birtok feletti joggal a sárközi részén rendelkezik Sárközi János, az újlaki részén pedig újlaki Domokos. A két helység örökös nevét a fent említett családoktól örökölte, melyet napjainkig is megőrzött. A Ráktapatak vizének két oldalán fekvő településnek a birtok feletti jog megosztása érdekességet tart. A sárközi részt 1507-től a Vécsei család birtokolta, majd 1924-ben a gróf Sztárai Mihály örökölte anyai ágon. A Vécsei család alapító tagja Vécsei Sándor volt, neje Csápi Mária ekkor a családnak 82 helységben volt birtoka, átnyúlva a mai határon keresztül Magyarországra is. Hatalmas birtokkal rendelkező család nagyban hozzájárult a helyi intézmények kialakításában. A 16. század második felétől írásos dokumentumok jegyzik, hogy a sárközi részen közjegyzőség működött, épülete ma is áll. Sárközújlaknak az újlaki részen mintegy 16 nemesi kuria igazolja, hogy a nemes birtokok megoszlottak a nemesi családok között. A kuriáknak mintegy fele még ma is áll, a legtöbben, akik benne laknak, nem is tudják, hogy a múltban kik voltak annak a tulajdonosai. Lakói évszázadokon keresztül átviselték a tatárjárást, az 1703-1711-es Rákóczi felkelést, az 1848-1849-es polgári demokratikus forradalmat, de nem utolsó sorban az első és második világháborúk okozta károkat. A település legkiemelkedőbb műemléke a Vécsei kastély. 1760-1764 között épült, eredetileg két emeletből állt, de 1823-ban a felső emelet leégett, és újjáépítésére már nem került sor. A főbejárat fölött a Vécsei család címere látható. Érdekes még a homlokzati részen a csatornát díszítő sárga részből készült sárkányfej, melyet kígyók tartanak, a hiedelem szerint ezek távol tartják a gonosz szellemeket a kastélytól. A kastélyt angol park övezte évszázados fákkal. A pápai tizedjegyzék értelmében Sárközújlaknak már 1332-ben is volt katolikus temploma. 1457-ben Báthori Zsuzsanna új templomot építetett a török elleni csatában elhunyt férje és fia emlékére. Ez a templom a reformáció idején a hívekkel együtt református lett. Ezt követően Sárközújlakon 250 éven keresztül nem volt katolikus vallás. 1797-ben a vécsei földbirtokos család 350 római katolikus és 100 görög katolikus családot telepít ide Szlovákiából. 1799-ben báró Vécsei László egy késői barokk stílusú római katolikus templomot építetett, a templom az Avasi út mentén található. A 19. század végén a hívek számának emelkedésével a templom szűknek bizonyult, így 1909-1911 között újabb átépítésre került sor, akkor készült a 33 méter magas tornya is, amelyben két harang kapott helyet. Orgonája 1914-ben készült Rieger Otto budapesti mesterműhelyében. A templom Új Mária oltárral gazdagodott, a II. Világháború idején egy gránát beszakította hátsó falának egy részét, s javításra szorult. 1980-1999 között teljes felújítást nyert az egész templom a plébánia épülettel együtt. Gránit kerítés veszi körül, udvarát pedig parkosították. A római katolikus templom a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve. A templom főoltárára tekintve a keresztet láthatjuk, hogy az nem üres, rajta függ Jézus Krisztus, az Isten fia, akit a mennyei atya váltságul adott a világ számára. A kereszt nem öncélú, nem önző. Jézus Krisztus keresztje önzetlenül figyelmezteti a templomba belépő híveket, hogy ő életünk keresztjeinél sem hagy magunkra bennünket. Saját életünk keresztjeinél gondolhatunk arra, hogy Jézus sem akart megszabadulni saját keresztjétől azért, hogy megváltson bennünket. A templomban balról a szószék foglal helyet, és jobbról a szűzanya ölében a kis Jézussal mellékoltár látható. A sárközújlaki plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, Szatmári Főesperesség, Ugocsai Esperesi kerülethez tartozik. A sárközújlaki katolikus hívek a Szent Kereszt felmagasztalására emlékezve a templom búcsús ünnepén, vagyis szeptember 14-én, ami emlékeztet arra, hogy a földbe gyökerezett keresztnek tartása, erőssége van akárcsak az egyháznak. Ugyanakkor az ünnepén rávilágít, hogy Isten önzetlenül odaad mindent, fiát, aki ott van az élet minden keresztjénél, Szűz Máriát, és azokat a szeretett személyeket, családtagokat, barátokat, akik hűségesen kitartanak mind a boldog, mind a boldogtalan pillanatokban, a kereszt pillanataiban. A templom örökös szentségimádási napját pedig október 4. vasárnapján tartják. Sárközújlak filiája Adórján, a falutól 4 kilométerre található, ahol 1996-ban építettek templomot, és a Sarlos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. A műsor a Szatmári Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is.
3: Oh,

0: Dicsértesek a Jézus Krisztus, nagyon tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves már a rádió hallgatókat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomlyóról. 9 óra 1 perckor tehát köszöntjük Önöket a Zima Szándékok Fogadása című műsorunkban, akik majd önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Oltán Szabó Hunor. Telefonálhatnak a kedves hallgatók a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén, de előre megfogalmazott imakéréseiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámon. Egyéni szándékaink mellett imádkozzunk együtt a pápáért, püspökeinkért, beteg papjainkért, a kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, a betegekért, bajban lévőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, úton lévőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben lévőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mária Rádió adományozóért és támogatóiért.
1: A füzetünkbe fejezett imakéréseket igyekszem olvasni. A mai Szent Rózsafűzért és imákat, szentmiséket felajánlom, a családunk testi-lelki egészségért, békesség, szeretet legyen köztünk gonosz távozásáért, valamint elhunyt szeretteink lelki üdvükért. Az imákat felajánlom magamam gyógyulásáért, gyermekeim, unokáim, dédunokáimért, beteg szomszédaimért, idősekért és mindazokért, akik kérik az imáimat. A halottaim lelki üdvükért, Isten nyugtassa békében, Jézuson bízom benned. Fájó szívvel búcsúzunk drága barátnőnk Erdély Terészkétől, aki a mai napon hétfőn, azaz a tegnap eltávozott az örök hazába. A héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket valamint mindenki imáját felajánljuk lelke üdvért, és hogy a nyugalma legyen békés és csendes az anyaföld ölébe. Drága jó mennyei atyánk, fogad jóságos lelkét országodba, az angyalok őrizzék örök álmát. A szűzanya segítségével imádkozzunk, és szeretettel emlékezünk rá, aki jóságával bearanyozta napjainkat. Isten adjon örök nyugodalmat neki, szerető barátnői Edit és Marika Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzért, és mindenki imáját a családom egészségért, gyógyulásáért. Csíksomlyói szűzanya, vigyázz rájuk, édesanyja, egy édesanyja, Isten fizesse Csíkszeredából. Hallgassa meg a Jóisten kéréseinket, szándékainkat, elhunyt szeretteinknek adjon csendes pihenést.
0: Szöveges üzeneteket igyekszem olvasni, felajánlom a rózsafűzért, családomért, gyógyulásomért, szemem gyógyulásáért, rég eltávozott keresztszüleimért, akik az örök hazába alusszák örök álmukat, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében, keresztlányok Rózália imádkozik értük.
1: És köszöntöm a kedves hallgatót. Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus szent neve!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom az egész betegnek, és a papácsiknak, és a halottaimnak, a férjemnek, és magamnak is, minden betegeknek, minden ápolóknak, minden doktoréknek, az orvosoknak, és takarítóniknek is, minden takarítóniknek, imádkozunk együtt.
1: A jó Isten hallgassa meg kéréseit, szándékait, köszönjük, hogy bekapcsolódik a közös imába is.
0: Imád kérünk egy nagyon fontos szándékért, Jézusunk bízom benned. A mai rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából egy megfelelő társért, Magdi Székelyudvarhelyről imádkozik velünk. A rózsafőzért felajánlom György Piroska lelke üdvéért, adjon a jó Isten neki örök nyugodalmat. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyekért. Köszönöm szépen! Mély tisztelettel kérem és felajánlom a rózsafűzért a mai nap imáit egy 22 hetes kismama gyógyulásáért, hogy el ne veszítse a magzatát. Istennel semmi sem lehetetlen, köszönöm mindenki imáját.
1: Köszöntjük a kedves hallgatót. Halló, halló! Halló, élőbe tetszik lenni? Halló! Kérjük szépen, tessék visszahívni, várjuk szeretettel.
0: A rózsafűzért nővérem, Ildi és szüleim Bartus Teréz és Sándor lelkük üdvért ajánlom fel, nyugodjanak békességben, Melinda tart velünk. Felajánlom ezt a rózsafűzért János tátá lelke üdvért, aki a kápolnási temetőbe alussza örök álmát, fájó szívvel gondolok rá, valamit szeretettel, Jézusom, bízom benned.
1: És itt is van a kedves hallgató. Halló, halló! Halló! Mindörökké, amen!
3: Jézus Krisztus! Én felajánlom ezt a rózsafűzét a családom minden egyes tagjáért, mert betegek, lányomért, a két fiamért, az összes unokámért, akik külföldön dolgoznak, hogy a Jóisten őrizze meg őket, és felajánlom az én gyógyulásomért, még felajánlom a lelki testvéreimért, Enikőért, Évikéért, és testvéreimért, és minden betegért. Nagyon szépen köszönöm, dicsertessék a Jézus Krisztus.
1: Mi köszönjük szépen mindörökké, amen. Felajánlom a rózsafüzét hivatalos ügyünk igazságos elbírálásáért, gonosz távozásáért, valamint anyagi gondjaink megoldásáért, bízva Jóisten segítő kegyelmében. Isten fizesse meg mindenki imáját.
0: Gyermekeinkért, az élőit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, ezért imádkozik egy édesanya. Ezt a rózsafűzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, valamint gondjaink megoldásáért, köszönöm. A rózsafűzéreket, imákat felajánlom a kapott kegyelmekért, mindennapjainkért, családom egészségért, gyermekeim fontos szándékaikért, unokáikért. Jézusom, bízom benned. Az összes imád felajánlom családom egészségért, békességért, halottainkért, valamint a kapott kegyelmekért. Jézusom, bízom benned. A rózsafűzéreket és szentmiséket felajánlom papjainkért és azért a szándékokért, melyekért, valamint kérésekért, amelyek elhangoztak a rádióban önökkel együtt imádkozva, egy imesi hallgató tart velünk.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló! Mindörökké, amen!
4: Ezt a rózsafűzét önökkel imádkozva, fél szeretném ajánlani, hálából kapott kegyelmet, itt a boldogságos szűzanyának és a mennyértjának. Továbbá kérem a szűzanya oltalmát, az ő közbenjárását, a Szent Fianát elnökön gyógyulásáért, az ő egészségét. Ha mennyi, hogyha érintse meg gyógyító kezeivel, hogy visszanyárjam üres egészségét. Továbbá a családom egészségéért, a betegi gyógyulásáért. Önökét a Mára Rádió nagy közösségéért. De fontos szándékért is, hármint szülem lelkeidőjét, Isten fizessen mindenki segítői mára, dicsétessék az
1: ügyét. Nagyon szívesen arra hívjuk Önt is, tessék bekapcsolódni a közös imába.
0: A mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, egy kedves hallgató hidegségről tart velünk. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a születendő unokámért, a Jóisten adja, hogy minden rendben legyen. Köszönöm szépen! Hálából imádkozom ezt a rózsafűzért, Jézusom, bízom benned!
1: Halló, köszöntjük szeretettel!
5: Dicsértessék az Úr is!
1: Mindörökké, amen!
5: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani a szűzanyának a kapott kegyelmekért. Családom egészségét, békességét, a gonosz távozásait az egész családomból, egy fontos szándékért, a vejem gyógyulásáért, bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, pihenésük legyen csendes, emlékük áldott, nyugodjanak békességben az Úr Jézus Ön nevébe. a Mária rád összes dolgozójáé. Jézusom, bízom benned. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Nagyon szívesen, mindörökké. Amen.
0: Felejem a rózsafűzért, hálából a kapott kegyelmekért, világbékért, családom egészségért, anyagi gondjaim megoldásáért, halottaim lelkük üdvéért, valamint egy fontos szándékra köszönöm. Felejem a rózsafűzért, családomért, fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért felajánlom magam és családom, betegeinek gyógyulásáért, elhűnt szeretteim és jótevőim lelkük üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért és békességért. Köszönöm szépen.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Szeretettel, halló!
6: Jézus Krisztus,
1: mindörök, szeretettel
6: szeretném magukat köszönteni.
1: Köszöntjük.
6: És az egész misét és a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a drága családomért. Nagyon a drága Isten mindjárt erőt, egészséget, szeretetet, hittet. És a kispapoknak, s hálát köszönök a drága fennvalónak, hogy van 12 pap, új pap, akik fognak vizsgázni, azért is hálát köszönök, és a betegekért, Tománik Erzsike néniért, György Annáért, és ma temetik a szomszédunkat, Ungár bácsi. A drága Isten nyugtassa meg a feleségével együtt, és a két fiának adjon a drága jó Isten sok erőt, egészséget, hogy tudjanak átmenni. És szeretném köszönteni a havadi rokonomait, és az unoka öcsémet, hogy a jó Isten adjon neki erőt, egészséget, szeretetet, hittet. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni, és szép napot kívánok, nagyon szép a program. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, viszont kívánunk nagyon szép napot, arra hívjuk Önt is, imádkozzunk közösen.

0: Halló?
1: Halló, igen.
0: Igen.
1: Csertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rózsafüzéseket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom erőségét, békességét, szeretetét, testi lelki gyógyulásunkért, halottaim lelki küzdőjét, a világ békéjét, három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Csertessék az Úr Jézus.
0: Mi köszönjük a hívását, tartson velünk az imában is.
2: A rózsafüzét fel szeretném ajánlani László megtéréséért, valamint a gonosz távozásáért a családunkból, Jézusom, bízom benned. Hálából ajánlom fel ezt a rózsafüzért az egész nagy családdal együtt, jó Istennek hála mindenért.
0: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk, elcsendesedve imára kulcsoljuk a kezünket, bízva a jó Isten segítő kegyelmében, meghallgassa kéréseinket, szándékainkat, ha az mindannyiunknak javunkra válik. A csíkpálfalvi imacsoportot köszöntjük a körünkbe, akiknek vezetésével imádkozzuk a fájdalmas rózsafüzért és a Jézus szent vére litániáját. Műsorba voltunk
2: Oltán Szabó Hunor
0: és Csatlós Éva. Békés áldott szép napot kívánunk kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió kedves hallgatóit. Mi is felajánljuk a rózsafüzért, hálából a kapott kegyelmekért, a betegekért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért. Valamint fel szeretném még ajánlni leányunkért, Ungurán Melindáért, születésnapja alkalmával. A csíksomlyói Szuzanya takarja be védőpalástjával, óvja, védelmezze kis családjával együtt. A Jóisten éltesse sokáig. Maradjon továbbra is ilyen jó gyermek, édesanya és egyben nagymama is.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, feltámadásod és mennyben benetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafüzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,

0: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképp

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen

0: Szeressen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak.
2: Ós.

0: Jézusom, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket,

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: Kórháján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.

0: Kórája, nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

korájánam nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te velen. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

Uráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.

0: minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, te viselkoronáztak.
0: Szent

0: Jézusom!
1: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszony.

0: szemem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: Jannamem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Anna me.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: áján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden

0: meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszony

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek.

0: Atyusom, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítette.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel a misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Krisztus vére litániája, Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
2: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a haláltusába földre hullott vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kísérkent vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az oltári szentségbe a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a veszélybe forgók támasza,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a sírásba vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket.
2: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmaz nekünk.
2: Megváltottál minket, Urunk, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát is tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartott gyümölcsön örvendezzünk az égbe. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen. Szüszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és balsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szüszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj, és ne hagyj elveszni. Hiszen bírsz segíteni, ó, hatalmas, akarsz is segíteni, ó, irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége.

meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet és halálban, tied jó és valsósban, tied küzdve, szenvedve, tied most is örökre. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály Arkangyal.

0: Taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussalak elődbe. Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Jelenünk és jövünk című információs műsorunkban Tibor atya köszönti önöket, és mindig egy verssel és egy történettel szoktuk kezdeni a műsorunkat, de ezt most elhagyom, hiszen a kolléganőm Ferenc Emese, ő idős korára nagyon sietős, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, kedves Emese.
1: Hát, vártam, hogy mivel fogsz beköszönni, hogy mi lesz az a mondat, amit ma is beleraksz az én kis tartsolyomba, mert anélkül szerintem nem is indul jól a nap, úgyhogy szervusz, szeretettel köszöntelek a kedves hallgatókat is.
0: Na jól van, akkor légy szíves, lassan mondd el akkor, hogy milyen adományok érkeztek, vagy mit szeretnél.
1: Tudom, köszönni. Hogy az idősek lassan beszélnek, de én nem vagyok a lassan beszélős típus, úgyhogy így jártál. Én nagyon régóta nem voltam így a műsor keretében, úgyhogy több hónapot is beszeretnék olvasni így egyben az április, május és júniusi adományokat, amelyek beérkeztek ide a kolozsvári stúdióba. A Monostori Egyházközség részéről 1405 lej, Tordatúrról 410 lej, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Rózsafüzér Társulattól 385 lej, a Szent István templomból 990 lej, Meggyesről 920 lej, Kisbácsból 2230 lej, névtelenül pedig 1937 lej. És itt a névtelenek között szeretném megköszönni egy tényleg névtelen idős néninek, aki első péntek alkalmával az egyik papbácsinak így egybe 1000 lejt adott oda, és ezt már többször is előfordult, és hadd köszönjem meg így élőadásba is, remélem, hogy hallja, és tényleg nagyon megérintő, meg megható az, hogy az emberek időskorukban is, abból a nagyon kevés nyugdíjból, ami éppen van nekik, azt gondolják, vagy úgy érzik, hogy annak a jó részét a rádiónak szeretnék adni, mert hogy nekik ez a mindent jelenti, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezt itt különösképpen is, de mindent, ami így ezekben a hónapokban beérkezett, ami összesen 8277 lej, és remélem, hogy így továbbra is együtt lehetünk, és remélem azt is, hogy hamarosan a rádió születésnapját is megünnepelhetjük itt Kolozsváron, és akkor majd személyesen is megköszönhetjük azt a sok mindent, amit az elmúlt évek során kaptunk hallgatóinktól, önkénteseinktől, adományozóinktól. Mindenkinek a Jóisten fizesse vissza százszorosan mindazt, amit adott nekünk és ad.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönjük, kedves Emese, a beszámolót, és akkor engedünk is, hogy szaladjál gyorsan.
1: Köszönöm szépen, áldott szép napot is, további kérdez. Jó rádiózást mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, kedves Mária Rádió hallgatók. Egy rövid dal után akkor folytatjuk, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a Nagyváradi stúdióból Jelenünk és Jövünk című műsorában. Egy történettel szeretném akkor folytatni, egy hideg téli napon egy idős ember templomba indult, az utcán meglátott egy hajléktalant, aki vacogott a hidegben, megállt, levette a kabátját, ráterítette, majd hazament. Aznap este valaki kopogott az ajtaján, egy ismeretlen ember állt ott egy új kabáttal. Hallottam, mit tett ma, engedje meg, hogy én is segítsek. És az idős ember megértette, aki másokat felmelegít, annak Isten is gondot visel arról. Szeretettel köszöntöm a vonal túlsó végén a csíksomlyói kollégámat, Pál Gellértet, nagy-nagy szeretettel Isten hozott.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Nagy-nagy szeretettel köszöntelek, kedves fiúk, tiétek a szó!
1: Köszönjük szépen! Igyekszünk megköszönni minden adományt, hiszen nem voltunk ebben a műsorban, és bizony összegyűltek a megköszönni valók. Istennek legyen hála, hogy amiért nem voltunk mi műsorban, ettől függetlenül önkénteseink, adakozóink, támogatóink gondoltak a Máre Rádióra, és behozták az adományokat. Isten fizesse mindenki adományát, szolgálatát, bármivel segíti az Erdélyi Máre Rádió működését, fennmaradását. Szeretnénk a listákra áttérni több személy részéről. Miklós Mária gyűjtése, 155 lány, nagyon szépen köszönjük. Vizoli Magdolna önkéntesünk Gyergyó Alfaluból gyűjtött a Mariaton céljaira 50 lányt, és külön még 180 lányt a Máre Rádió fennmaradására. Köszönjük szépen a szolgálatot, és kívánunk egy nagyon boldog névnapot, ami a holnapi napon lesz. Tankó Erzsébet Rózsafűzér Társulata Kápolna Patakáról 100 lányjal támogatja, az Erdélyi Máre Rádió Tórjai Zarándokok szintén 100 lányjal. A Máre Rádió támogatása Délnei második negyedévre, április, május, június hónapokra. Támogatás összege 1580 lej, külön a Mariaton céljaira is még volt a gyűjtés, 130 lej, tehát így jön ki az 1710 lej, mert Csíkdelnén Benő Magdolna önkéntesünk gyűjtött, neki is kívánunk nagyon boldog névnapot.

Társulata Szentegyházáról 200 nejjel támogatják az Erdélyi Mári Rádiót, Isten fizesse. Berezből Pénzes Éva önkéntesünk gyűjtése június hónapra 305 lej, július hónapra pedig 285, a Mári Rádió persejében pedig 456 lej volt, tehát így jön ki az 1046 lej, és külön a Mariaton céljaira is még két személytől 130 lej gyűlt. Nagyon szépen köszönjük. Csíkcsatószegből a Mariaton céljaira több személy részéről 235 lej gyűlt össze, Isten fizesse. Csíktaplocáról Puskás Erzsébet önkéntesünk gyűjtött több személy részéről 150 lej adományt, nagyon szépen köszönjük. Másik lista a kezembe, amelyet januártól júniusig gyűjtöttek össze, 1530 lej értékben van, és külön még adomány is 90 lej értékben. Isten fizesse a támogatást, az adományokat. Ha jól emlékszem, akkor kápolnásról van a gyűjtés. Nem tudom most így a nevet az önkéntesünknek. Biztos rajta van itt a listán, de nagyon szépen köszönjük. Fél évre van, januártól júniusig összesen 1530 lej értékben. Nagyon szépen köszönjük. Isten fizesse. Egy másik lista a kezemben, szeretettel és hálával, imával küldjük a május-júniusi hónapokra összegyűjtött adományokat, melyet György Apollónia, Fülöp Gizella, Kovács Veronika és Vitális Marika önkénteseink gyűjtöttek. Külön adományok 900 lej, tagságdíjak 240 lej, a Mariaton céljaira pedig 220 lej, ami nem volt bejelentve. Tehát így jön ki az 1360 lej. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a szolgálatot, önkénteseinknek, adakozóinknak támogatást. Jóisten áldja meg önöket. És visszatérek, Tamás Magdolna önkéntesünk gyűjtés, amit az előzőkben olvastam januártól júniusig, az 1530 lej, külön adomány még a 90 lej, nagyon szépen köszönjük. Özvegy Dénes Julianna önkéntesünk gyűjtött május és június hónapokra Csíkmenaság Alszeg részről 640 lejt, és külön a Mariaton céljaira 50 lej, ami be volt jelentve. Isten fizesse, Isten bőséges áldása kísérje minden kedves adományozó támogatót, írja szeretettel, nagyon szépen köszönjük. Csíkmadarasról is juttattak el adományokat, önkénteseink Molnár Rózália, Fazakas Panni és Petres Mária, összesen 1125 lejt gyűjtöttek össze, Isten fizesse. Lövétéről gyűjtöttek adományokat több személy részéről, a Mariaton céljaira több személy részéről 750 lej, be volt jelentve ebből 150 lej, külön adományok, szintén több személy részéről 145 lej, ugyanakkor állandó támogatók április, május, június hónapokra 615 lej, tehát így jön ki az 1510 lej. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse, önkénteseink Tokos Margit, András Dénes, Sata Magdolna, Szikszai Ildiko és Márton Rita, ugyanakkor Bálint Anna, ők gyűjtötték, Isten fizesse meg százszorosan mindenki adományát, szeretettel Lövétéről az önkéntesek, nagyon szépen köszönjük a szolgálatot, és Sata Magdolna, önkéntesünk kívánunk egy nagyon boldog névnapot, Isten áldja önöket. Burista Klára önkéntesünk hozott be adományokat, Csíkszeredából gyűjtötte, állandó támogatóktól 100 lej, külön adomány 130 lej, és a Mariaton céljaira 20 lej, tehát így jön ki a 250 lej. Kémenes Edit önkéntesünk által összegyűjtött adományok június hónapra Szentkereszt bányáról 470 lej, bélyegek külön adományként 70 lej, és több személy részéről még gyűjt adomány, tehát így jön ki az 540 lej Szentkeresztbányáról, Kémenes Editnek pedig köszönjük a szolgálatot. Egy másik lista a kezemben, a júniusi bélyegek ára adományok, Dániel Emese önkéntesünk gyűjtése, összesen 120 lej több személy részéről, nagyon szépen köszönjük.
Még egy megköszöni való.

0: Ma majd átadom a szót Lórinak. Csíkszentdom a Kosola Bánosi Társulat részéről összegyűjtött adományok 2535 lej. Magdolna és Erzsike gyűjtötték össze, nagyon szépen köszönjük ezeket az összegyűjtött adományokat és adakozóinknak a támogatást. Magdolnának is kívánunk egy nagyon boldog névnapot.
1: És akkor átveszem a szót a Székely Véckeim és Magyar Zsákodi adományokkal. Folytatjuk a megköszönni valók sorát. Összesen Kovács Enikő és Farkas István 710 lej adományt gyűjtöttek össze, tehát Székely Véckéről és Magyar Zsákodról. Ugyanakkor Székely Szállásról is érkezett adomány 360 lej, melyet Rózsa Margit gyűjtött össze. Hálásan köszönjük mindannyiuknak a szolgálatot, és Istvánnak, hogy minden első szombat alkalmával ellátogat ide hozzánk a Csíksomlyói stúdióba, és behozza ezeket az adományokat. Csíkcsatószegről Pál László önkéntesünk gyűjtése révén, és ugye felesége Zsófia gyűjtése révén érkeztek adományok, összesen 935 lej érkezett, háláson köszönjük nekük is a szolgálatot. Sándor Edit önkéntesünk Csíkszentmihályról juttatta el az által összegyűjtött adományokat, összesen 740 lej, hogyha jól olvasom, köszönjük szépen. Nagy szeretettel küldjük a Mária Rádió fenntartására ezúton január, február, március, április, május és júniusi tagsági díjakat több személy részéről, ugyanakkor külön adományokat is a Mária Rádió részére. Csíkszentmártonból Bodó Zsófia önkéntesünk gyűjtése révén érkeztek ezek az adományok. Összesen 500 lej érkezett, hálásan köszönjük mindenkinek. Mária Rádió támogatására Csíkvacsárcsiból a második negyedévre érkezett adomány, amelyet Tamás Rózália és Kósa Kovács Magdolna gyűjtöttek össze. Összesen 590 lej érkezett. Magdolnának boldog névnapot kívánunk ezúton is. Csiszár Erzsébet önkéntesünk Csíkszentmihályról juttatta el az által összegyűjtött adományokat több személy részéről. Hálásan köszönjük neki is a szolgálatot. Veres Mária önkéntesünk gyűjtés április, május, június hónapokra Csíkszent Imréről érkezett az adomány. Összesen 1330 lej, ezen felül még külön adományok is érkeztek a Mariaton céljára, az 170 lej, ez így összesen akkor 1400, illetve 1500 lej, hálásan köszönjük. Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva támogatóitól május-június hónapra érkeztek adományok, a májusi hónapra 1675 lej, míg júniusra 1610 lej, a Mariaton céljaira pedig 725 lej adományt gyűjtöttek össze önkénteseink. Hálásan köszönjük, ez így összesen 4010 lej. Köszönjük szépen Mariskának és az ő segítő társainak a kitartó munkát és szolgálatot. Isten áldását kívánjuk minden munkatársra, támogatóra, és kérjük továbbra is a kegyelmet mindenkire. Sok szeretettel írták Mariska is az ő segítő társai. A következő megköszönni való a kezemben május és június hónapokra gyűjtött önkéntesünk András Ibolya Tusnád fürdői hallgatóinktól, állandó támogatóktól is külön adományokat is 700 lejt, míg új tusnádi hallgatók részéről, több személy részéről 400 lej érkezett, ugyanakkor a Mariaton céljaira 60 lej, ami nem volt bejelentve. Hálás szívvel megköszönöm minden kedves adományozó hallgató kedvességét, akik minden alkalommal nagy szeretettel fogadnak és ajánlják fel adományaikat. Főisten áldása legyen mindannyiuk életében, fizesse vissza mindenkinek az áldozatos hozzájárulását a rádió működéséhez. Imádságos szeretettel írta András Ibolya önkéntesünk, hálásan köszönjük. A következőkben Boake Jetta Gertrud Ojtuzi önkéntesünk adományát, által összegyűjtött adományokat olvasom. állandó támogatóktól 144 lej, míg a Mariatonna céljaira 30 lej adományt gyűjtött össze. Ez így összesen 174 lej. Hálásan köszönjük Gertrudnak is a szolgálatot. A következőben pedig Lövétén az üzleti versenyekből néhányat volt lehetőségem kibontani. A Kriszti Protkom Prodimpex, bocsánat, szereli üzletében 3045 lej volt az üzleti persejbe elhelyezve. A helyiek csemegeként ismerik az üzletet. Hálásan köszönjük ezúton is mindazoknak, akik oda elhelyezik adományaikat. A Viszkum gyógyszertárban, szintén Lövétén 1261 lej volt a persejben. Nagyon szépen köszönjük. Homoró Dalmáson, a Sorbán ABC üzletéből pedig 2800 lej adomány érkezett. Ezúton is köszönjük szépen az almásiaknak is, és az üzlet tulajdonosoknak minden irányból a lehetőséget azt, hogy a hallgatóink ilyen formában is támogathatják a Mária Rádió további fennmaradását. Ő Isten fizesse meg nekik ezt a szolgálatot. A tegnapi napon Lövétén voltam, és a közvetítés alkalmával 200 lejt adományoztak a Mária Rádió további fenntartására névtelenül. Hálásan köszönjük ez alkalommal is ezt a hozzájárulást a Mária Rádió további fenntartásához. A ferences atyák hoztak be adományokat, amelyeket a két templom kihelyezett Mária Rádió persejében hagytak adományozóink. 6-án 2006 lej volt elhelyezve, míg 16-án 1755 lejt hoztak be, a tegnapi napon pedig szintén hoztak be adományokat, összesen 1982 lej adományt. Ezúton is hálásan köszönjük a ferences atyáknak a lehetőséget, köszönjük hallgatóinknak, mindazoknak, akik kihasználják ezeket a lehetőségeket, és elhelyezik adományaikat a Mária Rádió további fennmaradásáért, akár üzleti perselyekbe, akár templomi perselyekbe, akár pedig önkénteseinknek átadják ezeket az adományokat. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik szívügyüknek tartják a Mária Rádiót, a Jóisten fizesse meg mindenkinek abban, amiben a legnagyobb szüksége van rá.

0: Nagyon szépen köszönöm, kedves fiúk. Egy picit itt a technikával összebolondultam, azért válaszolok ilyen későre. Köszönjük szépen minden adakozónak, hallgatónak, önkéntesnek, munkatársnak a munkát, tovább járdott szép hetet és szolgálatot. Isten áldását a családjaitokra.
1: Köszönjük szépen, áldott napot kívánunk mindenkinek.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben a csíksomlyói kollégákkal való beszélgetést, az ők beszámolójukat hallották, most egy rövid dal után visszatérünk majd is Szilágyi László munkatársunkkal, promóciós munkatársunkkal való beszélgetést hallhatják, maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntök újra minden kedves Máre Rádió hallgatót a Nagyváradi stúdióból, Jelenünk és Jövünk című információs műsorával. Jelentkezünk, és ahogy mondottam. A utolsó végén Szilágyi László munkatársunk is jelen van. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Beszámolok néhány adományról, ami eljutott hozzám. Nagy Szalontáról Szabó Anikó önkéntesünk eljuttatott 465 lej adományt, illetve átvettem tőle. Újpalotáról Osvald Jakab önkéntesünk eljuttatott 900 lej adományt, ebből 300 lej Mariatonra volt. Nagy Károlyban a Varga Quattro üzletben, ami a Szentlélek templommal szemben van, volt 384 lej, 57 bani és 2 euró. Nagyon szépen köszönjük, és jártam mostanában szerelni itt-ott, meg egyéb célokkal is templomokba. Például érkört vélyesen a közvetítés végére mentem leszerelni, és azt egybe kötöttem egy kis promócióval, ez azt jelenti, hogy a mise végén mondtam egy pár szót a rádióról, és vittem különböző Mária rádiós tárgyakat. Nagyon kedvesek voltak az érkörtvélyesiek, és 375 lej adomány gyűlt, és valószínűleg, hogy még fognak adományozni ezután is az önkéntesnek. Most vasárnap pedig Várad ősiben jártam, és oda is vittem néhány Mária rádiós tárgyat, ott is jó volt találkozni a hallgatókkal, és ők is nagyon aranyosak, kedvesek voltak. 440 lej adomány gyűlt, és mutattam nekik az applikációt, voltak, akik érdeklődtek, nem mindenkinél volt ott a telefon, akinél ott volt, annak telepítettem az applikációt, és ajánlottam szeretettel, sokan ott a rádióban hallgatják, és hát akkor mondtam, hogy 24 órában magyar adást hallgathatnak az applikáción, akkor úgy jól hangzott nekik a dolog, hát remélem, hogy azok is, akik nem hoztak telefont magukkal, sikerül megoldják valahogy, hogy telepítsék az applikációt. A következő időszakban önkéntes találkozók lesznek, és ezúttal én fogok ellátogatni minden egyes találkozóra, Székelyföldre is, úgyhogy fel is sorolom, hogy hol és mikor lesznek ezek az önkéntes találkozók. Ezen a héten, 24-én, pénteken lesz az első önkéntes találkozó, mégpedig Nagy Károlyban, délután 3 órai kezdettel a Szent László közösségi házban. Másnap Szatmárnémetiben várjuk az önkénteseket és minden kedves érdeklődőt az ottani stúdiónkban, a 25-én szombaton. Ott, amikor végeztem, akkor jövök visszafelé, és Érmihály falván is megtartom az önkéntesekkel a találkozót délután 3 órától a plébánia közösségi termében. Vasárnap felszerelni megyek a mobil stúdiót Tasnád Szántóra, és hát oda is akkor elviszem az újságokat egyúttal, és úgy egyeztünk az önkéntessel, hogy a templomban levő pensejt majd akkor mondjuk ki együtt, amikor leszerelni megyek. Közben meg fogok majd látogatni nyilván embereket, önkénteseket, gyülekezeteket, plébániákat, ahogy ezt szoktam máskor is, de őket külön is fogom értesíteni. A jövő héten hétfőn, 27-én Nagyváradon lesz az önkéntesekkel a találkozó, délután 5 órai kezdettel a Barátok templomához tartozó közösségi házban, és ott, amikor végeztünk, aki akarja, akkor megyünk együtt a 6 órától kezdődő szentmisére a Barátok templomába. Másnap, tehát mához egy hétre, kedden, 28-án indulok egy hosszabb útra. Kolozsvárra be fogok térni, természetesen, ami Kolozsvárra útba esik, vagy máskor is kisebb-nagyobb kitérőkkel útba szoktam ejteni, az természetesen meg fog történni ezúttal is. Kolozsváron MSI-vel úgy egyeztünk, hogy ezúttal csak beviszem a stúdióba az újságokat, és ez azt jelenti, hogy másnaptól, tehát 29-től az újságok elérhetőek lesznek a kolozsvári stúdióban. Jövő héten, tehát szerdán Marosvásárhelyen folytatódik az önkéntes találkozók sorozata, tehát ez jövő hét szerda 11 órai kezdettel várjuk a kedves önkénteseket és minden kedves érdeklődőt Marosvásárhelyen a keresztelő Szent János plébániára. Onnan Sepsiszentgyörgyre utazok, ott délután 4 órától tartjuk a találkozót a Szent József plébánia udvarán levő épületben, ott van ez a terem, ahol találkozni szoktunk, és ott van ugyanazon az udvaron a stúdiónk is. Sepsiszentgyörgy után Kézdivásárhely következik majd, de ez már másnap 30-án csütörtökön, délben 12 órától a Boldog József plébánia egyik termében találkozunk majd. Utána Szentegyháza következik délután 4 órától, tehát ugyancsak jövő héten csütörtökön 30-án. Gyergyószent Miklós a következő állomás, a hónap utolsó napján, 31-én pénteken 11 órától a Szent Miklós plébánia egyik termében leszünk, majd Székelyudvarhelyre megyek, délután 3 órától találkozunk ott a Szent Pió Lelki Gyakorlatos Ház és a Mária Rádió közös épületében. Úgy tudom, ott pont 3 órától élőben imádkozzák majd a Irgalmasság rózsafűzérét, igyekezem mindenki odaérni egy kicsivel hamarabb, és akkor együtt tudjuk majd imádkozni a kápolnából a rózsafűzért, amit a Mária Rádióban közvetítünk, utána pedig átmegyünk szépen majd a terembe, és ott folytatjuk az önkéntes találkozót. Onnan én akkor haza fogok jönni, és még hátra van akkor 2 találkozó Aradon és Temesváron, az augusztus 10-én lesz majd hétfőn, tehát Aradon és Temesváron a találkozó. Ez alkalommal Csíksomjon nem lesz ilyen külön találkozó, hogy egy külön terembe elvonuljunk, de természetesen augusztus 1-én, a hónap első szombatján a kollégák várják szeretettel a stúdiónál önkénteseinket, hallgatóinkat, és az újságok is természetesen elő lesznek készítve. Hát igen, körülbelül ezek a tervek a következő időszakra.
0: Nagyon szépen.
2: Köszönöm.
0: További jó szolgálatot, jó munkát kívánok, Isten áldását a családodra is. Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós munkatársat hallották. Egy rövid dal után folytatjuk, és Gyergyó Renetére repülünk, ahol Borbély Bartis Tünde önkéntesünk szeretne beszámolni az adakozásokról. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mári Rádió hallgatókat a Jelenünk és Jövőnk című műsorunkban. Ahogy mondottam, Gyergyó Remetére repültünk, ahol a vonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Borbély Bartis Tünde önkéntes munkatársunkat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntelek téged, Pabács, és minden kedves hallgatók!
0: Kedves Tünde, tiéd a szó, milyen adományok érkeztek?
1: Kossuthán Magdolna Csomafalvi önkéntestől 245 lej, Borsos Anna Csomafalvi önkéntestől 100 lej, Kovács Julianna Csomafalvi önkéntestől 220 lej, Székely Anna Csomafalvi önkéntestől 1380 lej, amiből 780 lej a templomperzsely és plusz 1000 forint. Erős Erzsébet Csomafalvi önkéntestől 300 lej, Tőke Anna Csomafalvi önkéntestől 330 lej, Szilágyi Judit Csomafalvi önkéntestől 257 lej, Csiki Terész Csomafalvi önkéntestől 230 lej, Szőcs Terész Csomafalvi önkéntestől 470 lej, Papuk Anna Mária Gyergyói önkéntestől 520 lej, Albert Anna Mária Marosfői önkéntestől 385 lej, Bakos Erzsébet Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 245 lej, Balázs Rozália Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 570 lej, Répi Emese Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 200 lej, Köllő Mária Vitrói önkéntestől 450 lej, Bajkó Ignác Vitrói önkéntestől 535 lej, Sipos Julianna Vitrói önkéntestől 367 lej, Fülöp Rita Magdolna Vitrói önkéntestől 3483 lej, amiből 370 lej bejelentett Maria Tompin, Bodor Virág Gyergyó Szent Miklósi önkéntestől 170 lej, Máté Adrián Szárhegyi önkéntestől 455 lej, Albert Krisztina Vaslábi önkéntestől 330 lej, a Gyergyó Szent Miklósi Szent Miklós templom perselyben 1677 lej, Szabó Ilus Maroshévici önkéntestől 2250 lej, a Sanit Farma szerelék üzleti perselyben Alfaluból 185 lej, Hobaj Orsolya Alfalvi önkéntestől, ami a templom persely 1200 lej, Szabó Erzsébet Szárhegyi önkéntestől 285 lej, Bartis Magdolna Szárhegyi önkéntestől 290 lej, Gencsi Anna szintén Szárhegyi önkéntestől 250 lej, és Ferenc Firma Gyergyőremetei önkéntestől 900 lej jutott el hozzánk, amit nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Nagyon szépen köszönjük mi is a munkatársaink nevében is minden kedves adakozónak, önkéntesnek, neked is kedves Tünde, Isten áldását kérjük további munkádra, szolgálatodra és családodra.
1: Köszönöm szépen, én is viszont kívánom, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, kedves Mári Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Borbély Bartis Tünde promóció, illetve önkéntesünknek a beszámolóját hallhatták. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Ennyi fért bele a mai műsorunkba, Jelenünk és Jövőnk információs műsorába. A következőkben jövő héten újra ebben a formátumban találkozunk. Rádiózzunk ma is együtt, imádkozzunk együtt egymásért. Tudjuk jól, hogy ma folytatódik tovább a premontrei apátornak az ügye. Imádkozzunk ma ezért az ügyért is, rózsafűzét, szemüzséket ajánljuk fel érte. 12 órától erre a célra ajánljuk fel a szándékra, erre a szándékra az imáinkat. Megkérem a kedves hallgatókat, csatlakozzunk, hogy derüljön ki és győzzön az igazság, de szeretetben. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy jó rég nem volt már Jó Tanács című műsorunk, itt talán a hallgatók nem is emlékeznek, hol hagytuk abba Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetését, de folytatjuk onnan, ahonnan, hát jó-jó pár héttel ezelőtt abba hagytuk. Eddig taglaltuk, a táborba való érkezés okozta sokkos állapotot, illetve a tulajdonképpeni tábori élet pszichológiáját. Mielőtt azonban a foglyok lelki reakcióinak harmadik fázisával foglalkoznánk, tudniillik a táborból való elbocsátás, illetve a szabadulás lélektanával vizsgáljuk meg még egy kérdést, amit általában újból és újból feltesznek a pszichológusoknak, különösen azoknak, akik maguk is átéltek koncentrációs tábort. Állítsuk középpontba a táborőrség pszichológiáját. Hogy lehet az, hogy húsvér emberek elkövették mindazt, amiről a szenvedők beszámolnak? És ha valaki meghallgatja ezeket a beszámolókat, valóban el is hiszi azokat, s tudomásul veszi, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhatott, akkor felteheti a kérdést. Hogyan magyarázható mindez pszichológiai szempontból? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adhassunk, anélkül, hogy részletes kifejtésére vállalkoznánk, a következőkre kell felhívnunk a figyelmet. Először is egy tábor őrségének személyzete között vannak kifejezett, a szószoros értelmében klinikai esetnek számító szadisták. Másodszor a szadistákat éppen abból a célból válogatták ki, hogy belőlük a legszigorúbb őrséget állítsák össze. A hóhérségek és cinkosok ezen negatív kiválasztódásához, mely szerepekre a foglyok tömegéből mindig találtak vállalkozókat, például arra, hogy kápóként lehessen felhasználni őket. Erről a negatív kiválasztódásról már volt szó, és ennek kapcsán elmondtuk, magától értetődőnek tűnik, hogy gyakran épp a legbrutálisabb s a legönzőbb emberek úszták meg, élve a koncentrációs tábort. Ehhez a mintegy magától adódó válogatáshoz azonban a táborbéli szadisták a maguk cselekvő magatartását is hozzátették. Munkahelyünkön többnyire rettenetes fagyban dolgoztunk. Ruházatunk gyakorlatilag semmilyen védelmet nem nyújtott a hideg ellen. Ott álltunk az árkokban, s ha engedélyt kaptunk arra, hogy turnusonként, mintegy két óránként, néhány perc erejéig a szabadban rakott rőzselánk mellett melegedhessünk, melynek tüzét gajakkal és fahulladékkal táplálhattuk, természetesen mérhetetlen öröm töltött el bennünket. És akkor újból és újból akadt olyan előmunkás vagy munkavezető, aki kedvét lelte abban, hogy megfosszon bennünket ettől az örömtől, és nem volt nehéz arcvonásairól leolvasni azt az élvezetet, amit saját önkényeskedése okozott számára, amikor a csodálatosan parázsló tüzet a hóba taposta. És ha az SS-nek nem tetszett valakinek a képe, mindig akadt olyan embere, akinek ezt a szerencsétlent kiszolgáltathatta, tudván, hogy az éppen olyan gátlástalan, mint amilyen szakszerű a szadista kínzásokban. Harmadszor, meg kell jegyeznünk, hogy a táborőrség zöme egyszerűen elfásult az ott töltött hosszú évek alatt, amelyek során egyre növekvő mértékben kényszerült arra, hogy a táborban uralkodó szadista állapotok szemtanúja legyen. Ez a közömbössé vált, érzelmeikben megkérgesedett emberek voltak elsősorban azok, akik legalább a saját gyakorlatukban nem használtak szadista eszközöket. Azonban mindössze ennyiket ellett tőlük, mert a többiek szadizmusa ellen természetesen semmit nem tettek. Meg kell azonban említenünk egy negyedik csoportot is. A táborőrség tagjai között is voltak szabótőrök. Most csak az a táborvezetőre utalok, aki annak a lágernek az élén állt, ahol utoljára raboskodtam, s ahol a kiszabadulást is megéltem. Az SS tagja volt. Tábor felszabadítása után azonban kiderült, amiről addig csak a lágerorvos tudott. Tábor vezetője a saját zsebéből nem csekély összeggel járult hozzá ahhoz, hogy titokban a közeli helység patikájából gyógyszereket szereztessen be a tábor lakói számára. A történetnek aztán utójátéka is volt. A tábor felszabadítása után zsidó foglyok rejtegették ezt az SS tisztet az amerikai csapatok elől, s a parancsnok tudomására hozták, hogy kizárólag csak azzal a feltétellel hajlandó kiszolgáltatni, ha ígéretet kapnak arra, hogy egy hajaszála sem görbül.
Az amerikai csapat parancsnoka tiszti becsületszavát adta, és a zsidófoglyok elébe vezették a volt táborparancsnokot. A csapat parancsnok az SS tisztet újból kinevezte lágervezetővé. Azonban ugyanannak a tábornak a láger felelőse, aki tehát maga is fogoly volt, a tábor összes SS felügyelőjét felülmúlta. Ott ütötte a foglyokat, ahol és amikor, ahogyan csak érte őket, miközben például a táborvezetője egyetlen egyszer sem emelt kezet fogolyra. Mindebből egy valami kiviláglik. Maga a tény, hogy valaki a táborőrség tagja volt, vagy fordítva, önmagában az, hogy foglya volt a tábornak, magáról az emberről semmit sem mond. Emberi jóság mindkét oldalon fellelhető, azon csoporttagjai között is, amelynek pedig felszínes megítélése oly kézenfekvőnek tűnik. Határok azonban nem ilyen élesek. Az emberek nem ítélhetők meg ilyen egyszerűen, csoporthovatartozásuk alapján, hogy azt mondhatnánk, ez a csoport csupa angyalból, amaz csupa ördögből áll. Épp ellenkezőleg. Mindenképpen személyes morális teljesítményről tanúskodik, ha valaki képes szembeszegülni a tábor életet, meghatározó általános magatartás formájával, és őrként vagy felügyelőként emberségesen bánik a foglyokkal. És fordítva. Mélységes megvetést érdemel minden fogoly galátsága, aki a saját sorstársainak nehezíti meg az életét. Hogy egy ilyen ember jellemtelensége milyen fájdalmat okoz a foglyoknak, az ugyanolyan könnyen belátható, mint az a mély megrendülés, amivel a fogoly az együttérzés legcsekélyebb jeleire reagál, amit egy őr mutat vele szemben. Ha például visszaemlékszem arra, amikor egy előmunkás egy napon titokban egy kis darab kenyeret adott nekem, amiről tudtam, hogy azt a reggeli adagjából kellett megsporolnia, akkor arról az jut eszembe, hogy messze nem a kézzel fogható kenyérdarab volt az, ami könnyekig meghatott, hanem valami olyasmit kaptam tőle, amit együttérző részvétként élhettem át, mert emberséges szó és pillantás kísérte adományát. Mindennek tanulsága, a föld csak két emberfaj létezik, csak ez a kettő, a tisztességes, a tisztességtelen ember. S mindkét faj egyformán elterjedt. Minden csoportban jelen vannak, mindenhová beszivárogvak, nincs olyan csoport, amelyik kizárólag becsületes vagy kizárólag becstelen emberekből állna. Ebben az értelemben tehát egyetlen csoport sem fajta tiszta, így tehát az őrség tagjai között is volt néhány rendes fickó. A koncentrációs tábori élet kétségkívül felszíre hozta az ember legmélyebb rétegeiben levő szakadékokat. Csodálkozásra ad-e hát okot, ha ezekben a mélységekben újfent az emberi megmutatkozik meg, az emberi úgy, ahogy önmagában adott, mint a jó és a rossz ötvözete. Az a határvonal, amelyik átszeli az emberi létet, s kijelöli a jó és rossz határát, ezekben a mélységesen mély rétegekbe is behatol, s éppen abban a szakadékban tárulkozik fel a legegyértelműbb, amit a koncentrációs tábor jelent. Mi úgy ismertük meg az embert, mint ahogyan arra eddig talán egyetlen generációnak sem volt alkalma. Ki tehát az ember? Olyan lény, aki mindig maga dönti el, mivé legyen. Ő az a lény, aki gázkamrákat talált fel, de az a lény is, aki felemelt fővel és imával az ajkán ment be a gázkamrákba. És most fordítsuk

Magas feszültséget a tökéletes belső ellazulás állapota váltotta fel. Téved azonban, aki azt hiszi, hogy örömmámorban úsztunk. Hogyan is volt ez valójában? Fáradt léptekkel vonszolják magukat a bajtársak a tábor kapuhoz, lábaik már alig tartják meg őket. Félénken pillantanak, körbes kérdőn néznek egymásra. Aztán megteszik az első tétova lépteket a tábor kapun kívül. Ezúttal nem hangzik fel parancsszó, és nem kell ökölcsapás vagy rugás elől félrehúzódni. Ó, nem. Ezúttal a táborőrség cigarettával kedveskedik. Az őrség természetesen első pillantásra alig emlékeztet további önmagára, mert időközben már gondjuk volt rá, hogy septében civil ruhát öltsenek magukra. Lassan megyünk tovább a bekötő úton. Már fájnak a lábaink, s azzal fenyegetnek, hogy felmondják a szolgálatot. Tovább vonszoljuk magunkat, mert első ízben akarjuk igazán megnézni a tábor környékét, pontosabban szólva, most először akarunk szétnézni szabad emberként. Így lépünk ki a természetbe és a szabadságba. A szabadságba, mondja magában az ember, s gondolatban újból és újból megismétli a szót, de felfogni egyszerűen nem tudja. A szabadság szó az évek hosszú sorának vágyálmaiban már túlságosan elhasználódott, a fogalom túlságosan elhalványult, s most, szembesítve a valósággal, mint egy szerte foszlik. A valóság még nem hatol el igazán a tudatig, egyszerűen még felfoghatatlan. S akkor egy mezőhöz érünk. Nyíló virágok ringatóznak rajta. Mindezt tudomásul vesszük, de átérezni nem tudjuk. Az öröm első parányi szikrája akkor csillan fel, amint feltűnnek egy kakas ragyogóan színes farkolt tollai. Ám ez minden, egyetlen kicsiny szikrája az örömnek. Az ember még nem érző része se lehet a világnak. S aztán leül egy gesztenyefa alá egy kicsi padra, Isten a tudója, mit tükröz most az arca, minden esetre még nem tesz rá mély benyomást az őt körülvevő világ. S este, amikor a bajtársak újra összegyűlnek a régi földkunyhóban, oda mennek egymáshoz, s titokban azt kérdik, mondd, te örültél ma? S erre a másik azt feleli, szégyenkezve, mert még nem tudja, hogy mindenki így érez. Őszintén szólva, nem. A szószoros értelmében elfelejtettünk örülni. Újból meg kell majd tanulnunk, hogy képesek legyünk örömet átélni. Mindaz, amit kiszabadult bajtársaink átéltek, pszichológiai szempontból tipikus depersonalizációnak nevezhető. Minden valótlannak, valószínűtlennek tűnik, minden úgy jelenik meg, mintha csak álmodná az ember. Még nem tudja elhinni, hogy mindez igaz. Túl gyakran, túlságosan is gyakran megtréfálta az álma az embert az elmúlt években. Hiszen hányszor átéltük már álmunkban, hogy egyszer csak eljön a nap, s újra szabadon mozoghatunk. Hányszor álmodtunk már arról, hogy egy napon visszatérünk az otthonunkba, üdvözöljük a barátainkat, sátöleljük a feleségünket, asztalhoz ülünk velük, s elkezdünk nekik mesélni arról, mi mindent kellett elszenvednünk az évek során. S arról is, milyen gyakran megéltük álmainkban a viszontlátásnak ezt a pillanatát, ami azonban most a mai nappal nem álom többé, valósággá vált. S akkor három éles sípsó hasít az ember fülébe. Felkelni. Harsan a parancsszó, s kiszakít bennünket abból az álomból, amit pedig már megszámlálhatatlan alkalommal valóságként éltünk meg. És most egyszerre csak el kellene hinnünk, hogy valóban elérkezett a pillanat. Az oly sokszor megálmodott szabadság most valóban valóra vált. És egyszer mégis eljött ez a nap, a test pedig kevésbé gátlásos, mint a lélek. Az első adandó alkalommal kihasználja a lehetőséget, megragadja a kínálkozó alkalmat, mégpedig a szószoros értelmében, ugyanis féktelen evésbe kezd. Az ember órákon, napokon, fél éjszakákon át eszik. Hihetetlen, mit össze nem tud enni az ember. És ha egyik-másik kiszabadult fogoly valahol a tábor közelében kedves parasztoknál vendégeskedhet, akkor eszik és kávét iszik, ami aztán megoldja a nyelvét és elkezd mesélni órákon át. És akkor szabad utat nyer az a nyomasztó érzés, aminek a terhét éveken át viselte. Ezek az elbeszélések több tekintetben is azt a benyomást keltik, mintha a beszélőt egyfajta lelki megszállottság tartaná fogva. Elbeszélése, ez a beszélni muszáj késztetése annyira kényszeresnek hat.
Telnek a napok, sok-sok nap múlik el addig, amíg nem

csak a nyelv oldódik meg, hanem belül is feloldódik valami. És egy hirtelen felbukkanó érzést, rést üt azon a sajátos, gátat jelentő akadályon, ami a felszabadultságot addig nem engedte érvényre jutni. És aztán egy napon, napokkal a tábor felszabadítása után ott kószálsz a szabad mezőn, kilométereket teszel meg a tábor környékén, az egyik közeli helység virágokkal szegélyezett dűlőútján, pacsirták röppennek föl, s emelkednek a magasba, és te hallod a himnuszukat, az újongást, ami ott volt, a végtelen szabad ég alatt. Közel és távol egyetlen ember sincs, semmi nincs körülötted, csak a végtelen tér az égbolt, csak a szabad életet ünneplő pacsirták öröméneke hangzik. És akkor megtorpansz. Állva maradsz, körülpillantasz, majd az ég felé nézel, s lassan térdre ereszkedsz. És ebben a pillanatban alig tudsz magadról, s alig tudsz a világról, csak egyetlen mondat visszhangzik benned, újból és újból ugyanaz a mondat. A szűkösségből szólítottam az urat, s ő a szabad térben válaszolt nekem. Mennyi ideig térdeltél ott? Hányszor ismételted ezt a mondatot? Nem tudod már. De azt tudod, hogy ezen a napon, ebben az órában kezdődött új életed. S lépésről lépésre, mert csak így lehet, belépsz ebbe az új életbe, s ekkor leszel ismét ember. A tábori élet utolsó napjainak lelki magas feszültségétől, ettől az idegháborútól hosszú út vezet a lélek békéjéig, mégpedig akadályokkal teli út. S téved, aki azt hiszi, hogy a koncentrációs táborból elbocsátott, illetve kiszabadult foglyoknak nincs szüksége lelki gondozásra. Először is nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy többféle veszély fenyegeti azon emberek lelkének egészségét, akik hosszú időn keresztül olyan hihetetlen lelki nyomást voltak kénytelenek elviselni, mint amilyet a koncentrációs tábor jelent. Ezek a veszélyek természetükből adódóan a kiszabadulás után is fennállnak, éppen azáltal, amit a kiszabadulás hoz magával. Túlságosan hirtelen következik be ugyanis a korábbi lelki teher megszűnése. Ezek a veszélyek a Kesson-betegség pszichológiai jelenségeivel vedhetők össze. Mint ahogyan a Kesson munkás testi épsége veszélybe kerül, ha hirtelen hagynál a víz alatti kabint, amelyben szokatlanul magas légnyomás alatt állt, ugyanígy bizonyos körülmények között károsulhat azok lelki egészsége, akik túl hirtelen mentesülnek a lelki nyomás terheitől. Ebben a pszichológiai fázisban főként a kevésbé differenciált lelki felépítésű emberek esetében lehetett megfigyelni, hogy lelki beállítódásukat illetően most is, mint korábban, mint egy belemerekedtek a hatalom és az erőszak állapotába. Esetükben az történt csupán, hogy mostantól úgy vélték ők, mint szabad emberek önkényesen, gátlástalanul, s minden megfontolás nélkül visszaélhetnek hatalmukkal és szabadságukkal. Akár így, akár úgy, egyszer mindenki szabadult fogoly számára elérkezik az a nap, amelyen visszatekintve mindarra, amit a koncentrációs táborban átélt, sajátságos érzés fogja el. Már maga sem érti, hogyan volt képes túlélni mindazt, amit a tábor élet rákényszerített. És ha volt életében egy nap, amelyen azt hitte, hogy minden szép álom lehet csupán, akkor az a nap is elérkezik, amelyben mindaz, amit a táborban elszenvedett, olybá tűnik majd, mint egy rossz álom. Ám mindezeken túl a hazatalált ember mindezen élményeire az a felemelő érzés teszi fel a koronát, hogy ennyi szenvedés után semmitől sem kell félnie többé ezen a világon, Istenét leszámítva. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva, hamarosan a könyv végéhez érünk, már nincs sok hátra, egy utolsó nagy fejezetünk van, a logoterápia Dióhéjban című, majd megnézzük, hogy ez miről is szól. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése. Lelki élet és hitmélyítés. Giossano Leonard atya műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm már rád minden kedves hallgatóját, újra keddi napon, újra délhez közeledve, és folytatva az állandó elméleti felkészülésünket arra lelki életre, ami arra hivatott, hogy minket az örök hazába vezessen, majd örök célunkba érjünk, földi életünk befejeztével. És sok mindennel foglalkoztunk eddig is, folytatjuk ugyanezen a területen, egy kicsit másnak tűnő témával, de észre fogjuk venni, hogy nem más, hanem csak egy folytatása, egy ráadás, egy előbbre menetel ez a tény, ez a hozzáállás, ez a magatartás, amiről fogunk beszélni. Nem kitalálható ezekből a szavakból, hogy mi lesz a téma, viszont a múlt alkalommal mintegy felvezettem, és nagyon röviden beszéltünk róla, ez a lelki vezetés. Minden embernek szüksége van lelki vezetőre, mondhatjuk ezt határozottan és kijelentő módban. Maga az Úr Jézus jelentette ki a vezetéssel kapcsolatban, senki se vezethet világtalanként világtalant, mert mind a ketten gödörbe esnek. Hogyha én világtalan vagyok, vagyis nem látom magam előtt az összes eszközt a célhoz, nem lehetek saját magam vezetője startból, mert akkor vakként vakot vezetek, és gödörbe esek. Nem érhetem el a saját célomat. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az eredeti bűn következtében annyira meggyengült a mi akaratunk, hogy nem tudunk önmagunktól szinte mondjuk úgy önerőből előre haladni, csak segítséggel, és nem is látunk tisztán, mert elhomályosult az elménk. Ezért szükségünk van mindig egy kívülállóra, elsősorban egy földi kívülállóra, és szükségünk van arra, aki a legfőbb vezetőnk, és ez nem más, mint maga a Szentlélek. Látni fogjuk, hogy a lelki vezetésnek tulajdonképpen a triója az nem más, mint a lelki vezetett, a lelki vezető és a Szentlélek, amely tulajdonképpen mindkettőt vezeti és irányítja ahhoz, hogy a célukat elérjék. A lelki vezetés tulajdonképpen egy folyamatos bízalmi beszélgetés a hívő ember, tehát hívő kell, hogy legyen valaki, aki kéri és felvállalja azt, hogy vezettet legyen. Hívő, ami elsősorban az embertársba vetett minimális bízalmat feltételezi, és nem utolsó sorban azt, hogy aki vezeti, az tényleg jó irányba teszi. A lelki vezető mellett ott van a Szentlélek, és így alakul ki mondjuk úgy egy hármas párbeszéd. Tehát látni fogjuk, hogy a lelki vezetés elengedhetetlen feltétele többek között maga az imádság, amit úgy egyénileg elvégeznek előkészületként, vagy közösségileg, vagy mindkettő, illetve a lelki vezetés alkalmával szintén közös imádság, amely folyamatosan biztosítja azt, hogy az ember le ne térjen a helyes útról, és ne fusson zátonyra a legnagyobb jó indulattal. Mindannyian tudjuk, amikor két ember beszélget, elkezdenek egy témáról tárgyalni, és ahogy szó szót hoz, előbb-utóbb elkalandoznak, és egészen másról kezdenek beszélni. Amire talán befejezik, és minél hosszabb a beszélgetés, annál biztosabb, hogy már arra sem emlékeznek, hogy mivel kezdték. Mert az ember elkalandozik, és ebben nincsen semmi rossz tulajdonképpen, mert a beszédben nincs egy meghatározott téma, nem lehet azt eldönteni előre, hogy amikor majd találkozunk, csak erről fogunk majd beszélni, tehát ilyen nincs. Két ember, amikor beszélget,
aktuális témákat választhatnak, van bőségesen miből, vagy éppenséggel közös témát, hogy el is kezdenek, nem hiba, nem bűn attól eltérni, és egészen másról beszélgetni. Lelki vezetésben is bizonyos szempontból megengedett az, hogy az ember eltérjen és picit váltson. A lényeg az, hogy mégis a közelben maradjon a lelki életnek. Tehát nem kezdhetünk el úgy beszélgetni lelki vezetettként egy lelki vezetővel, hogy beszélünk a mi múltunkról, hogy egy kicsit jobban előkerüljenek talán a múltnak a hibái és a kiküszöbölésre váró akadályai, és utána pedig áttérünk az időjárásra, onnan a politikába, onnan pedig a sportba, tehát ez így nem helyén való, hanem beszélhetünk úgy a valakinek a múltjáról, akár a polgári, akár a vallásos múltjáról, hogy közben kitérünk egy családi helyzetre, kitérünk a megoldás készségére bizonyos területeken, és így tovább. Tehát ez csak egy példa volt, nem feltétlenül ebben a sorrendben is ilyen módon vannak a kitérők. De még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a lelki világnak a közelébe kell maradjunk a kitérő témával is. A Szentlélek természetesen úgy irányít bennünket, hogyha mi nyitottak vagyunk az ő sugallatainak a befogadására. A Szentlélek, akár csak a mennyei Atya és akár csak a Fiú Isten, soha nem erőszakol ránk semmit. Az ő sugallatai, az ő tanítása oly módon válnak számunkra irányelvekké, sőt mondhatjuk úgy az előre haladásban kötelezővé, hogyha mi azt képesek vagyunk meghallgatni és befogadni. Ha nem, a Szentlélek nem fog ránk csapni, hogy miért nem így, nem fog osztályozni, hogy mai alkalommal csak egy elégtelent kaphatunk, mert nem. Ő türelmesen vár, de ha lehet ilyen emberi tulajdonsággal felruházni a szent lelket, akkor állíthatjuk azt, hogy de szomorú, mert látja, megvan bennem a jó szándék, a jó indulat, akarok valami többet a lelki életben, az életemben, viszont nem vagyok annyira összeszedett, és nincs annyi akaraterő bennem, hogy minden további nélkül ezt az utat járjam. Örökké elkalandozok, örökké valamerre másra figyelek. Így, ha nem összpontosítok a lelkiekre, akkor természetesen, hogy szinte eredménytelenné válik egy-egy ilyen lelki vezetési találkozó is. Hiszen találkozókból áll. Lelki vezetőm nem föltenül az én közelemben állandó jelleggel, sőt, legtöbbször nem, mert nem családtagot választunk lelki vezetőnek, ez szinte ugyanaz a valaki és a világtalannak a példája lenne, mert amennyiben a családtagjaim a helyzet magaslatán állnának, tehát jóval magasabb szinten lelki vonatkozásban, mint én, akkor se tudnának vezetni jobban, mint a mindennapi élet beszélgetései, a mindennapi élet példaadásai nyújtanak. Ha az nem hatásos rám, akkor a beszélgetés, egy ilyen komolyabb lelki beszélgetésem hatna. Ezért fontos, hogy ne közvetlen közelemből legyen a lelki vezető, azért, mert fennáll a lehetőség arra, és fennáll a veszély arra, hogy nem tudok előre haladni túlságosan. Sőt, azt is leszögezhetjük, hogy a lelki vezetőm nem lehet pusztán egy fokkal jobb, mint én, vagy nagy magasabb szinten, mint én. Mert ez szintén ugyanabba a helyzetbe vezet, mint az előző, amit említettem. A tanárok esetében, amikor valakit felkérnek például helyettesíteni, mert az egyik szaktanár lebetegedett, vagy kifejezetten tanár segédnek van valaki kinevezve, és hosszabb időn keresztül kell, hogy helyettesítsen. Sokszor a gyakorlat azt mutatja, hogy a tanár segéd, a felkért helyettesítő igyekszik a leckét előre átnézni,
felépíti magának az előadást, és egy fokkal, egy lépéssel van előbe a témában, mint a tanulók. Ez nem jó. Bizonyára tud értékes dolgokat mondani, tud érdekességeket nyújtani, viszont nem elegendő. Mert ahhoz, hogy igazi tudást és igazi előremenetelt még a tudományban is biztosítson valaki, kell legyen egy koncepciója, egy hosszú távú, kell legyen egy rálátása maga az anyagra, és annak a függvényében építi fel az óráját, hogy a következő milyen lesz, és az utána levő is milyen lesz. Tehát nem hiába a tanárok megírják az év elején, tulajdonképpen az egész évnek a lecke tervét, amit természetesen, hogy le is adnak a megfelelő hivataloknál, kezdve az iskola igazgatósága is, folytatva a tanügyminisztérium, tanfelügyelőség megfelelő osztályán. Tehát csak így lehet igazán elmondani azt, hogy igen, a diák valami értékeset, tartalmasat fog kapni, fog részesülni benne. Lelkivezető se lehet pusztán egy fokkal előbbre, mert azzal, hogy ő valamit most tud mondani, valami okosat, valami bölcset egy helyzet megoldására, ez még nem jelent igazi lelkivezetést. A lelkivezetés, mint a maga kifejezés is mondja, igényel egy folyamatot, igényel egy hosszabb távot, ahol még azt is be kell vállalni, hogy talán nagyon kicsi léptekkel haladunk előre, mert az ember nem olyan, mint egy számítógép, hogy alig várja, hogy beüssük az összes adatot, amire szükség van, és onnan már minden rendben, a számítógép majd azokat az adatokat feldolgozza, osztályozza, értékeli, kihoz valami statisztikát, vagy bármi hasonlót. Nem, a lelkélet nem ilyen. Lelkéletben sokszor megtörténik az, hogy icipici előremenettel tapasztalható, szinte észrevétlen. Viszont a kitartás abban, hogy igen, én továbbra is akarok haladni, annak ellenére, hogy csiga haladásnak tűnik az egész, ezzel elsőbben önmagamnak bizonyítom, hogy akarom. Nem alom fel. Megtörténik az is, sőt biztos, hogy régi hibáimba vissza-vissza esek, annak ellenére, hogy igyekezek most már komolyabban ezeket elkerülni. Mert a gyarlóságom, nyitottságom a bűnre, a gyengeségem a sátán kísértései előtt nem szűnik meg. Fokozottabban kéne ezek ellen harcoljak, de talán még nem vagyok elég erős, nem vagyok igazán felkészülve arra, hogy a harcaim révén én ezen a téren is nagy lépteket tegyek. Lehet, hogy ott is kicsidenként, nagyon lassan, sőt hosszú távon tudok leszokni régi hibáimról. Viszont ez nem kell elkeserítsen, nem kell visszafogjon attól, hogy igen, akarok előre haladni, és végképp nem kéne engem visszatartson attól, hogy én őszinte legyek önmagamhoz és lelki vezetőmhöz, amennyiben el tudom mondani, én még mindig ott tartok, ahol kezdtem, vagy talán van egy visszaesésem is. Lelki vezetés tehát egy folyamat, ami nem egy-egy pillanatnyi helyzet megoldása. Van egy nehézségem, keresek egy úgynevezett lelkivezetőt, azt próbálom vele megbeszélni, kapok valami tanácsot, sőt az a tanács nagyon jó és beválik, és onnan kész, folyik az élet tovább, immár újra lelkivezető nélkül. Nem. Ez így megint nem helyes, nem lelkivezetőt kerestem, hanem egy nálamnál okosabb, bölcs embert, aki pillanatnyi helyzetemben talán segített, de sok minden még nem oldódott meg életemben. Ezért fontos, hogy felismerjem, mind hívő ember, szükségem van olyan állandó lelki vezetőre, aki az élet mindennapjaiban kísér engem, nem a mindennapos találkozás által, hanem
az időnkénti találkozásokkor való helyzet feldolgozása által, mert a lelkivezető nem az én döntő, illetve döntésre hivatott személy az életemben, hanem ő egy iránymutató, egy segítő. A lelkivezető mellett továbbra is én vagyok az, akinek döntenie kell az életben arról, hogyan tovább. Meghallgatom a lelkivezetőnek az elgondolásait, remélhetőleg az imádságos megoldásait, viszont a döntés az enyém. Mert én kell megvalósítsam azt, amire buzdítottak. Én kell hallgassak továbbra is a Szentléleknek az irányítására. Én kell felvállaljam adott esetben a saját kudarcaimat is, hogyha valami nem sikerül. Nem hibáztathatom a lelkivezetőt arról, hogy nem jó lelkivezető, mert én semmivel sem lettem jobb. Türelmetlen vagyok önmagamhoz ilyenkor. Azt jelenti, hogy elvárnám, hogy egy-két beszélgetés, egy-két lelkivezetésnek nevezett találkozás alkalmával olyan szintre jussak, hogy onnan már minden menjen, mint a karikacsapás. Nem. Amint az előbb is említettem, tehát az előrehaladás lehet, hogy nagyon csiga léptekkel fog megvalósulni, lehet, hogy szinte észrevétlenül. A lelkivezetésnek legfőbb alapjai és jellemzői a következők. Mindenek előtt azt kell leszögezni, a lelki vezetésnek az igazi főszereplője maga a Szentlélek. A lelkivezető csupán eszköz és tanú, aki figyeli és kíséri a vezetett személyt Istenhez a lelki világ átalakítása, elmélyítése által. Továbbá, mint egy alap, fontos az imádság és ráhangolódás. És a ráhangolódás következtében, amikor az én lelki világom immár tud Istenre figyelni, és tud a lelkivezető szavain túl Isten mélységeit meghallani, megérezni, és a fontosságukat felfogni, akkor viszont már megtörténik a ráhagyatkozás is. Addig, amíg nem vagyok meggyőződve arról, hogy ténylegesen a Szentlélek Úr Isten az, akinek a tanítására és irányítására szükségem van, addig csak tudást akarok halmozni. Addig csak kíváncsi vagyok, hogy más mit tenne helyembe, hogyan oldaná meg. Tehát elvárom, hogy megerősítsenek vagy a döntéseimben, vagy olyan okosnak tűnő megoldásokat kapjak, amely segít pillanatnyi helyzetemben. Amikor viszont már ráhagyatkozok a Szentlélekre, és ehhez kell az imádság és a felkészülés, tehát amikor már ráhagyatkozok, akkor már nem én szabom meg a feltételeket, nem én nyújtom a Szentléleknek az ötleteket, hogy mit is kéne velem tegyen, hogyan is kéne engem irányítson, hanem a ráhagyatkozás azt jelenti, szó szerint átengedem neki a kezdeményezést, engedem neki, hogy akár még általam kevésbé tetszetős úton vezessen, és az az út, bízok benne, és nem kételkedek, az az út biztos célba vezet. Amikor már megkérdelezek bármit a mindenható Isten mindhárom személy munkájának az eszközeiből, és kezdek válogatni, hogy hát ezt nem így gondolom, és ezt talán másképp csinálnám, és tehát keresünk mi kifogásokat, onnantól én magamat szakítom el, tehát mint egy lecsatlakozom a Szentlélek Úristennek a kegyelmi hullámhosszáról, és megint visszakerülök oda, honnan indultam. Sőt, adott esetben rosszabb helyzetbe is kerülhetek. Miért? Miért állítjuk azt, hogy rosszabb helyzetbe? Mert amikor már egy
bizonyos tudásszintet kezdek elérni. Az emberi büszkeség, beképzeltség, önteltség arra fog engem buzdítani, hogy hát én már sok mindent tudok, én nekem már tényleg nincs szükségem újabb és újabb tanácsra, és akkor innen már megoldom én. Hát nem. Maga a tudás birtoklása nem elegendő. Látjuk azt, hogy a mai gépek jóval többet tudnak, mint mi. Eleve a tudás felhalmozásában is, tehát jóval többet tudnak birtokolni tudást, mint mi magunk. A szintetizálásban, tehát az anyag összeválogatásában és összerakásában úgy szintén. Viszont a gépek, mivel nem éreznek, nincs érzelmi világuk, nincs, amivel összehangolják ezt a tudást, ők szó szerint gépiesen találnak a tudásból egy rideg érzelem és bármilyen fajta együttérzés nélküli megoldást. Amikor gyermekként, illetve fiatalként hallottam először ezt a gondolatot, hogy az orvos, akinek műtenie kell, sőt, kemény műtétek, tehát ilyen amputáció, bizonyos szervek eltávolítása, persze élőkön, hogy egyik-másik orvos ahhoz, hogy ezt a műtétet véghez tudja vinni, akkor először egy kis alkoholt fogyaszt, pont az, hogy legyen bátorsága. Furcsáltam, csodálkoztam, valahogy nem tudtam megérteni. Hogy lehet az, hogy a vezetésnél kívánják, hogy alkoholmentesen vezessen az ember, de ugyanakkor ilyen emberi életek függésénél az orvos ezt megteheti. Persze, hogy nem volna szabad, de némelyek megteszik, pont azért, mert annyira sajnálják a beteget, hogy nem jön, hogy megtegyék azt az életmentő lépést, pedig pont attól fogja túlélni, hogy eltávolítják azt a szervet, vagy azt a végtagot. Amikor ráhagyatkozok a Szentlélekre, természetesen ő nem fog ilyesmit tenni, hogy engem rávegyen, akkor fogsz tudni jobban előre haladni, hogyha jobb kezednek az alsó részét eltávolítod. Tehát ilyet nem fogunk sose hallani a Szentlélektől. Nem hiába teremtettünk mi mindannyian olyannak, amilyenek vagyunk, tehát két-két végtag, egy fej, két fül, stb. Nem sorolom, mert mindegyikre szükség van. Ezeknek az eltávolítása csak betegség esetén történik meg, és akkor is szakavatott orvosok által, de nincs köze a lélekhez. A léleknek csak olyan szempontból, hogy kell az a lelki erő, hogy én ott is alávessem magamat, és rábízzam magamat az orvosra, bízva abba, hogy ő tudja, mit csinál, és hogy nem rontja el, nem fekszek le úgy az asztalra, hogy onnan már nem is kelek fel, hanem csak visznek. Tehát van egyfajta bizalom és alapvető hit az orvos tudásában és ügyességében, de ez még távolról se az a fajta hit és ráhagyatkozás, mint amire szükségem van a Szent Lelket illetően. Továbbá szükség van a meghallgatásra és a diszkrécióra. A lelkivezetőnek képes kell lennie ítélkezés nélkül igazi mély empátiával figyelni a mindarra, amit én mondok, nem félbeszakítani, ahányszor jónak látja, ha kell teljes hosszú időszakokat végig kell tudjon hallgatni. Ha valamit szeretne mondani, akkor inkább jegyzete, hogy majd a végén elmondjon, hogy elfelejtse, de mindenképp meghallgat, tehát nyitottság van benne a meghallgatásra, és ami nagyon fontos, ahogy a papokról, a gyóntató papokról szokták mondani, hogy köti őket a gyónási titok, és ez így van, és minden további nélkül bízhatunk abban, hogy ami ott hangzik el a gyónásban, azt a pap nem adja tovább. Néha hívek megteszik, hibáznak ezáltal, de őket nem köti olyan szempontot titoktatás, mint a papot.
Lelkivezető esetében viszont szintén köti a titoktartás, nem csak azért, mert indiszkréció lenne erről beszélni, hanem eleve, amit ő ott egy bizonyos személlyel megbeszél, az biztos nem 100%-osan megoldás egy másik személyre vonatkozzon is a beszélgetés során. Tehát ugyanaz a tanács nem biztos, és ugyanabban a mértékben nem biztos, hogy jó egy másik személynek, amit én magam kaptam. Ezért fontos, hogy egyedi legyen minden megoldás. Ha már egyedi, akkor nincs amiért beszélni róla, nincs amiért valakinek a hibáról, vagy gyengeségéről, vagy lelki szintjéről tárgyalni bárkivel. Tehát semmi sem magyarázná azt, hogy miért kell egy lelki vezetőnek továbbadni azt, amit hall. És a mai műsor, mivel a vége felé közeledik, még egy gondolat belefér a lelki vezetésnek a fő alapjaiból és jellemzőiből. Nagyon fontos az imádságos háttér, ezt említettem a bevezetőben. Saját életében is jelen kell legyen az elmélyült imádság a lelki vezetőben, tehát nem pusztán tudással és bölcsességgel kell rendelkezzen, hanem imádságos lelkülettel, és benne is meg kell legyen a lelki növekedés folyamata. Nem lehet tökéletes, nem létezik tökéletes ember itt a Földön, aki elérte volna a legfelsőbb szintet, és azért tud másokon segíteni, mert ő már mindent tud, minden szinten átlépett, és a csúcson van. Ilyen nincs. Természetesen, hogy ő is halad előre, őnek is van lelki vezetője, és így egymást segítve haladunk előre. Ez olyan, mint amikor a gyermekek már eleve óvodába, kinn az óvoda udvarán egymás kezét fogva körbe táncolnak, vagy egyszerűen kígyó utat járnak, játékosan mennek együtt, de a lényeg az, hogy egymás kezét fogva, és olyan, mintha a legelső húzna maga után a legutolsót, pedig nem húzza, pusztán csak együtt haladnak, fogják egymás kezét, hogy azon az útvonalon megmaradjanak. Kedves Már Rádió hallgatók, mai műsorban ennyi fér bele. Természetesen a témát folytatjuk, nem zártuk le. Kívánok mindenkinek nyitottságot és akaratot arra, hogy lelki vezetőt keressen és találjon, és így haladjunk előre együtt az Isten országa felé. Kívánok mindenkinek áldott napot, sok kegyelmet, jó Isten áldását, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsőítessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Kedves hallgatóink, amely úrangyala imádságot és a zsolozsma déli imaóráját ajánljuk fel több fontos szándékaink mellett a nagyváradi apátság ügyének megoldásáért is, melynek pere épp ebben az órában folyik, legyen meg a Jóisten akarata. Imádkozzunk az úrangyala imában és a zsolozsmában is, erre hívjuk hallgatóinkat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözd így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen,
0: önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Te nem jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Ósd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött Fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
1: Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben.
0: Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim ígédet elfelejtik.
1: Szavad tűzben kipróbál tiszta beszéd, azért szereti új szolgád.
0: Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat.
1: Színigazság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség.
0: Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek.
1: Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek.
1: Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok.
0: Imádságom jusson színed elé. Hallíts füledet kérésemre.
1: Mert a lelkem tele gyötrelemmel. Életem közel van a holtak országához.
0: A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja.
1: A holtak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
0: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
1: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
0: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen. Szemem elsorvad a kíntól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel? Vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak?
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban? Vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben? Vagy igazságodat a feledés földjén?
0: Te, én hozzád kiáltok, Uram. Már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem?
1: Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek, és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet.
0: Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram.
1: Ösvényemen csak ez világít.
0: Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket, és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljunk minden cselekedetünkkel. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
2: Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt imádkozták velünk az Urangyalát és a Zsolozsmából a déli imaórát. Ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak az Erdély Mária Rádió hullámhosszán, hiszen egy gyönyörű ének után következik a déli magazin.

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Déli magazin a Mária Rádióban.

2026. július 21-én kedden köszöntjük kedves hallgatóinkat, nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról. A mai egy órában Pál Gellért nevében is Fülöp Lóránt köszönti önöket, az elkövetkezendőkben önökkel leszünk. A Déli Magazin témája 2026. július 21-én kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak kedves hallgatóink. Ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálus atya fűz majd gondolatokat. A Déli Magazin második részében

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszönjük a kedves hallgatókat. 2026. július 24-én a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál
1: Vízi Katalin
0: és Oltán Szabó Hunor köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.

0: Előadás Gyergyó Szent Miklóson.
1: Különleges előadást tartanak csütörtökön este 7 órától a Gyergyó Szent Miklósi Transzilvánik kézműves söröző emeleti termében Lőrinci György és Gagyi Dénes historikus hangszerkészítők, landkészítő mesterek mesélnek a landról, majd reneszánsz landszóló és duodarabokot, illetve barokk landzenét szólaltatnak meg. A belépés becsületkasszás.

0: Először rendezik meg Kolozsváron a templomok éjszakáját.
1: Hat felekezet fogad látogatókat a szombaton első alkalommal megrendezendő templomok éjszakáján Kolozsváron, adta hírről az MTI. A rendezvény célja, hogy megmutassák az erdélyi város egyházi örökségét az érdeklődőknek. Az alkalomból a római katolikus, az unitárius, az ortodox, a görög katolikus és az adventista egyház templomai, valamint a zsidó hitközség zsinagógája lesz látogatható. A projekt keretében első alkalommal lesz látogatható éjszaka a Szent Mihály templom tornya és annak belső tere. A főtéri templom mellett a római katolikus egyház számos értékes temploma, a többi között a belvárosi piarista és ferences templom, valamint a Kolozs monostori Kárvária templom is megnyitja kapuit. Az érdeklődők továbbá az ortodox és a görög katolikus katedrálist, a belvárosi unitárius templomot és a neológ zsinagógát is megtekinthetik. A templomok éjszakája este 8 óra és hajnali 2 óra között zajlik.

0: Nagyszülők és idősek világnapja Nagyváradon.
1: Vasárnap a nagyszülők és idősek világnapja alkalmából a nagyváradi római katolikus székesegyházban különleges figyelemmel és szeretettel fordulnak a szépkorú hívek felé, a szent misék végén, a székesegyház bejáratánál egy erre alkalomra készített emlékképpel és imával ajándékozzák meg őket. Az ajándék egyszerre kívánja kifejezni az egyházi közösség háláját, megbecsülését és imádságos szeretetét mindazok iránt, akik életük tapasztalatával, hitük példájával és hűséges szolgálatukkal gazdagítják családjaikat és a helyi közösséget. Templombúcsú Tusnád Szánton.
0: Vasárnap tartják a lojlai Szent Ignác tiszteletére szentelt Tasnád Szántói plébánia templom búcsúját. A déli 12 órakor kezdődő Szent Mise főcelebránsa és szónoka Nagy Tibor Zilahi Esperes plébános lesz. Jótékonysági koncert Sepsiszentgyörgyön.
1: A sepsiszentgyörgyi Íriz ház javára tartanak jótékonysági koncertet vasárnap délután.

0: 6 órától a Vár templom udvarán, ahová szeretettel várnak minden jó érzésű zenekedvelő érdeklődőt egy különleges nyári estére, ahol a zene az összefogásért csendül fel. A Kisködmön zenekar rendhagyó népies hangulatú feldolgozásai és a Tiltott Illés együttes Illés fonográf sója kellemes, nosztalgikus retro hangulatot teremt ismerős magyar slágerekkel, régi emlékekkel, közös énekléssel és azzal a jól eső érzéssel, hogy a több generáció egyszerre találhat magára a zenében. Koncert Nagy Károlyban.
1: Július 30-án este 7 órától a Károlyi Kastélyban ad dicsőítő koncertet a Felvidéki Krux Magyar Keresztény Zenekar. A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel hívnak, illetve várnak. Templombúcsú és az új oltár felszentelése Resica bányán.
0: Augusztus 2-án a Resica bánya Havas Boldogasszony plebánia közössége a templom búcsúját ünnepli. A Szent Misét délelőtt 10:30-kor Pál József Csaba megyés püspök celebrálja. A Szent Mise keretében a főpásztor felszenteli a templom új oltárát. Egyházmegyei családos tábor Erdődhegyen.
1: Szeretettel várják a kisgyermekes és nagyobb gyermekeket nevelő családokat a Szatmári Római Katolikus Püspökség egyházmegyei családos táborába augusztus 10, illetve 13 között. Ez a néhány nap lehetőséget ad arra, hogy kiszakadjanak a mindennapok rohanásából, újra egymásra hangolódjanak, és közösségben éljék meg hitüket. A szülőket kapcsolatépítő és kézműves műhelyek, a családokat közös programok, a gyermekeket pedig kézműves és élményfoglalkozások várják. A programok között szerepel szentmise, közös ima, kapcsolatépítő műhely, őrdíszműves, foglalkozás, kosárfonás és agyagozás, íjászati bemutató és foglalkozás. Jelentkezni a 0740 115 464-es telefonszámon lehet július 20-ig.

0: Most pedig néhány szóban az időjárásról.
1: Ma a napsütést gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Egy-egy zápor keleten, délkeleten alakulhat ki. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24 és 34 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Holnap mindenhol számíthatunk több órás napsütésre. A több-kevesebb felhőből érdemi csapadék ezen a napon sem várható, csupán elvitve alakul ki egy-egy jelentéktelen zápor. Sokfelé élénk, helyenként erős széllökések kísérhetik, majd az északnyugati szelet. A friss reggelt követően délután 21-29 fokot mérhetünk.
2: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték, Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Fogarason 24 fok van, Brassóban és Baróton 23 fokot mérnek. 24 fokot mértek Sepi-Szentgyörgyön, Kézdivásárhelyen. 22 fok van Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Gyergyóalfaluban és Marosévízen. Szintén 22 fokot mértek Dicsőszentmártonban. 24 fok van Tordán, Marosvásárhelyen és Nagycsármáson. 25 fokot mérnek Kolozsváron és Dézsen. 23 fok van Besztercén. 22 fokot mértek Aknasugatagon. 24 fok van Máramarosszigeten és Nagybányán. 26 fokot mérnek Szatmárnémetiben. 25 fok van Zilahon, 23 fok van Bánfihunyadon. 26 fokot mérnek Nagyváradon, 28 fok van Aradon, 27 fokot mérnek Temesváron és Lugozson, 26 fok van Resicabányán és Déván, 24 fokot mérnek Petrozsémben, 25 fok a pontos adat Gyulafehérváron, Szászsebesen, Balázsfalván és Nagyszebenben ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves testvérek, a mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből a 12. fejezet 46. verstől az 50. versig szól. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak. Anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki. Ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, a most hallott evangéliumi szakaszban talán úgy tűnhet számunkra, hogy Jézus nagyon keményen szól, és minthogyha elutasítaná az édesanyját. Pedig szó sincs róla. Inkább ezt a helyzetet is felhasználja annak megértetésére, hogy mit is jelent igazából az Istenhez való tartozás. Amikor valaki egy jó családban nő fel, ahol megtapasztalja az édesapa és az édesanya szeretetét, ahol a testvérek odafigyelnek egymásra, természetesen belefér ebbe egy kis veszekedés vagy nézeteltérés, de alapjában véve az ember biztonságban érzi magát. Jó veletek együtt lenni. Jó, hogy együtt tudunk időt tölteni. Az együtt lenni jó élménye betölti a szívét ilyenkor a felnövekvő embernek. Ehhez hasonló, sőt ennél még mélyebb tud lenni, hogyha Istennel vagyunk kapcsolatban. Egy biztonságot, belső békét és harmóniát tudunk megélni a hozzávaló kötődésünkben, és azt tudjuk mondani, hogy Uram, jó veled lenni. Mint ahogy a tanítványok a színeváltozás helyén. Uram, jó nekünk itt lenni. Igen, ez az Istenhez tartozásnak az élménye. De ennek különböző feltételei vannak. Hogyha szeretnénk, hogy a családban igazán együtt tudjunk lenni, akkor tudomásul kell vennünk, hogy a másik egy másik ember. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Vannak egy jó családban bizonyos fajta törvényszerűségek, amiket fontos megtartani azért, hogy ezt a békességet és harmóniát meg tudjuk őrizni. Ugyanígy van az Istennel való kapcsolatunkban is. Amikor keressük az Isten akaratát, amikor megpróbálunk hozzáigazodni, ez nem jelent mást, mint hogy meg akarjuk még inkább tanulni, ki is az az Isten, aki szeret bennünket. És ebben a megismerés folyamatban tudunk minél közelebb kerülni hozzá. Nem a saját önkényes elképzelésünk, nem az elgondolásaink kell, hogy uralkodjanak. Nem az Istent kell saját elgondolásainkhoz igazítani, hanem meg kell tanulnunk, hogy milyen ő, milyen az ő szeretete, mit kell megtennünk azért, hogy ehhez a szeretethez, az ő teljességéhez minél közelebb tudjunk kerülni. A boldogságos Szűz Mária és Jézus közötti kapcsolat nagyon harmonikus volt. Legfőképpen azért, mert mind a ketten a mennyei atya akaratát keresték. És ez a legutolsó gondolat, egy családban is, az emberi kapcsolatainkban is, akkor tudunk igazából kiteljesedni, hogyha Isten szemüvegén keresztül próbáljuk a másikat nézni, a közösséget nézni, a családot nézni. Azzal a végtelen szeretettel, ahogy ő tekint ránk. Legalábbis erre kell törekednünk. Tehát, ahogy megismerjük egymást a családban, az egy fontos feladat, ugyanígy kell megismernünk Istent is. De ugyanakkor a családi megismerés folyamatában az Isten szeretete, az Istenhez való kapcsolódás még inkább erősebbé tudja tenni a kötelékeket. Aki teljesíti a mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Jó Jézus testvérének lenni, jó Jézusnak a családjához tartozni. Adja meg hozzá a kegyelmet, hogy mindent megtegyünk ezért, tudjunk áldozatot hozni, hogy szeretetünk egyre jobban kiteljesedjék.

0: Heti magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogyan a bevezetőben hallhatták, a következő percekben Krisztus világa az Erdély katolikus keresztény családok lapjának júliusi és augusztusi hónapjának lapszemléjét hallhatják dr. Darvas Kozma József esperes plébános úr főszerkesztésében. Fogadják szeretettel!
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Krisztus világa 2026. július-augusztusi összevont számának a szemléjén. Az életünk feltöltése. A nyár nem csak a testi felüdülés, hanem a lelki megújulás különleges ideje is. A természet szépsége és csendje Isten teremtő szeretetére emlékeztet, hálára és szeretetre indít. A szabadság lehetőséget ad arra, hogy családunkkal és barátainkkal több időt töltsünk, régi kapcsolatainkat tápoljuk, valamint elcsendesedve közelebb kerüljünk Istenhez. Jézus példája arra tanít, hogy a szolgálat mellett szükség van a pihenésre és az imádságra is. A keresztény ember hálával fogadja Isten ajándékait, ugyanakkor mértékletességgel és felelősséggel él velük. Szent Atyánk 14. Leó pápa példája is emlékeztet arra, hogy a pihenés a küldetés elmélyítését szolgálja. Azt mondotta Szent Atya Kasztent Gandolfóba, pihenni, olvasni, imádkozni, sportolni akar. A Mohácsi víz 500 évfordulója arra figyelmeztet, hogy a lelki egység és az Istenhez való hűség közösségeink megtartó ereje. Nyári időszak legyen a Krisztussal való találkozás hitünk megerősítésének és a Szentlélek vezetésével történő lelki megújulásnak az áldott ideje, hogy megerősödve térjünk vissza mindennapi hivatásunkhoz, olvassuk a vezércikkben. Nagy kímélettel igazgatsz minket. A helyes Isten kép kialakítása. Monsignor Tamás József nyugalmazott segédpüspök írását azzal kezdi, hogy Franz Bugle, német pszichológus szerint a Biblia Istene gyakran büntető és fenyegető, ezért felteszi a kérdést, valóban a szeretet Istene-e? Raimund Schwager, jezsuita teológus válasza szerint Isten igazságossága elválaszthatatlan tulajdonsága, hiszen a rossznak következménye kell legyen. Ugyanakkor a Biblia nem csak igazságos, hanem irgalmas, türelmes, jóságos és szerető Istenről is tanít. Jézus példabeszédében a konkoly meghagyása azt jelképezi, hogy Isten türelmesen várja a bűnösök megtérését, és csak a végítéletkor ítél. Ezért nem szabad Isten egyetlen tulajdonságát kiemelni a többi róvására. A helyes Isten kép Isten igazságosságát és irgalmát együtt szemléli, mert ez határozza meg a keresztény hitét és életét. Az irgalmasság lelki cselekedetei, megvigasztalni a szomorúakat. Hoffer József, jezsuita atya cikke a gyászolók vigasztalásáról szól. A valódi vigasz nem üres szavakból vagy tanácsokból áll, hanem abból, hogy jelen vagyunk a szenvedő ember mellett, meghallgatjuk és elfogadjuk érzéseit. A gyászt nem kell elrejteni, mert minden veszteség feldolgozásához szükség van rá. Hitünk szerint Jézus és a Szentlélek szeretete ad erőt a fájdalom elviseléséhez. A hívő ember feladata, hogy együttérzéssel, irgalommal és szeretettel támogassa a szomorkodókat, ahogyan Jézus is tette. Márton Áron 130. Ebben a cikkben a papság hivatása a világban. Márton Áron írása. A papság küldetését a világban a világi hívekkel együttműködve teljesíti. Ezért feladata az evangélium üzenetét úgy közvetíteni, hogy az áthassa az emberek mindennapi életét. A hívek olyan papokat várnak, akik hitelesen élik meg hivatásukat, erkölcsösek és példát mutatnak Krisztus követésében. Az egyháznak a modern világban meg kell őriznie szakrális jellegét, miközben elutasítja a hamis vallásosságot. A pap legfontosabb feladata, hogy életével és tanításával az evangéliumi értékeket a társadalom minden területére eljuttassa, és hitelesen képviselje Krisztust, írja tiszteletre méltó Márton Áron püspök. Lelki kultúra. Ruhászka Ottokár, gazdaság és szellemi élet írása. A magyar géniusz azt vizsgálja, hogy a gazdagság hogyan hat a szellemi életre és a kultúrára. A jólét elősegítheti a művészetet, a tudomány és a gondolkodás fejlődését, ahogy Athén példája is mutatja. Önmagában azonban nem teremt értékeket, csak lehetőséget biztosít azok kibontakoztatására. Ha a gazdagság önzést, fényűzést és tétlenséget szül, akkor a társadalom hanyatlásához vezet, ahogyan Athén és Róma esetében történt. A gazdagság tehát csak erkölcsös, munkára ösztönző közegben válik a fejlődés mindennapi eszközévé. Út a felnőttség fele. Vallásosság. Fiataloknak, szülőknek és pedagógusoknak Gyurján Edit írása. Minden ember egyedi és megismételhetetlen, ezért életének különleges értéke van. A vallás szerint ezt az egyedüliséget Isten teremtő szeretete adja. A hit egy személyes döntés, amelyet mindenki maga választ meg. A világ sok láthatatlan dolgában is hiszünk, tapasztalatok és mások szavai alapján, így egyesek Isten létezését is elfogadják. Már az ősemberek is keresték a világ magyarázatát, és hittek náluk nagyobb erőkben. A természet törvényei pedig sokak számára Isten jelenlétére utalnak. Keresség éve van, a keresség szentségéről. Az egyház és szentségei. A harmadik rész. A szülői szeretethez hasonlóan Isten szeretete is tettekben mutatkozik meg. Jézus Krisztusban Isten jósága láthatóvá vált, és az egyházon, valamint a szentségek keresztül ma is működik. Az apostolok a Szentlélek erejével hirdették Jézus föltámadását, és közösséget alkottak. Az egyház Krisztus jelenlétének közvetítője, amelyben Isten szeretete elér minket. A szentségek életjelek, amelyek kifejezik és megjelenítik az Istennel való kapcsolatot, erősítik a hívők közösségét, és Krisztushoz kapcsolnak. Memento 1526-2026. 500 éve volt a Mohácsi vész. Wirth László, szociológus értékelése. A Mohácsi csatavesztés idején, 1526-ban, Második Lajos magyar király uralkodott, aki mindössze 20 éves és tapasztalatlan volt. Apja, második Ulászló, a Dobzse László néven ismert király, nem erősítette meg az ország védelmét, ezért Mátyás király egykori erős állama hanyatlásnak indult. Szerémi György püspök beszámolója szerint a magyar főurak megosztottak voltak, és saját érdekeiket követték, miközben a török seregek egyre közelebb kerültek az országhoz. A várak védtelenek maradtak, a hadsereg megszervezése pedig sikertelen volt. Második Lajos király Mohácsnál szembe került a hatalmas török túlerővel, de megfelelő segítség nélkül vereséget szenvedett. Az 1526. augusztus 29-i csatában a király is életét vesztette. A vereség után a törökök akadálytalanul eljutottak Budáig, majd kifosztották a várost. A csatavesztés következtében összeomlott a középkori magyar államhatalom. A trónért Szapolyai János és Habsburg Ferdinánd küzdött, akik megosztották az országot. Később Magyarország három része szakadt, és a török uralom hosszú időre meghatározta történelmét. A mohácsi vereség így a magyar történelem egyik legnagyobb forduló pontjává vált, amely évszázadokra hatással volt az ország sorsára, írja Virt László. A mementóhoz nagyon találó, a 100 évvel ezelőtt a mohácsi vész 400. évfordulóján megjelent, és minket is bátorító, Reményik Sándor Mohács után című versének záró szakasza. Éjszaka jön, 150 éves éj, s ki éjben születik majd, mit csináljon? Dolgozzék, imádkozzék, tűrjön, várjon, s a sírba is remény sugárral szálljon, a könnyel sózott kenyerét megette. Mert változnak a csillagok felette. Mi van ott legbelül? Márkó Benini írását fordította Bács Béla János. A mellkasverés a bűnök megvallásának ősi jelképe, amely nem az önvádra, hanem az őszinteségre és Isten irgalmának keresésére utal. A vámos példája azt mutatja, hogy az ember elfogadhatja önmagát Isten előtt valódi állapotában. A szív az ember belső középpontja, ahol a jó és a rossz gondolatok születnek. A gesztus mellverés arra hív, hogy megvizsgáljuk életünket, felismerjük hibáinkat, és Isten kegyelméhez forduljunk. A megkeményedett szív Isten szeretete által átalakulhat, ahogy a fölszántott föld befogadja az esőt, és termékenyé válik a lelki megújulás során. És olvashatunk egy négysoros kis verset, Füle Lajos, mégis verse. Egyedül te ismersz, Uram, sokkal jobban, mint én magam, s lelkem örök öröme ez, ismersz engem, mégis szeretsz. Ég és föld között Istennel, Goretti Szent Mária szűzés vértanú, ról készítette Bakó Mária Hajnalka a kvízt. A 20. század egyik fiatal szentje ő, 1890-ben született Olaszországban, szegény családja a megélhetés miatt elköltözött, majd édesapja halála után Mária segítette édesanyját és testvéreit. Első áldozása után Alessandro Senerelli zaklatni kezdte, de Mária ellenállt neki, mert nem akart bűnt elkövetni. 1902-ben Alessandro halálosan 14 törzszúrással megsebesítette, Mária pedig másnap meghalt. Halála előtt megbocsátott támadójának. Alessandro később megbánta tettét, 26 év után szabadult a börtönből és megváltozott. Mária példája a hitről, tisztaságról és megbocsátásról tanít. 12. Pius pápa boldoggá, majd 1950-ben szentté avatta őt. Szentté avatásán hatalmas tömeg vett részt, amit elsőként a történelemben a Szentpéter téren tartottak. Édesanyja is jelen lehetett ezen a különleges eseményen, amely egyedülálló volt az egyház történetében. Goretti Szent Mária az ifjúság példaképe. És legyen humor és derűs oldal, a gyógyfürdő hatása csodálatos, mondja egy sánta férfi a barátjának. Bottal mentem be a fürdőbe, s annélkül jöttem ki. Hogy-hogy? Ellopták. Keresztrejtvényben Szent Péter apostol jó tanácsa rejlik a gondokkal küzdőknek. Készítette néhai Korodi Zoltán. A lap Püsz Tamás Mária mennybe menetelet című versével zárul. Püsz Tamás született Makkó Lajos, Győrött 1916-ban, Hamiltonban, Kanadában hunyt el 1992-ben, magyar költő, író, katolikus pap volt. Köszönöm és ajánlom a kedves Mária rádió hallgatóknak, hogy ne csak meghallgassák ezt a szemlét, hanem aki teheti, rendelje meg, hiszen 5 lejf a lapnak az ára, és ha elolvasta, továbbadhatja, és a sajtó apostolkodás által másokat tudunk gazdagítani. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Krisztus Világa az Erdély Katolikus Keresztény Családok lapjának júliusi és augusztusi lapszámának összevont lapszemléjét hallhatták. Dr. Dorvos Kozma József esperes plébános lapfőszerkesztőjének jelenlétében köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, 12 óra 54 perc a pontos idő. Zárjuk mai déli magazin rovatunkat egy rövid tájékoztató műsor ismertetővel. 13 órától a szeretetlen rózsa fűzérét imádkozzuk, majd ima a békét lesz hallható, 13 óra 30 perctől pedig zenés köszöntő műsorra jelentkezünk. 14 órától fészek meleg műsorral Kertész Mária és Tibor tart önökkel, 14 óra 30 perctől olvasuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perckor Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi Tünde szerkesztésében, 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök ima kéréseit, 15 órától az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja önöket, 16 órától igéző lesz hallható ismétlésben. 16 óra 5 perctől Hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával, 16 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió műsora ismétlésben lesz hallható. 17 órakor fogadjuk az önök ima kéréseit, 17 óra 15 perctől a fájdalmas rózsafűzét és a Jézus vére litániát fogjuk elvégezni. 18 órától szentmisét közvetítünk Betlen falváról, melynek végén a hét plébániájával Gábor Anna jelentkezik. 19 órakor az úrangyalai mára hívjuk hallgatóinkat, 19 óra 5 perctől pedig Bibliai Nők nyomában Timmel, Szűcs Tima és Tyukodi Beáta közös műsora lesz hallható. Műsor végén 19 óra 30 perctől majd egy újabb tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezünk, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk az Erdélyi Mári Rádió Csíksom és stúdiójából. Mai déli magazinban önökkel volt
1: Fülöp Lóránd
0: és Pál Gellért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Szeretetlenk Rózsa Főzérét és a Létániát fogjuk most közösen imádkozni, meghívva önöket is arra, hogy csatlakozzanak, hozzunk a Jóisten elé minden kérést és szándékot, és imádkozzunk együtt.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretet lány kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szentsebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned,
1: mert végtelenül jó vagy.
0: Istenem, remélek te benned,
1: mert végtelenül irgalmas vagy.
0: Istenem, szeretlek téged,
1: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket
0: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
1: Ára szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket
1: szeplőtelen szíved szeretetlángja által.
0: Ára szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazd nekünk.
0: Uram, irgalmazd nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk.
1: Uram, irgalmazd nekünk.
0: Uram, irgalmazd nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úr Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.

0: anya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmez nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
0: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei Atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy ki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban,

0: családunk, embertársaink, barátaink számára kérjük a mennyei atyát.
1: Istenem, te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáj a gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, Szatmár Németi stúdiónkból. Zenés köszöntünk veszi kezdetét, akik a mai műsorban önökkel tartanak.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Timea. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk, ide várjuk az üzeneteiket. Ma Lőrinc, Dániel, Daniella és Helén névnapok vannak. Ezúton köszöntjük ezen nevű hallgatóinkat, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánva nekik, és biztatjuk önöket is, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, köszöntsék fel a szeretteiket, és köszöntsék fel az ismerőseiket, kívánjanak valakinek egy szép napot. Elmondanám azt az öt dalt is, amely a mai listánkon szerepel. Az első helyen van a Queen-től a Halleluja, Jézus dicsérd, a második a Mozaiktól a Minden mi él, a harmadik Rabulejt a szereteted, a negyedik Küldetésed van, László Attila dala, és az ötödik helyen egy szép Ave Maria van. Ezek közül lehet választani, és ezeket küldhetik mindazoknak, akikre gondolnak a mai napon, akiknek szeretnének örömöt szerezni. Várjuk a hívásaikat, várjuk az üzeneteiket. Volt egy telefonáló velünk, őt biztatjuk, hogy hívjon minket vissza, és mondjál, hogy ő kit is szeretne köszönteni. Köszöntünk is egy kedves hallgatót.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Tisztelték az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökkel
2: menj. A kívánó szeretetével köszöntöm. A hit remény szeretet jegyében szeretném köszönteni. Csíkszeredába, a Tudorvadi Mirescu utca, 23-as blokkba Péter Magdolnát, valamint a 25-ös blokkba, a C-lépcsőházba, a B-lépcsőházba Székely Magdolnát, és nem utolsó sorban az unokatestvéremet Csíkszentkirályon a Tiva utcába, özvegy Tök Ágostonnét köszönti Csíkszeredából unokatestvére Jutka. Az összes elhangzó dallal köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Gyere, üzik a
1: választ! Mindörökkel menj, mi is köszönjük a hívását, és Isten éltesse az ünnepelteket.

0: Újabb telefonálót köszöntenénk. Kérjük, hogy ismételje meg a hívást.
1: És legyen kitartó, főleg. Várja meg, ameddig bejut a műsorba, ugye jobban kitartóbbnak kell lenni most ezzel a rendszerrel, mivel tudunk telefonálókat fogadni, hogy be tudjanak jutni a műsorba, ezért erre biztatjuk önöket, hogy hívjanak, írjanak, és kitartóan csörkessék a telefonszámainkat.
0: Na, próbálkozunk még egyszer. Halló, Mária Rádió.
2: Halló. Dicsértesek egy kicsus.
0: Mindörökké, amen.
2: Halló.
0: Igen, halljuk.
2: Felsőbányáról telefonálok. Két unokám sajnos kiment külföldre, egyik Németországba, másik Angliába. Nagyon-nagyon hiányzanak nekem. Az életem voltak. Én neveltek sok évig szeretettel, de hát az itteni körülmények nem feleltek meg nekik. Elmentek, és én most csak azt tudom kívánni, hogy a Jóisten segítsen meg őket erőbe, egészségbe, szeretetbe, és próbáljanak úgy élni, mint itt éltek, jó emberek. Nagyon jó emberek voltak, nagyon jó gyerekek voltak. Imádkozzanak a Jóistenhez, hogy segítsen meg őket, hogy talán jobb sorsra jussanak. Ezt kívánja nekik Jorika mama Felsőbányáról. Nagyon sok szeretettel, és köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Nagyon szépen köszönjük hívását, imádkozunk mi is értük, és kívánunk egy nagyon szép délutánt.
1: Horváth Magdonának Csíkszent Simonban minden elképzelhető jót, egészséget kívánunk közelgő névnapja alkalmából. A családja köszönti minden elhangzó dallal.
0: Egy újabb kedves telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
3: Igen.
0: Mindörökké, amen.
3: Igen, egy kicsit megkésett, ez az volt Margit névnap, Borka Margikat, a Doni Gárgály temploma mellett, és még a leányát, Margikat is köszöntöm, hónap nyaranapját, Borka Margika, és a Jóisten étesse őket, tartsa meg az édesanyjával együtt egészségbe, békességbe és szeretetlen, minden jóval adjon a Jóisten nekik sok egészséget az édesanyjának is. Köszönti Gyimesből egy állandó hallgatójuk, és egy állandó imádkozó az összes dallal. Dicsértessük az Úr Jézus Krisztus Isten fizeste.
0: Mindörökké. Amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, és hogy velünk tetszik imádkozni és hallgatni minket.
1: És mivel üresek a vonalak, és a postaláda is üres, következzék akkor a mai köszöntőnk első dala, Rabulejt a szeretete, hallgassák nagy szeretettel.

Továbbra is nagy-nagy szeretettel várjuk az üzeneteiket, várjuk a hívásaikat, köszöntsék a szeretteiket, kívánjanak valakinek egy szép napot, mi nagy-nagy szeretettel vagyunk itt önökkel, és tényleg jó lenne, hogyha nem lennénk egyedül, hanem telefonálnának, hívnának, írnának és köszöntenének, várjuk szeretettel.

0: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Mit értettünk az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntünk, nem tudom, Erika és Tímia van a műsorban?
0: Majdnem, igen, Enikő és Tímia, igen, köszönjük szépen. Mi is köszöntjük.
1: Nagy szeretettel köszöntöm, és a Jóisten áldását tiéd életükre, hivatásukra.
0: Köszönjük szépen.
1: Tisztelt áldásból köszöntöm. Simon Szász Mária Magdénát, névnapja alkalmával, a Jóisten áldja meg egészséget, békességet a szép családjával együtt. Tisztán domokosom, Valkaj Magdolnát, és Aradon Miklós Magdolnát. A Jóisten áldja meg egészséget, békességet, szeretetet családjukkal együtt. És tisztelt lélekeim, köszöntöm az unokőszék unokáját, Dániel, másfél éves fiúcskát, a Jóisten áldja meg, szép gyermekot kívánok a szüleivel, nagyszüleivel együtt. Köszöntöm a kis családomat, idősögöt, betegeket, ifjúságot, Magyarországot, összes dolgozóit, önkéntesek, adakozóit, szabásikot, mindenkit, betegeket, mindenkit, most szeretettel köszöntöm, és egy áldott szép napot kívánok mindenkinek. Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen gondolatait, nagyon szép áldott délutánt kívánunk.

0: Újabb telefonálót fogadunk, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Pillanat, hogy lábjam el a rádió.
0: Megköszönjük.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Tisztelettel köszöntöm Önöket. Nem jó gombot nyomtam meg.
1: Megvárjuk, hogy elcsendesedjen valamelyik, akár rádió, akár tévé. Halló, halló.
0: Nem, beteg vagyok.
1: Semmi baj.
0: Hallgatjuk.
1: Nincsen semmi probléma. Tessék mondani.
0: Nem is látok. 78 éves vagyok, úgyhogy
1: a Jóisten adjon egészséget.
0: Nagy beteg vagyok. Nagy beteg. 17 féle betegségem van. Nagyon szépen köszönöm, hogy megvárta, hogy megvárjam a rádiómat, mert egy kicsit távolabb voltam tőle. Köszönöm szépen, ma most második szóval, is szóval mondjam, hogy dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
0: Tisztelettel, szeretettel szeretném köszönteni elsősorban Önöket. Sok szeretettel, köszönettel, hogy ennyi sok türelmük van, akik betelefonálunk. Nagyon gyere YouTube-be, és kérem szépen, hogy imádkozzanak értemet. Értjük lát is hovábok. Az első férjemet is elvesztettem, és a másodikot is. És nekem is megcsarapozott, vasadozott a lábam, és áldogott olyan mind a két lábam, mind a vidén. Akkor már egy perccel lekélhet vágnak mind a két lábamot. De most nem arra akarok kitérni, bocsánat, hanem szeretném köszönteni Csíkmenoság Újfaluban, Kóbomon, Bándi Magdolnát. Sok szeretettel, ha tudok a héten, ha kicsit kapok, meglepem, és elbúcsúzok tőlemet. Nagy beteg vagyok. Már rég. Úgyhogy készülök a kórházba. Biztos levágják a lábamot, mert meghamlott. Erősen meg így írta egy barátom, hogy levisze, hogy tudjak elbúcsúzni tőlük.
1: Mi nagyon szépen köszönjük hívását, együtt fogunk imádkozni Önért, és köszönjük, hogy még amellett, hogy olyan beteg tetszik lenni, még tetszett köszönteni is valakit. Kívánunk kitartást és jó egészséget!
2: Érkezett üzenetünk születésnapja alkalmából, köszöntöm Kovács Gergely érsek urat, áldja meg a Jóisten életem minden napján. Gelencéről érkezett az üzenet, csatlakozunk mi is a köszöntéshez, és a Jóisten éltesse sokáig Gergely érsek atyát. Imádságos szeretettel köszöntjük Csíkcsicsóban Balla Magdolnát, Brigittát, a Közép 10-ben, és szintén Balla Magdikát, aki távol dolgozik otthonától. Isten éltesse őket sokáig, Brassóból írták a rokonok. Isten éltesse a köszöntötteket. Van egy újabb telefonáló is velünk.
1: Halló, Mária Rádió. Mindörökké,
3: amen. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Drága jó Mária, szóltja meg, jó egészségbe. Adja meg munkáipat, Mária Rádország dolgozóját, önkéntes kapácsiját, a Jóisten fizesset, Jóisten tudja megfizetni csak Önöknek. És köszöntöm Tisztem Mártonon, keresztes Isvánné, Magdónát, Nézda Pélkolmából, Visztávúlból, a leányát, a Gyújtó, Magyarországon. A Jóisten adjon segítő kegyelmet, Isten éltesse, adjon jó erőt, egészséget, hogy tudja gondolni a férjét. És köszöntöm még Bicskó, Özvágy Bicskó, Zsoltánné, Magdikát, őt is, Tisztem Mártonon, és leányát Magdikát, mert itt is a Jóisten, hogy segítsük egy elmet, békességet, egészséget az egész családdal együtt, Isten éltesse a minnyájukat, jó egészségbe, és mindenkit, minden lelket, beteget, özvegyet, mindenkinek a gyúságítjuk egy álmat. Isten fizesse meg tettek hallgatni. További szép áldott napot kívánok, kétessék, a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, mert nagyon szépen köszönjük hívását, mi is kívánunk egy áldott szép délutánt.

Üresek a vonalak, üres a postcsaláda, jöjjön most egy újabb dal, a Queen-től a Halleluja, Jézus dicsért, hallgassák szeretettel.

Most már csak pár perc maradt a mai köszöntőből. Aki esetleg most átcsázza a vonalainkat, vagy írja meg az üzenetét, az még bejuthat a műsorba, és elmondhatja, hogy kit is szeretne ezen a mai szép napon köszönteni. Biztatjuk Önöket, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: Üresek a vonalak, üres a postaláda is, ezért úgy gondoljuk, aki szeretett volna a mai műsorba bejutni, annak sikerült. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, születésnapot, névnapot, fontos évfordulót. Jóisten áldását kérjük minden ünnepeltre. Búcsúzunk most a zenés köszöntőből, áldott szép délutánt kívánva mindenkinek.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden hallgatóját. Önök a Fészek Meleg című családpasztorációs rádióműsort hallgatják. A mikrofonnál a családpásztor, evangelizációs szolgálat munkatársa, Kertész Tibor. A házasságban minden pár átél nehezebb időszakokat. Vannak kisebb félreértések, visszatérő konfliktusok, de sajnos előfordulnak olyan sebek is, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezt már lehetetlen begyógyítani. Ilyenkor sokan felteszik a kérdést, van még egyáltalán remény? Képes Isten helyreállítani egy megtört kapcsolatot? A mai műsorban erről beszélgetünk. És arról, hogy hogyan működik a Szentlélek egy házasság gyógyulásában, milyen szerepe van ebben a mi döntéseinknek is. Tartsanak velünk!

Jézus egyszer ezt mondta tanítványainak. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Talán sokszor hallottuk már ezt az evangéliumi mondatot, mégis vannak élethelyzetek, amikor nehéz elhinni, hogy valóban rólunk is szól. Könnyű azt mondani, hogy Isten képes csodát tenni egy beteg ember életében, képes kivezetni valakit egy szenvedélyből, vagy új irányt adni annak, aki elveszítette az élet célját. De vajon akkor is igaz ez az ígéret, amikor egy házasság kerül válságba? Amikor két ember ugyan egy fedél alatt él, mégis úgy érzi, hogy napról napra távolodnak, sodródnak el egymástól? Amikor már nem a veszekedések a legfájdalmasabbak, hanem a csend. Az a csend, amelyben már nem osztják meg egymással a gondolataikat, nem kérdezik meg egymástól, hogyan telt a napjuk, és lassan idegenekké válnak. A legtöbb házaspár nem egyik napról a másikra jut el idáig. A kapcsolat ritkán egyetlen nagy esemény miatt romlik meg. Sokkal inkább apró mulasztások sorozata vezet ide. Elmaradnak a beszélgetések, elfogy a közös idő, a mindennapi feladatok háttérbe szorítják a kapcsolat ápolását. A gyermekek körüli teendők, a munkahelyi terhek, az anyagi gondok akár, vagy egyszerűen a fáradtság lassan elszívják azt az energiát, amelyre a szeretetnek is szüksége lenne. És amikor valami hiányzik az ember szívéből, könnyen elkezd máshol vigaszt keresni. Nem feltétlenül rögtön egy másik kapcsolatban, sokszor csak abban, hogy valaki végre meghallgatja, hogy valaki érdeklődik iránta, hogy újra fontosnak érzi magát. Innen pedig már nagyon rövid az út olyan döntések felé, amelyekről korábban azt mondta volna, én ilyet soha nem tennék. Éppen ezért óvatosnak kell lennünk, amikor mások házasságát szemléljük. Mert hogy könnyű kívülről ítélkezni, könnyű azt mondani, hogy én biztosan másképp viselkedtem volna. De csak Isten látja igazán, hogy milyen magányok, milyen csalódások, milyen be nem gyógyult sebek húzódnak meg egy-egy rossz döntés mögött. Ez természetesen nem menti fel a bűnt. A hűtlenség továbbra is hűtlenség. A hazugság az továbbra is hazugság. Amit rossznak nevez az evangélium, az nem válik jóvá attól, hogy meg tudjuk magyarázni. De óriási különbség van a között, hogy valakit elítélünk, vagy megpróbáljuk megérteni, hogy hogyan jutott el odáig, ahol éppen most van. Talán ez az egyik legszebb vonása Isten szeretetének. Ő soha nem relativizálja, nem teszi viszonylagossá a bűnt, ugyanakkor soha nem mond le a bűnös emberről. Amikor Ádám és Éva a bűnbeesés után elbújnak előle, nem hátat fordít nekik, hanem megkeresi őket. Amikor Péter háromszor megtagadja Jézust, a feltámadás után nem szemrehányással fogadja, hanem egyetlen kérdéssel. Szeretsz engem? Mintha azt mondaná, Péter, nem a bukásod az utolsó szó. Engedd, hogy kezdjük újra. Talán minden keresztény házaspárnak újra és újra erre van szüksége. Nem arra, hogy bebizonyítsák, mennyire tökéletesek, hanem arra, hogy legyen bátorságuk újra kezdeni. Sokszor azt gondoljuk, hogy a házasságunk legnagyobb ellensége a konfliktus, pedig nem az. Két különböző ember között mindig lesznek nézeteltérések. A valódi veszély akkor kezdődik, amikor már nem akarjuk megérteni egymást. Amikor nem kérdezünk, hanem feltételezünk. Amikor nem beszélgetünk, hanem magunkban ítélkezünk. Amikor már nem ugyanazon az oldalon állunk, hanem egymással szemben. A Szentírás egészen más képet rajzol elénk. A házasság nem két ellenfél küzdelme, hanem két ember közös zarándoklata.
olyan út, amelyen időnként meg kell állni, meg kell pihenni, bocsánatot kell kérni, és néha újra kézen kell fogni egymást. Nem azért, mert már nincs fájdalom, hanem azért, mert fontosabb lett a kapcsolat, mint az, hogy kinek volt igaza. A keresztény reménység éppen ebben különbözik a puszta optimizmustól. Az optimizmus azt mondja, az optimizmus, a derülátás azt mondja, hogy biztosan minden rendben lesz. A hit viszont azt mondja, nem tudom hogyan, de Isten még ebből is képes lesz valami újat teremteni. És talán ez az a mondat, amelyet ma mindannyiunknak jó lenne a tarisznyába tegyünk. Hogy Isten nem csupán a jól működő házasságok istene. Ő azoknak a házasságoknak is az istene, amelyek elfáradtak, amelyek megsebződtek, és emberileg már reménytelennek látszanak. Mert ahol két ember még hajlandó megállni Isten előtt, ott mindig több a remény, mint amennyit ők maguk látnak.

Néhány perccel ezelőtt arról volt szó, hogy Isten nem csak a jól működő házasságok istene, ő azok mellé is odaáll, akik elfáradtak, akik csalódtak egymásban, és akik talán már azt sem tudják, hogyan lehetne újra kezdeni. Van azonban egy pont, amelyet nem lehet megkerülni, ez pedig az igazság. Mindannyian ismerjük Jézus szavait, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. Milyen különös mondat ez? Mert amikor először szembenézünk az igazsággal, éppen az ellenkezőjét érezzük, nem szabadságot, hanem félelmet. Attól félünk, hogyha kimondjuk azt, amit eddig elhallgattunk, akkor mindent elveszítünk. Hogy a másik ember már nem tud majd szeretni bennünket, hogy a kapcsolatunk végleg összetörik, pedig sokszor éppen a hallgatás az, ami lassan megöli a szeretetet. Egy házasságban nem csak a kimondott szavaknak van erejük, hanem az elhallgatottaknak is. Azoknak a mondatoknak, amelyeket hónapokig vagy akár évekig magunkban hordozunk. Azoknak a csalódásoknak, amelyeket soha nem osztunk meg a másikkal. Azoknak a bűnöknek, amelyeket gondosan elrejtünk, abban a reményben, hogy talán soha nem derülnek ki. Azonban a titkoknak van egy különös természete, nem maradnak mozdulatlanok. Mint egy hajszál repedés a falon, lassan egyre nagyobbak lesznek, kívülről talán még minden rendben levőnek tűnhet, belül azonban a bizalom már gyengülni kezd. A keresztény ember számára az őszintesség nem egyszerűen csak jó emberi tulajdonság, sokkal több ennél. Annak a jele, hogy bízom Isten irgalmában, hogy hiszem, hogy az Úr az igazságból is képes új életet fakasztani. Persze ez nem jelenti azt, hogy az igazság kimondása után minden azonnal rendeződik. A sebek nem gyógyulnak be egyetlen este alatt. A bizalom sem épül újjá néhány kedves szóval. Vannak könnyek, vannak hosszú beszélgetések, vannak csendek is, amelyeket türelemmel kell végigjárni. De ezek már egészen más csendek, nem a titkolózás csendjei, hanem a gyógyulási. Eszembe jut Jézus találkozása Zakeussal. Nem kezdte hosszú szemrehányással, egyszerűen belépett az otthonába. Ennyi elég volt ahhoz, hogy Zakeus szíve megváltozzon. Ő maga mondta ki, hogy visszaadja azt, amit jogtalanul elvett. Az igazi megtérés mindig belülről kifele indul. Ugyanezt történik egy házasságban is. Nem lehet a másikat erővel megváltoztatni. Nem lehet kikényszeríteni a bocsánatkérést, ahogyan a megbocsátást sem lehet. De lehet teret adni Istennek, hogy ő munkálkodjon a szívünkben. És talán ez az egyik legnehezebb feladat. Mert hogy mi szeretjük a gyors megoldásokat, egy beszélgetést, egy jó tanácsot, egy imát, amely után minden újra a régi lesz. Isten viszont gyakran nem egyszerűen megjavítani akarja a kapcsolatunkat, hanem újjáteremteni akarja, ez pedig időt kér. Ahogyan egy kert sem lesz virágos egyetlen eső után, úgy a házasság sem lesz újra bensőséges egyetlen megható este, vagy egy hétvégi házas kurzus után. Ugyanis a bizalom apró gesztusokból épül fel, abból, hogy figyelünk egymásra, abból, hogy meghallgatjuk egymást, hogy betartjuk az ígéreteinket, hogy megtanuljuk újra értékelni a másikat. És talán itt érkezünk el a Szentlélek egyik legcsendesebb, mégis legfontosabb munkájához. Mert hogy sokszor úgy gondolunk a Szentlélekre, mint aki rendkívüli dolgokat tesz, gyógyít, csodákat visz véghez, különleges ajándékokat ad, és ez mind igaz. De ugyanaz a lélek tanít meg bennünket türelmesen végighallgatni a házastársunkat. Ő indít arra, hogy elsőként kérjünk bocsánatot. Ő ad erőt akkor is, amikor emberileg már nem lenne kedvünk újra bizalmat szavazni. A házasság nagy csodái legtöbbször nem látványosak.
Egy őszinte beszélgetés, egy kibékülés, egy közösen elimádkozott miatyánk, egy kézfogás egy nehéz nap végén, egy kimondott mondat, egy sajnálom, egy másik pedig megbocsátok. Talán ezek a világ szemében jelentéktelen dolgok, Isten országában azonban éppen ezekből épülnek fel az erős házasságok. Lehet, hogy most valaki úgy hallgatja ezt a műsort, hogy éppen most érzi magát távol a házastársától. Lehet, hogy már sokszor megpróbált beszélni vele, és mindig ugyanoda jutottak vissza. Lehet, hogy úgy érzi, elfogyott az ereje. És ha így van, akkor hadd bátorítsam egyetlen gondolattal. Ne azt kérdezd először Istentől, hogy mikor fogja megváltoztatni a házastársadat. Inkább azt kérdezd, Szentlélek Isten, mi az első lépés, amelyet ma nekem kell megtennem. Isten ugyanis nagyon gyakran egyetlen őszinte lépéssel kezd

Az előző percekben arról beszélgettünk, hogy egy házasság gyógyulása mindig az igazsággal kezdődik. A szeretet nem tud hazugságra épülni, de az igazság önmagában még nem elég. Szükség van valamire, ami túlmutat rajtunk. Szükség van Isten kegyelmére. Talán éppen ez az, amit a mai világban a legnehezebb elfogadnunk. Mert hogy mi mindent szeretnénk kézben tartani. Ha elromlik az autónk, visszük a szerelőhöz. Ha betegek vagyunk, orvoshoz fordulunk. Ha valamilyen szakmai problémánk van, tovább képzésre megyünk. Megszoktuk, hogy a legtöbb nehézségre létezik valamilyen módszer vagy technika. Na de amikor a házasságunk kerül válságba, hamar rá kell döbbennünk, hogy nem minden javítható meg pusztán emberi erőből. Persze sokat segíthet egy jó beszélgetés, egy lelki gyakorlat, egy házasságterápia vagy egy tapasztalt lelki vezető, ezek mind-mind fontos eszközök. De a keresztény ember tudja, hogy ezek mögött mindig ott áll valaki, aki csendben munkálkodik, és ez a Szentlélek. Talán azért is nehéz felismernünk az ő jelenlétét, mert ritkán cselekszik látványosan. Mi gyakran a rendkívülit keressük, azt várjuk, hogy egyik napról a másikra minden megváltozzon. A Szentlélek viszont sokszor egészen egyszerű dolgokon keresztül formál bennünket. Egy gondolaton keresztül, amely újra meg újra visszatér a szívünkbe. Egy bibliai igén keresztül, amelyet már sokszor olvastunk, de egyszer csak egészen másként szólít meg. Egy beszélgetésen keresztül, amelyben hirtelen megértjük a házastársunk fájdalmát. A jelenések könyvében ezt olvassuk, íme újjá teremtek mindent. Figyeljük meg, nem azt mondja, hogy néhány dolgot, nem azt mondja, hogy csak azokat, amelyeket még nem rontott el az ember, hanem azt mondja, hogy mindent, mindent. Ez a keresztény reménység alapja. Nem az, hogy mi milyen ügyesen tudjuk megoldani a problémáinkat, hanem az, hogy Isten képes újat teremteni ott is, ahol mi már csak romokat látunk. Mikor imádkoztunk utoljára igazán a házastársunkért? Nem azért, hogy megváltozzon, hanem azért, mert ő Isten szeretett gyermeke. Az a férfi vagy az a nő, akit ő egykor mellénk adott. Furcsa tapasztalat, de nagyon sok házaspár elmondja, amikor újra elkezdtek együtt imádkozni, hogy lassan a beszélgetéseik is megváltoztak. Nem azért, mert minden problémájuk megszűnt, dehogy is, hanem inkább azért, mert már nem egymás ellen keresték az igazukat, hanem együtt keresték Isten akaratát. Talán ma este azzal, hogy félretesszük a telefonunkat, és valóban meghallgatjuk egymást, már megteszünk egy lépést. Talán azzal, hogy kimondjuk köszönöm, vagy azzal, hogy végre őszintén bocsánatot kérünk. Esetleg azzal, hogy kézen fogjuk egymást, és együtt Isten elé állunk.

0: Kedves hallgatók, lehet, hogy valaki most azt mondja, mi már túl messzire kerültünk egymástól. Más meg azt gondolja, nálunk ez már soha nem lesz jobb. De engedjék meg, hogy a mai műsort ugyanazzal az evangéliumi mondattal zárjam, amellyel kezdtünk. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. És ez nem egy olcsó vigasz, nem azt jelenti, hogy nem kell dolgoznunk a kapcsolatunkért, hanem inkább azt, hogy amikor megtesszük a magunk részét, őszintén beszélgetünk, megbocsátunk, újrakezdünk, imádkozunk, akkor Isten hozzáteszi a maga részét, azt, amire mi már nem vagyunk képesek. Mert hogy éppen ez a keresztény házasság legnagyobb titka. Ketten vagyunk hármasban az Istennel. És ahol ő helyet kap egy házasságban, ott mindig van remény. Mert ő ma is ugyanaz, aki lecsendesítette a vihart, aki feltámasztotta a halott Lázárt, és aki a kereszten kimondta azt a szeretetet, amely erősebb minden bűnnél, minden csalódásnál, és minden emberi gyengeségnél. Kívánom, hogy ez a reménység kísérje el önöket a hétköznapokban. Ha házasságban élnek, őrizzék és ápolják ezt a nagy ajándékot. Ha pedig most nehéz időszakot élnek át, ne feledjék, hogy Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont hallásra a következő Fészekmeleg adásban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészekmeleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett megosztásuk a családról. Fészekmeleg a Mária Rádióban.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább folytatjuk Nehemiás könyvénél, és azt ott hagytuk abba, hogy a porhalmazból hogyan lesz kő. Következő kérdés, ahogyan megelevenítik a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek, miből tudtak építeni Jeruzsálem kőfalát. Tehát nem olvasunk itt arról, hogy valahonnan, máshonnan hoztak köveket. Lehet, hogy hoztak, de nem olvasunk róla. A kőfal már valamikor állott, és amikor lerombolták, a kapukat elégették, akkor ott a porhalmaz a kőtör mellék alatt, ott voltak a régi kövek. Nagyon valószínű, hogy ezeket a régi köveket szedték ki a porhalmazból, az elégett, üszkös hamu alól, és építették vissza a kőfalba. Amikor a szellemi munka épül, ugyanígy gúnyolódnak, azt mondják, hogy milyen szellemi kövekből, milyen élő kövekből épül az Istennek az egyháza. És azt mondja a Szentírás is, hogy ti is, mint élő kövek, épüljetek fel szent templommá. Megkérdezik, hát megelevenítik a köveket a porhalmazból? Milyen emberanyaga van Istennek? Elégett, kiégett, porban levő, szinte elüszkösödött. Egy helyen megkérdezi az írás, hogy avagy nem tűzből kikapott üszöke ez. Emlékszünk erre, amikor a sátán vádolta a főpapot az úrangyal előtt, Jósuát, és akkor Isten felelt neki, hogy avagy nem tűzből kikapott üszöke ez. Tehát ilyen az, akit Isten épít az ő országába, az ő egyházába. Elégett emberek, tényleg nyomorult, kiégett emberek. Most ne arra gondoljunk, hogy külsőleg, ha egy hívő emberre ránéznek ott, hogy minden ember olyan volt a világban, hogy a legutolsó bűnökben, nagy kirívó bűnökben élt, és az élete teljesen romba dőlt kívülről. De belülről jól tudja a hívő ember, hogy igen, elégtem, kiégtem, por és hamu vagyok, nincs erőm. Avagy megelevenítik-e a köveket a porhalmazból, meg tudjátok-e ti ezt tenni. Ne csak magunkra gondoljunk, hogy engem a porból az Úr kiemel, hanem az ellenség nagyon sokszor így gúnyolódik. Ilyenekkel akarsz te együtt dolgozni, mint ez is, meg az is, meg amaz is? Hogyan lesz ebből élő kő, ebből a porhalmazból? Hogy tudsz te ilyenekkel, és akkor gyalázza máskat a hívő ember előtt? Nagyon vigyázzunk erre, mert ez mindig a sátánnak a módszere. Gyalázni a másikat, különösen a hívő embert, lejáratni, rosszat mondani a másikról, és megelevenít Isten a porhalmazból, ő a halottakat megelevenítő, előhoz a porból, előhoz a szellemi halálból, előhoz a romokból, romba dőlt életekből. Ez az ő dicsősége, hogy ilyen kövekből építi fel az ő országát, az ő egyházát. És szilárdan áll a kőfal, a következő, amit mondtak a harmadik versben, hogy Tóbiás pedig mellette állva mondta, bármit építsenek, ha egy róka lép fel rá, összezúzza köveiknek a falát. Ezzel tulajdonképpen azt mondták, csináljátok, nagyon gyenge ez a munka, nagyon gyenge ez a kőfal, ha egy róka rálép, úgyis összedül az egész. És azt mondják nekünk is, hogy jó, hát csináljátok. Egy darabig megy ez, de aztán elég neki egy kis szél vagy akármi, jön egy ember vagy egy róka, és az egész munkát tönkre fogja tenni. Ha embereken múlna, akkor igen, így lenne, de Isten áll mögötte. Elgondolkozhatunk azon, hogy példának ott van Jeruzsálem kőfala. Mind a mai napig a világ központi kérdése Jeruzsálem, és egyre inkább központi kérdése lesz. A kövek és a falak. Sokkal nagyobb szellemi dolgok vannak mögötte, sokkal nagyobb szellemi dolog van a mögött, amikor most Isten embereket, élő köveket épít az ő templomába. Nem az számít, milyen a kő, hanem mit épít az Úr. 2000 éve épül a közösség és az Úr, az egyház, és az Úr Jézus azt mondja, hogy erre a kősziklára építem az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek erőt rajta, diadalt rajta. Nem mondja, hogy róka lép fel rá, de még a pokol kapui sem. És a pokol kapui, tudjuk, hogy a kapu mit jelent, a méltóságot, az erőt. A pokol, a sátán sokszor megpróbálta már ledönteni, de az egyház áll. Világbirodalmak omlottak össze, akkora erős és hatalmas világbirodalmak, amiről azt gondolták az emberek, hogy ez soha össze nem roppanhat. A római birodalomtól elkezdve, mind a napjainkig, semmivé lettek.
majd az utolsó hatalmas nagy világbirodalom is, amit Dániel látott, és ami majd most készül, az antikrisztusi világbirodalom, rettenetes lesz. Úgy érzik az emberek, ez borzasztó, ennek nem lesz vége. Egy kő emberi kéz érintése nélkül szétzúzza, de az Isten egyháza, az Isten országa örökké megáll. Így tekintsünk rá, így tekintsünk a munkánkra, így tekintsünk az életünkre. Tehát épüljön csak az a fal, amivel elkülönülünk a világ szellemiségétől, az csak épüljön. Nem külsőleg, nem az, hogy megvetjük az embereket, ebben a világban szolgálatunk van. Jöjjön csak ki a kapukon az életvize, jöjjön csak ki a fény, Isten szeretete, amiről szó volt már, hogy kifelé is jönnek a kapukon bizonyos dolgok. Az az életnek a vize, szüksége van a világnak rá, de álljon a kőfal, mert ha nincs egy elkerített hely, egy másik világ, egy szemt, egy Isten világa, ahol lakik az Úr, akkor nem fog kijönni az áldás, a fény és az élet soha az Istentől. Ez szükséges. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, örömmel választottalak ki, és vezetlek titeket, mert bennetek látom kicsi gyermekek a hit, a remény és az imádság embereit. Kicsi gyermekek, az a büszkeség vezessen titeket, hogy az enyéim vagytok, én pedig ahhoz vezetlek titeket, aki az út, az igazság és az élet, és veletek vagyok, hogy a béke győzedelmeskedjen bennetek és körülöttetek, mert ezzel a szándékkal küldött engem Isten hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Medi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűszérét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk és ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, akiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Érkezett is üzenetünk, ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos írja, Svájcból egy mindennapos hallgató.
1: És már is köszöntünk egy kedves hallgatót, halló.
2: Kérdésétek az Úr Jézus Krisztus, a rózsafűzőt és a hátralévő napi szemmiséket fel szeretném ajánlni. Lábom gyógyulásáért, fiam családjáért, minden hozzám tartozó halottért, élőkért, önökért, és Kenyeres Magdika néni lelküdvéért, évnapi alkalmából nyugodjék békességbe az Úr Jézus Szent nevébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned.
1: Mindörökkelmen köszönjük hívását, imádkozzunk együtt.
0: Az érgalmasság rózsafűzérét felajánlom az unokáim testi és lelki egészséges fejlődéséért. Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani párom egészségért, lába, karja gyógyulásáért, jó maga megészségért, a Mária Rádió fennmaradásáért, halottaim lelke üdvéért és szeretteimért. Ezt a rózsafűzét felajánlom a családomért. Heti összes imát és szentmiséket ajánlom a családomért, bűneink bocsánatáért, testi és lelki gyógyulásunkért, istállátásért, önökért és a világ békéért.
1: És már is köszöntünk egy újabb telefonálót, halló, akit megkérünk, hogy ismételje meg a hívást, és legyen kitartó.
0: Ezt a rózsafűzét felajánlom gyógyulásért, egészségért, a Csíksomlyó segítő Szűzanya takarjon be védő palástjával. A rózsafűzét felajánlom a családom fontos szándékaiért, Jézusom, bízom benned. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat, egészségért, békességért, a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtuk, imádkozom a világ gyógyulásáért és édesanyám, valamint a család összes halottainak a lelke üdvéért.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
3: Mit öltessék a Jézus Krisztus?
1: Mindörökkelmen.
3: A rózsafűzést el szeretném ajánlani bűneim bocsánatáért, a családomért, a férjemért, aki most jelenben a kórházban van, gyógyulásáért, és önökért, a Mária Rádió, egy minden tagjáért, akik nekünk segítnek, imádkoznak értünk, és a vezetik a Mária Rádiót. Jó Isten adjon egészséget mindjájuknak. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a gondolatokat, és imádkozunk együtt, úgy a kedves férjeért, mint minden egyes betegért.
0: Az érgalmasak rózsafűzőjét felajánlom férje megtéréséért. Köszönöm. Imád kérek a családomért, fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősért, munkatársért. Szűzanya, óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért, és a családomért is imádkozom. Ezt a rózsafűzét felajánlom szüleimért, édesanyámért, édesapámért, nyugodjanak békében az Úr Jézus Szent nevében, török világosság fényes kendjék nekik.
1: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
4: Halló, szeretettel az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Mai Szent Olvasmati Szentmiséget felajánlom hálával kapott kiállnak érte a Jóistennek, továbbá imád kérek te fontos szándékét, Mária rádió tagjaiért, vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, tiszta időjét, hogy tudjunk haladni a szén a csinálóval. Három nagyon fontos szándékért, állataim értékesítéséért, és minden szükségünkért, nem utolsó sorban halottainkért, betegeinkért. Isten fizesse, hogy meghallgatta, dicsőtessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt az összes elhangzott szándékért.
0: Rózsafűzét felajánlom szeretteim lelke üdvéért. Szelhangzó imákat kérem fájdalmaim enyhüléséért, édesanyám lelke üdvéért, az utazókért, Jóisten és a szűzanya áldása kísérje őket. Fiam hite megerősödésért, nehéz anyagi helyzetért, ennek a jóra fordulásáért, segítő kegyelemért, lányom egészségért, gyógyulásért és orvosi eredményekért kérem az imát. Ezt a rózsafüzét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozóiért, kis és nagy családomért, hozzám tartozó halottaimért, a világ békéért, Isten fizesse, Anna írta ezt képédből.
1: Újabb telefonáló a vonalban, halló, Mária Rádió.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Halló,
1: dicsértessék a
5: Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
5: Halljuk önt. A rózsafüzét fel szeretném ajánlani, jó is. Vigyázzon rám, mert nagyon nagy veszélybe. Olyan dologba vagyok, csak a Jóisten tud segíteni rajta. Szeretnék imádkozni, gyárd a gyermek. Egészségükét, szerencséjükét, minden jó indulatú emberét. Mária Rádió fennmaradásáért és minden dolgozójáért. Köszönöm, hogy meghallgatta, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott minket, és hittel imádkozunk a szándékaiért is.
0: Önökkel együtt imádkozom, és felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, hogy haza segített a Jóisten, a szeretteimért, gyermekeimért, szándékaimért kérem további szükséges segítő kegyelmet, a Jóisten áldjon, oltalmazzon a szűzanya szándékára békért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért és ellenségeim megtéréséért imádkozom. Rózsafüzét felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért, Kati írta ezt az üzenetet. Felajánlom hálából a Jóistennek segítségéért, a családomért, önökért, hitünk gyarapodásáért, bűneink bocsánatáért és egy fontos probléma megoldásáért, valamint a világ békéért is imádkozom. Ezt a mai összes rózsafűzért és a szentmisét felajánlom a papjainkért, és az elhangzott szándékokért önökkel imádkozom, felajánlom a betegségemért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért. Imád szeretnék kérni holnapi orvosi vizsgálatért, hogy a szűzanya megsegítő kegyelme legyen velünk. Felajánlom a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írt a szobátáról. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és fontos szándékokért.

0: Továbbra is várjuk a hívásainkat, és várjuk az üzeneteiket. Mondják el, hogy kiért és miért szeretnék felajánlni ezt az imát, hogy közösen imádkozhassunk majd ezen szándékokért.
1: Telefonálót köszöntünk. Tettünk volna, de hát ha újra hív, és akkor tudjuk fogadni a hívást.

0: Újból megpróbáljuk, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézuskit.
0: Mindörökké.
1: Ha bejött a zene közben, és mondom, na hát, csengs, bejött
0: igen,
1: a zene.
0: Igen, kell várni kitartóan.
1: Igen. Hát én felajánlom a rózsafűzért, a testi lelki gyógyulásról, az összes halottaimé, a gyerekeimé, és a pápáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, mindennapos hallgató vagyok, adakozó, és egy fontos ügy megoldásáért. Jézusom, bízom benne, hogy megsegítsz, sikerülje. És minden jót kívánok a Mária Rádió összes dolgozójának. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Nagyon szépen köszönjük a hívását, és még megemlíteném itt, van egy nagyon kedves szomszédnéném, Bicsi Irénke, aki már nem nagyon tud betelefonálni, nem nehezen sikerül neki, és ő is velünk imádkozik, imádkozunk az ő szándékaira is.
2: Ez a rózsafűzét felajánlom a családomért. Minden imád szentmisét felajánlok, Fábián, Teréz és Bálint, Matéd lelke üdvéért nyugodjanak békében, és imádkozom Iruska tökéletes gyógyulásáért. Imád kérek unokám születés napjára, köszönöm szépen, férjem lelke üdvéért ajánlom fel a rózsafűzért. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád a családomért, az én gyógyulásomért, elhunyt szeretteimért nyugodjanak békében egy édesanya írja. Márkusz gyógyulásáért és orvosi eredményért, a daganatos betegségből, az ő egészségért kérem a rózsafűzért.
0: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Én is ezt a rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom közös szalottjaimért. Az én betegségemért, de minden daganatot is ajánlom. A fiatalságból legyenek imádságos elkületések, mindenkinek kiáradásáért ajánlom fel, és még a jó akaratú emberek a háború megszűnéséért, és a világ békéjéért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom, bízom benned. Önökkel imádkozok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, Isten fizesse.
0: Mi is köszönjük a hívását, imádkozunk együtt az összes elhangzott szándékért.
2: Felszeretném ajánlani az irgalmasság rózsafűzérét, fontos szándékokért, a családomért,

0: Telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Dicsértsék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a mai rózsafüzért és a mai szemléseit szeretném felajánlani. Elsősorban családom egészségért, békességért, a szűzanya oltalmáért, egy kedves ismerősömért, aki ma egy hete temettünk a csomagközi temetőben, Tolnoki Angéláért, a Jóisten adjon neki csendes pihenést az anyaföldben, emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes, valamint ugyancsak másik szomszédomért, Bomman Károly lelke üdvejéért is, neki is a Jóisten adjon csendes pihenést, és minden halottamnak örök nyugodalmat, és a Mária Rádi összes dolgozóját egy áldott szép délután kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott minket. Jóisten hallgassa meg kéréseit.

0: Egy újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
1: Jó napot kívánok, dicsőtessék.
0: Mindörökké amen.
1: Szeretném felajánlani a rózsafüzért. Az én gyógyulásomét a férjem és a szüleim lelki üdvéért, a békéért, a háborúért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
0: Köszönjük, hogy hívott minket. A Jóisten hallgassa meg kéréseit.

0: újabb telefonálót köszöntünk.
1: Halló!
0: Halló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké.
1: Én is ezt az irgalmaság rózsafűzérét fél szeretném ajánlani sógorasszonyom lelke üdvét, mivel a Magdolna nevet viselte, 17-én volt születésnapja, de sógorommal együtt örök almukat aludtak a csikcsicsói temetőbe, nyugodjon a békességbe, az Úr Jézus szent nevébe, imádkozik értük, sógorasszonyuk, Ilonka, Jézusom, bízom benned, Isten fizessen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, imádkozunk együtt az összes elhunyt hozzátartozónkért.
2: Kedves hallgatóink, lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Isten meghallgatja ki mondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, mindannyiunk kéréséért és szándékáért. Tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

hogy én legyek a cél és a remény. Elhívtalak, hogy önmagad tagadd meg, hogy életem legyen az életed. A váltság kész, elvégeztem egészen. Gyümölcsöd így bennem teremhet.

0: könnyíts a lelkeden. Karácsony Tibor atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban az Isten képeken és az önképeken végzett munkáról beszéltünk. Az Istenről és önmagunkról kialakított képektől függ, milyennek tapasztaljuk meg az Istent, és eljutottunk az ellenőrző Isten képig. Az ellenőrző Isten képe pozitív értelemben azt akarja megmutatni nekünk, hogy gondolatainkkal és cselekedeteinkkel nem vagyunk magunkra hagyva, mert Isten szemlél minket. Azt is mondhatjuk azonban, hogy saját lelkiismeretünk szemlél minket. Hiszen a konscienciaként felfogott lelkiismeret azt jelenti, hogy létezik bennünk egy fórum, amely mindent megnéz, amit csak teszünk. Ha ez a fórum jó indulatú, és ha egy jóságos Isten tekintetét érezzük magunkon, akkor az ellenőrző Isten képében nincs már semmi félelemkeltő, hanem nagyobb tudatossághoz és nagyobb gondossághoz vezet minket. A német nyelvben a kontroll tulajdonképpen a latin kontra ellen szóból származik, tehát az ellenszerepet vagy ellenregisztert jelenti, a második regisztert, amellyel megvizsgáljuk az eredeti regiszter helyességét. Ha tehát ellenőrzöm gondolataimat és érzéseimet, ezt nem azért teszem, hogy uralkodjak rajtuk, és teljesen korrektnek tűnjek olyan embernek, aki kellő önuralommal rendelkezik. Önmagunkat ellenőrizni inkább annyit jelent, hogy felöltjük az ellenszerepet, más nézőpontból vesszük személyügyre, és ítéljük meg azt, amit gondolunk, felülvizsgáljuk annak helyességét. Ez nem olyan embert eredményez, aki összeszorított foggal elfojtja lelkének minden rezdülését, hanem tudatos embert, aki mindennel kapcsolatban áll, amit csak tesz, és aki kifejleszti magában az

érzéket ahhoz, ami javára válik, mind lelkének, mind a testének. Gyakran találkozom olyan emberekkel, akik nem képesek Bibliát olvasni, mert újból és újból olyan szavakba botlanak, mint kárhozat, pokol, és azt hiszik, hogy kárhozatra vannak ítélve. A Szentírás szavai felébresztik bennük a pokoltól való félelmet és önmagukat kárhoztató hajlamokat. Az ilyen embereknek nem segítek azzal, ha azt mondom nekik, hogy Isten szerető és emberbarát Isten, és hogy búcsút kellene venniük a negatív Isten képektől. Inkább tudatosan szemügyre kellene vennünk a pokolról és a kárhozatról szóló bibliai szövegeket, és új módon közelíteni hozzájuk. Jézus pokolról szóló prédikációi mindig intő, óvó beszédek, amellyel arra akar inteni minket, hogy tudatosan éljünk, mert életünk értékes és egyedülálló. Meg akar óvni minket attól, hogy már itt, ebben az életben poklot készítsünk magunknak. Peter Schellenbaum, pszichoanalitikus, Búcsú az önpusztítástól címmel írt könyvet. Ebben olyan görög mítoszokat mesél el, amelyek az önpusztítás útjait ábrázolják. Már a görögök is tudták, hogy a pakoltól rettegő embereken nem segíthetnek azzal, ha pusztán elméletileg beszélnek nekik Istenről. Ezért inkább kiszínezték a pusztító képeket, hogy meghívják hallgatóikat a bizalomra épülő életre. Hasonló irányultságot lehet látni buddhista templomokban. Ezekben is igen drasztikusan ábrázolnak pakoli jeleneteket, de nem azért, hogy félelmet keltsenek, hanem azért, hogy meghívjanak az élet útjának követésére. Ennek értelmében Jézus arra akar inteni minket a pokolról szóló szavaival, hogy nyissuk ki a szemünket, ébredjünk fel és éljünk tudatosan. Nem akar félelmet kelteni bennünk. Ha a szavai mégis ezt eredményezik, akkor végső soron saját lelkünk hajlamait tárják föl, azokat, amelyek arra irányulnak, hogy elítéljük és pokolra taszítsuk magunkat. A bennünk felbukkanó félelem végső fokon önismeretre akar vezetni minket. Miért vagyok olyan szigorú magamhoz? Mi az bennem, amitől félek? Attól félek, hogy tönkre megyek, mert elemészt a lelkemben forrongó vulkán. Ha ilyen kérdéseket teszek fel, akkor Jézus szavai elvezetnek saját igazságomhoz. Ám ezzel az igazsággal csak akkor leszek képes szembenézni, ha tudom, hogy mindazt, ami bennem van, Isten irgalma öleli körül. Mások akkor bizonytalanodnak el, ha János jelenéseinek, az Új Szövetség utolsó könyvének a végidőkről szóló kijelentéseit olvassák vagy hallják. Biztosan találkoznak majd olyan emberekkel, akik korunkra vonatkoztatják ezeket a kijelentéseket, és pontosan megjósolják, mikor jön el a világ vége. Ezek az önjelölt proféták többnyire előre ismerik a dátumot is, amely egy-két éven belül elkövetkezik. A világ végéről tett fajta kijelentések azonban mindig a nyilatkozók saját lelki állapotáról tanúskodnak. Arról, hogy lehetőségeik végére értek, és katasztrofális hangulatokat kivetítik a külső világra. Mindennek össze kell omlania, mert saját lelküknek nincs többé támasza. A bizonytalan emberek fogékonyak az ilyen kijelentésekre. Kínzó félelmeik terápiája azonban nem merülhet ki annyiban, hogy nevetségessé tesszük a világ végéről szóló kijelentéseket. A külső eseményekről inkább át kell térnünk saját lelkünk szemlélésére. Valójában mi okoz nekem félelmet? Ismét az ítélettől való félelmem bukkan föl, vagy csak a végtől való félelem, azaz, hogy már az életem végére jutottam, mielőtt valóban éltem volna. Az ilyen kérdéseket azután meghívásnak tekinthetjük arra, hogy a félelmekre alkalmazzuk Jézus üzenetét, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Kedves hallgatók, egy rövid dal után tovább folytatjuk, és megnézzük, hogy mit jelent a bűntudaton és az önmagunk kárhoztatásán végzett munka. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, akik most kapcsolódnak bele talán mostani műsorunkban. A bűntudaton és önmagunk kárhoztatásán végzett munkával, ezzel a témával folytatjuk, mert tudjuk, hogy sok keresztény lelkében mélyen belevésődött a bűntudat. Magukévá tették sokszor a szülőknek az üzenetét, vagy akár a papok üzenetét, hogy rossz vagy, bűnös vagy, vétkes vagy. Protestáns körökben teológiailag válaszoltak erre az üzenetre, hogy igen, vétkes vagy. De Krisztus magára vette bűneidet. Helyetted és érted büntették meg, és így kiengesztelte bűneidet. Sokak számára gyógyító és felszabadító volt ez az üzenet, másokban azonban csak megerősítette a bűntudatot. Semmi vagyok, olyan rossz vagyok, hogy Krisztusnak emberfeletti szenvedést kellett vállalnia, értem. Én vagyok az oka annak, hogy Jézusnak meg kellett halnia a kereszten. Katolikus körökben azt válaszolták a bűnre, gyónnod kell. Akkor megszabadulsz a bűneidtől. A gyónásban a pap Isten bocsánatát közvetíti számodra. A gyónás sokak számára megkönnyebbülést és felszabadulást jelentett, de gyakran nyomás is kapcsolódott hozzá. Kötelező volt gyonni. A gyerekeket arra tanították, hogy helyesen kell gyonniuk, ami azt jelenti, hogy minden bűnüket meg kell úgymond nevezniük, különben a gyónás érvénytelen. És így módon a felszabadítás és gyógyítás eszközével hatalmat gyakoroltak és félelmet keltettek. Sokan nyomorult bűnösnek érezték magukat a gyónásban, ám büszkeségük később föllázadt ez ellen, nem akartak már bemenni a félhomályos gyóntatószékekbe, és nem akartak megalázkodni egy pap előtt. A bűntől való megváltás tana, ahogyan azt a Biblia is közvetíti számunkra, nem a bűntudatunkat akarja erősíteni, hanem azt akarja mondani, ha bűnösnek érzed is magad, Isten megbocsát neked. Ha Jézus még gyilkosainak is megbocsátott a kereszten, akkor bízhatsz abban, hogy benned sincs semmi megbocsáthatatlan. Ugyanis a gyónás is, ahogyan azt a korai egyház gyakorolta, gyógyító erejű az ember számára. A megtérés újra meg újra lehetséges, még akkor is, ha az ember elpártolt a hittől, vagy súlyos bűnbe zuhant. Ezt a megtérést erősíti meg a rituálé, amely gyógyítóan és felszabadítóan hat, a tudattalan mélyéig nyúl. Van ugyanis az emberben egy belső bíró, aki nem akar neki megbocsátani. A gyónás viszont megfosztja hatalmától ezt a bírót, úgyhogy képessé válunk elfogadni Isten megbocsátó szeretetét, és elhinni, hogy megszabadultunk bűneinktől. Eszerint a megváltás tannak és a gyónásnak gyógyítania és felszabadítania kellene. Sajnos azonban épp elégszer éltek vissza mindkettővel ahhoz, hogy belelovalják az embereket a bűntudatba, s hogy örökösen bűneiket lebegtessék szemük előtt. Friedrich Nietzsche filozófus már 100 évvel ezelőtt éles szavakkal ostorozta a keresztények előszeretetét a bűn iránt. Ennek az előszeretetnek a következménye szerinte a bűntudat felhalmozódása, ami lelke legrejtettebb zúgáig neurotizálta az embert. Nietzsche Jézus legfőbb tévedésének tartja, hogy azt gondolta, hogy semmitől sem szenvednek jobban az emberek, mint a bűneiktől. Továbbá azt állítja, hogy a bűnösség tudata egyre növeli az emberben a bűnösség érzését, és ezek az érzések vezették be a legnagyobb és legfélelmetesebb megbetegedést, amelyből az emberiség mindmáig nem gyógyult ki. Azt, hogy az ember önmagától szenved. Nietzsche szerint az, hogy folyton a bűneink lebegnek előttünk, bizalmatlanságot szül mindennel szemben, ami szép és erős, és így csorbát szenved az élet és az életenergia. Ha ma már túlzásnak tartjuk is Nietzsche szavait, mégis valami lényegesre hívták fel a figyelmet. A kereszténységben az utóbbi években elterjedt irányultságra, vagyis örökösen bűntudatot kelteni az emberekben, és bűntudattal nyomasztani őket.
A kérdés e szerint az, hogyan kezdődjék a bűntudat és az önmagunkat kárhoztató félelem terápiája. Az az üzenet, hogy Jézus Krisztus megváltott minket a bűntől, valamint a gyónás lehetősége komoly segítségünkre lehet abban, hogy megfelelően bánjunk a bűntudattal. Ám ahhoz, hogy a vallási út igazán felszabadítóan és gyógyítólag hathasson, előbb a bűntudat pszichológiailag helyes értelmezésére, illetve pszichológiai lépésekre van szükség. A bűntudat helyes értelmezése alapján azután a gyónást is megint a gyógyulás és a felszabadulás helyeként lehet felfogni. A pszichológia különbséget tesz beteges és valódi bűntudat között, és felismeri, hogy sok bűntudatnak semmi köze nincs a valódi bűnökhöz. Sokan azért érzik bűnösnek magukat, mert felettes énjük vádolja őket. Olyannyira magukévá tették szüleik parancsait és értékrendjét, hogy csak bűntudattal tudnak megszabadulni tőlük. Egyfelől próbálnak megszabadulni szüleik mércéitől, másfelől lelkük bűntudattal reagál erre a szabadságharcra. Ez a bűntudat azt jelenti, hogy lelkük végső soron még mindig a szüleikhez kötődik, és nem tud elszakadni mércéiktől. A felettes én reagál bennük, és a felettes én által végül is még mindig a szülők. Egy fiatal nő, akit gyerekkorában folyton munkára hajtott az anyja, bűnösnek érzi magát, ha egyszer jót pihen, vagy nem sajnál magától valamit. Mások akkor érzik bűnösnek magukat, ha nem tudják teljesíteni környezetük elvárásait, a házastársukét, egy barátjukét, valamelyik kollégájukét. Ismét mások már azért is bűnösként ítélik el magukat, ha föltámad bennük a gyűlölet és az irigység érzése. Bűntudattal büntetik magukat, ha agresszió ébred bennük. Ahelyett, hogy szembenéznének az agressziójukkal, és szervesen beépítenék élettervükbe, önmaguk ellen irányítják. A pszichológia és a jó lelki gondozás feladata abban áll, hogy különbséget tegyen a beteges bűntudat és a valódi bűnösség között. Mivel a bűntudat mindig kényelmetlen, az ember sokféle mechanizmust fejlesztett ki arra, hogy kitérjen az útjából. A bűntudat negligálásának egyik módja, hogy kivetítjük egyes emberekre, csoportokra vagy struktúrákra. Az ember védekezik a bűntudat ellen, mivel az lerombolja az önmagáról alkotott eszményképet, és elválasztja az emberek közösségétől. Bűnének bevallása kihúzná alóla a talajt, és radikálisan veszélyeztetni ember voltát. Így aztán érthető, hogy elfojtjuk felelősségünket. Ez azonban érzéketlenséghez és apátiához vezet, s végül az élet ismétlési kényszerekbe merevedik. Az elfojtott bűntudat haragban, félelemben, ingerültségben, konokságban nyilvánul meg, függetlenül attól, hogy a bűntudatnak valódi bűn szolgál-e alapjául vagy sem. A bűntudat mindig kellemetlen. Másfelől azonban hozzátartozik az emberhez, hogy bűnössé válhat és válik is. Aki tagadja az ember bűnre való képességét, az a méltóságát tagadja. Albert Körres müncheni pszichiáter ismételten hangsúlyozta ezt. Ő úgy véli, hogy a valódi bűn iránti érzék elvesztése végső soron az emberi mi volt elvesztését jelenti. Ha az ember nem érzékeli többé bűnössé válásának lehetőségét, akkor egzisztenciájának lényegi mélységét, a tulajdonképpeni és őt kitüntető valóságot, szabadságát és felelősségét nem érzékeli többé. Ha eltompul a bűnösség tudata, akkor az emberben levő rossz többé nem rossz lelkiismeretként nyilvánul meg, hanem már csak ködös félelemként, depresszióként, vegetatív disztóniaként. Bűntudat helyett akkor a kudarcról való félelem és a depresszió kínozza az embert. A pszichológia azonban nem csak a bűntudattal foglalkozik, hanem a valódi bűnnel is. Jung szerint a bűn valamiféle hasadást jelent. Vanakodok úgy tekinteni magamra, és úgy elfogadni magamat, amilyen vagyok. Ami kellemetlen, azt elfojtom, lehasítom. Jung szerint a bűn nem valami szükségszerűség, amit nem tud megkerülni az ember.
hanem nagyon is köze van a szabad döntéshez. Tudatosan becsukom a szememet azelőtt, ami ellentmond a magamról alkotott eszményképnek. Az ember újból és újból ki akar térni saját igazsága elől. Egyesek úgy térnek ki saját valóságok útjából, hogy ártalmatlan színben tüntetik fel bűnösségüket, mások pedig úgy, hogy túlzásba viszik a megbánást. Ahelyett, hogy szembenéznének saját felelősségükkel és megtérnének, a megbánást úgy élvezik, mint valami pehely dunnát egy hideg téli reggelen, amikor fel kellene kelni. Ez az őszintétlenség, ez a látni nem akarás okozza, hogy nem szembesülnek saját árnyékukkal. Jung szerint az ember akkor válik bűnössé, ha vonakodik szembenézni saját igazságával. Ugyanakkor úgy véli, hogy létezik a szinte szükségszerű bűn is, amely elől az ember nem térhet ki. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: ne féljetek. Ez a bátorítás rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, a Trianon után. Mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javainak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél, festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt, öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, ugyanabban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen a Jóisten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát.
1: Banner Zoltán, művészettörténész, író gondolatait hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, köszöntöm az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Jézus neveivel, messiási címeivel foglalkozunk a katolikus egyház katekizmusa nyomán, és egy negyedik elnevezést vagy címet elemzünk most, az Úr megszólítást, az Úr kifejezést, vagyis azt a tényt, hogy az egyik az Isten, ő egyedül az Úr. Az Ószövetségben természetesen az Úr kifejezés Jahvéra, a választott nép Istenére vonatkozik, az Új Szövetségben pedig már az Isten fiára is méltóan illik az Úr megszólítás, az Úr neve. A katekizmus 447-es pontját elemeztük a legutóbb, hivatkozva a 110. Zsoltárra, amelyben Jézus egy vita alkalmával a farizeusokkal folytatott párbeszédében magának tulajdonítja az Úr címet, amikor a 110. Zsoltár versét idézve azt mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz. Így, és akkor ebben az én Uram, ez nyilvánvalóan valami magasabb rendű dolog, vagyis valaki magasabb rendű személy, mint az imádkozó zsoltáros, akit a hagyomány Dávid királlyal azonosít, tehát a királyok a választott nép előtt nyilván az Úr fölkentjei is, ők az uralkodók, de amikor kisebbnek tartja magát az imádkozó zsoltáros, így szól az Úr az én Uramhoz, jobban felől foglalj helyet, akkor itt a messiás királyra vonatkozik az Úr kifejezés. Idéztük azt a jelenetet is, amikor az utolsó vacsorán Jézus megmossa a tanítványainak a lábát. És ebben a jelenetben példát ad a tanítványoknak arra, hogy ők is szolgáljanak. Ha én az Úr, ahogy mondjátok, és jól teszitek, hogy Úrnak hívtok, mondhatjuk így szabadon fogalmazva, Jézus szavait idézve, ha én megmosom a lábatokat, ti is tegyetek így. És már korábban is elmondta azt Jézus, hogy nem azért jött az ember fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, de mégis természetesen jogot formálhatott volna arra, hogy neki szolgáljanak az emberek, mert hiszen ő az Úr. A Szentírás új szövetségi oldalain, az evangéliumokban már kifejezetten tudatosan az egyház felismerése nyomán szerepelnek az Úr kifejezések. De haladjunk tovább a katekizmus segítségével. A 448-as pont következik. Az emberek az evangéliumok elbeszéléseiben nagyon gyakran fordultnak Jézushoz úgy, hogy Úrnak nevezik őt. Ez a cím azok tiszteletét és bizalmát tanúsítja, akik közelednek Jézushoz, és tőle segítséget és gyógyulást remélnek. A Szentlélek indítására kifejezi Jézus isteni misztériumának elismerését. A feltámadott Jézussal való találkozásban az imádást fejezi ki, ahogyan Tamás apostol nyilatkozik, mikor megérinthette Jézus testét, a feltámadott testet rajta, a sebb helyeket, Én Uram, én Istenem! Nagy szeretettel és ragaszkodással gazdagodik, mely a keresztény hagyománynak a sajátja, az Úr az. Tehát az ember gazdagodik nyilván, amikor felismeri az Urat. Na de nézzük meg ezeket a szentírási helyeket is, kicsit részletesebben, vagyis idézve azokat a hivatkozási helyeket, amelyeket itt elmond a katekizmus. Nézzük meg, mi van Máté 8.2-ben, amikor segítséget kér valaki Jézustól. A bizalomnak a jele az, hogy Úrnak szólítják, és hát az emberi gyengességnek is az a jele, hogy hát szeretnénk a jótevőnek kedvében járni, és megtiszteljük őt a megszólításunkkal. A leprás meggyógyítása, amikor lejött a hegyről, nagy népsokasság követte. Egyszer csak oda ment hozzá egy leprás, leborult előtte, és kérte: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg! Erre az nyomban megtisztult leprájától. Ezt olvassuk a Szent Máté evangélium a 8. fejezet első 3 versében. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Aztán van itt egy másik idézési hely is, a 14. fejezet 30. versére is hivatkozik a katekizmus itt Máté evangéliumában. Itt pedig arról van szó, hogy Jézus a konkoly beszédében hivatkozik erre, pontosabban ott egy példázatot mond arról, hogy miként nőnek szárba, szökkennek szárba a múzamagok, és nyilván az Úr az, aki a szántóföldjének az ura. De most a hivatkozási hely az a 14. fejezet 30. verse, az előbbi az a 13. fejezetben olvasható. Itt pedig Jézus a vízen jár, és szólt tanítványainak, hogy szálljanak a bárkába, evezzenek át a tó túlsó partjára. És akkor eltávolodik a bárka a parttól, a víz tükrén elkezd feléjük közeledni, Jézus vízen jár. És akkor azt hiszik a tanítványok, hogy kísértett. Jézus azonban megszólította őket: bátorság, én vagyok, ne féljetek. Erre Péter így szólt: Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vízen. Gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, és elindult Jézus felé a vízen. Az erős szél láttára azonban megijedt, és amikor merülni kezdett, felkiáltott: Uram, ments meg! Tehát amikor valaki közel van Jézushoz, közel akar kerülni hozzá, bizalmába akar férkőzni, meg akarja tisztelni, Úrnak ismeri el, és tegyük hozzá azt az emberi gyengességet, hogy akinek kedvesen akarunk szólni, és akitől valamit várunk, kérünk, akkor persze megtiszteljük az Uram kifejezéssel, de várunk is valami segítséget. De

Pét erre hoz példát Lukács evangéliumának első fejezete. Nézzük meg, mit olvasunk Lukács evangéliumának első fejezetében, amelyről tudjuk már így első hallásra is azt, hogy ez a gyermekség történet témaköre ott a Lukács evangéliumban. Lukács 1.43-ban az Erzsébetnél tett látogatásról olvasunk, a szűzanya meglátogatja Erzsébetet, betér Zakariás házába, üdvözli Erzsébetet, és amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: áldott vagy az asszonyok között, és áldott a méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Vagyis a szűzanyát Uramnak anyjaként emlegeti, a Szentlélekkel eltelve, vagyis itt van az az állítás a katekizmusból, hogy a föltámadott Jézussal való találkozásban az imádást fejezi ki, és a Szentlélek indítására kifejezi Jézus isteni titkának, misztériumának elismerését. Tamás apostolra már hivatkoztunk a feltámadása után, amikor a nyolcadnapon megjelenik Jézus, és ott van Tamás is, megengedi, hogy megérintse a feltámadott testét, és így kiált fel Tamás: én Uram, én Istenem. És van még egy állítás, amely azt jelenti, hogy szeretettel és ragaszkodással gazdagodik az az ember, aki ki tudja mondani Jézusban, felismerve az Istent, hogy az Úr az. Itt János evangéliumának a 21. fejezetéhez lapozunk, és nézzük meg, milyen jelenetből idézi ezt a katekizmus. Jézus a Tibériás tavánál van, ez az a 21. fejezet, és amikor megvirradt Jézus, ott állt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus. Jézus megszólította őket: fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre azt mondta nekik: vessétek ki a bárka jobb oldalán a hálót, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, így szólt Péterhez: az Úr az. És amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetközve, és beugrott a vízbe, és sietett Jézushoz: az Úr az. Ezt mondta a kedvelt, vagyis szeretett tanítvány János Péternek. Tehát ez az a gondolat, hogy akik Jézust szeretik, akik ragaszkodnak hozzá, azok fölismerik azokból a jelekből, amelyeket Jézus felmutat. Hát itt egy csodálatos halfogás történt a Tibériás tavánál, és erről ír János apostol evangéliuma, a 21. fejezet, és amit idéztünk, az a 7. vers. Következik most a katekizmusból a 449. pont. Amikor az egyház első hitvallásai Jézusnak az isteni Úr címet megadják, kezdettől fogva állítják, hogy az Atya Istent megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti, mert ő egyenlő Istennel. És mivel az Atya föltámasztva őt a halálból és felmagasztalva a maga dicsőségébe, kinyilvánította Jézus ezen uralmát.
Az egyház első hitvallása.

0: Társai, Jézusnak az Isteni Úr címet megadják, kezdettől fogva állítják. Azt, amit az apostolok cselekedeteinek könyvében olvashatunk a kezdeti egyházról, amit úgy nevezünk, hogy ős egyház. Az apostolok cselekedeteinek a könyvében a második fejezetben olvashatjuk a következőket. Apostolok cselekedetei második fejezet 34-36. Itt Péter apostol beszédét idézi a Szentírás Jeruzsálemben, amikor a Szentlélek elérkezik, tehát ez Péter pünkösdi beszéde, leszáráljuk lángnyelvekben a Szentlélek. És itt megfogalmazódik az egyház felismerése, hiszen itt születik az egyház ennél a jelenetnél. A Szentlélek eljövetele adja meg az egyház születését, hiszen több ezer ember Jézushoz csatlakozik, és ebben a csodálatos eseményben Péter tehát kifejti, hogy az Úr Jézus a mi Urunk, és e szavak szíven találták őket, és megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát emberek, testvérek, tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjetek meg bűneitek bocsánatára Jézus Krisztus nevében, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. És aznap mintegy 3000 lélek megtért, tehát megkeresztelkedtek, megfogadták Péter szavát. Na de mely szavakat, mert azt még nem is idéztük, azokat, amelyeket olvashatunk itt a második fejezet 32-től a 36. verssel bezárólag. Jézusról beszél Péter, akit feltámasztotta Isten, és azt mondja, ennek mi mind tanúi vagyunk. Aztán, hogy az Isten jobbja fölemelte, kiárasztotta az atyától megígért szent lelket. Ahogy látjátok és halljátok, mert Dávid nem ment fel az égbe, mégis mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj a jobbomra, és ellenségeidet lábad alá teszem zsámolyul. Hát itt van az előbb már hivatkozott 110. Zsoltár. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette. Akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette az Isten. Tehát nagyon fontos, hogy még egyszer idézzük a Szentírás ószövetségi részéből ezt a hivatkozási helyet. Azt mondja az Úr az én Uramnak, így szól a 110. Zsoltár, ülj jobbomra, s minden ellenségedet lábad alá teszem zsámolyul. Az Úr kinyújtja hatalmas jogarod Sionból, uralkodj ellenségeit közepette. Születésed óta tiéd a királyi méltóság a szent hegyen, anyád méhétől kezdve ifjúságot hajnala óta. Ez a 110. Zsoltárnak első 3 verse, amit idéztem a Zsoltárok könyvéből. Itt pedig a pünkösdi beszédében Péter apostol idézi ezt a Zsoltárt. Ülj a jobbomra, így szól az Úr az én Uramhoz, és ellenségeidet lábad alá teszem zsámolyul. Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, úrrá és messiássá tette. Most felolvastam az apostolok cselekedeteinek könyvéből a második fejezet, 34-től 36. versig terjedő rövid szakaszt, amely az Úr címet igazolja, hogy az egyház kezdettől fogva állítja, hogy Jézus az Úr. Aztán az Atya Isten megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti. Itt egy újabb idézési hivatkozás van, mint például vessük össze a rómaiakhoz írt levélnek a 9. fejezetét, annak pontosabban az 5. verset, 9-5, a zsidó nép meghívása, és azt mondja az apostol, igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, tanúskodik mellettem lelkiismeretem a Szentlélekben. Nagy a szomorúságom, és állandó a szívem fájdalma. Inkább azt kívánnám, hogy magam legyek átok alatt, távol Krisztustól, testvéreimért, a test szerint népemből valókért, Izrael fiaiért. Ővék az Isten fiúság, a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek. És most jön a 9. fejezet 5. verse, amire itt hivatkozik a katekizmus, avval az állítással, hogy az Atya Istent megillető hatalom, tisztelet és dicsőség Jézust is megilleti. Mert itt folytatódik tehát az 5. vers, övéik az atyák, és test szerint közülük származik Krisztus, aki mindenek fölött való, mindörökké áldott Isten. Amen. Ezt írja a római levelében az apostol, vagyis azonosítja, ahogy a valóságban a hitbeli és hitünk szerinti igazságban azonosítja Jézust az Istennel. Ő egyenlő Istennel, ezt pedig még a Filippiekhez írt levele 2. fejezete is abban a csodálatos himnuszban állítja, hogy Jézus Krisztus az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz kell ragaszkodnia. Tehát a Filippi levélnek ez a csodálatos Krisztus himnusza, ez is alátámasztja, hogy Jézus Krisztus az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, melyhez mint zsákmányhoz kellene ragaszkodnia. Ez a Filippi 2:6. Mivel az Atya föltámasztva őt a halálból, és fölmagasztalva a maga dicsőségébe kinyilvánította Jézusnak ezen uralmát. Itt megint találunk hivatkozást a rómaiakhoz írt levélre, mégpedig a 10. fejezet 9. versére. Itt pedig azt olvassuk, közel van hozzád a tanítás, amit hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. A zsidó nép hitetlenségének a kifejtésével így tanít az apostol, így ír a rómaiakhoz írt levélben, és így biztatja az olvasóit, hogy az Istentől eredő megigazulást ezt fogadják el Krisztusban. Tehát ez a 10. fejezet 9. verse, ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. És aztán van még itt más idézet is, az első korintusi levél 12. fejezetének 3. verse is. Ide is lapozunk. Lássuk 12.3. A Szentlélek kegyelmi adományai. Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok. Emlékeztek, hogy amikor még pogányok voltatok, hogyan hajszoltak benneteket, ellenkezést nem tűrve a néma bálványok elé. Ezért értésetekre adom, hogy aki Isten lelke által szól, az egy sem mondja, átkozott legyen Jézus. De azt sem mondhatja senki, Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. Itt tehát a Szentlélek által képes az ember megvallani azt, hogy Jézus Krisztus az Úr, ahogy tette ezt Erzsébet is annak idején, amikor a szűzanya meglátogatta, Uramnak anyja látogat el hozzám, hogyan lehetséges ez? És így vagyunk mi is, azért tegyük hozzá, nem csak ismeretekben bővelkedünk, és ismereteinket bővítjük a katekizmus tanítása által, hanem lelkiségünket is formáljuk, ne feledjük el, hogy amiről itt gondolkodtunk a mai közös együttlétünkben, mai adásunkban, Jézus az Úr, ez számunkra hitvallás. És ezt az igazságot, ezt a hitbeli tényt csak a Szentlélek felismerésével, Szentlélek megvilágosító kegyelmével, a Szentlélek bölcsességével, megerősítő segítségével tudjuk megvallani, mert hiszen nem csak a szánkkal valljuk meg, hogy Jézus az Úr, hanem ahogy ugyancsak a Filippi levélben írja az apostol, előtte hajlik meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban. Tehát mi térdet hajtunk az Úr előtt, Jézus előtt, és minden nyelv megvallja azt, hogy az Atya Isten dicsőségére Jézus Krisztus az Úr. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a felnőtt katekézis mai alkalma lehetőséget kínált arra, hogy az Úrral ismerkedjünk, és ezzel a messiási címmel az Úr kegyelmét kérem, tehát most mindnyájatokra, jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. És ismét mondom, legyen velünk az Úr, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából.

0: Leó pápa a vasárnapi úrangyala imádkozásakor: vegyük észre a jót, bízunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Leó pápa: ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. 14. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. Szent Cég: senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében.
1: Leó pápa az úrangyala elimádkozásakor: vegyük észre a jót, bízzunk Istenben, és kövessük az evangéliumi életstílust. Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében, mondta július 19-én a Déli Máriai Ma elmondásakor a Szentatya. 14. Leó pápa vasárnap délben Castel Gandolfóban az apostoli palota előtti Szabadság téren imádkozta el az úrangyala imádságot, a meleg ellenére nagy számban összegyűlt hívők és zarándokok részvételével. Gondolatait a napi evangéliumi szakaszhoz fűzte, amelyben Jézus a mennyek országát mutatja be példázatokon keresztül. Leó pápa így kezdte beszédét:
2: dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina.
1: A magvető példázata után Jézus tovább beszél a tömeghez képeken keresztül: a jó búza és a konkoly, a mustármag, a kovász a lisztben. Három kis példabeszédről van szó, amelyek felhívják a figyelmet Isten országának eljövetelére a történelemben, működésére az emberek életében, ahogy növekszik, kiterjed és belülről átalakítja a világot. Ezekkel az elbeszélésekkel Jézus óvaint minket a kísértéstől, hogy úgy gondoljunk Istenre, mint egy hatalmas alakra, aki erővel kényszeríti rá akaratát másokra, aki elfoglalja a területet, hogy uralkodjon, és aki győztesként érkezik. Ellenkezőleg, Isten a kicsinységet kedveli, diszkrét szeretete jeleként, aki hagyja, hogy szabadon elfogadjuk, vagy visszautasítsuk, aki utat keres magának a konkoly között, rejtve és láthatatlanul működik, mint a legkisebb mag és a kovász a tésztában, anélkül, hogy zajt csapna. Kedves testvérek, Jézus ezekkel a példázatokkal valami fontosat mond nekünk arról, ahogy Isten működik az életünkben és a történelemben. Olykor valami feltűnő dolgot várunk, olyan Istenre vágyunk, aki felülről közbelép, és azonnal kitépi a rossz konkolyt. Egy erős és hatalmas Istent képzelünk, és sajnos ehhez a képhez igazítjuk a mi keresztény mi voltunkat és az egyházét is.
2: Invece il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia.
1: Ehelyett azonban Isten országa a konkoly között is terjed, és azt kéri, hogy tekintetünkkel képesek legyünk észrevenni a jót, ami a rossz sötétjében is kicsirázik, anélkül, hogy mindent és azonnal elítélnénk. Úgy nő, mint a legkisebb mag, és türelmet kér, hogy végigkísérjük a folyamatokat, felismerve a hétköznapi átlagos élet kicsinségében és egyszerűségében. Láthatatlanul növekszik, mint lisztben a kovász, és így megszabadít minket a csüggedéstől, és arra szólít, hogy bízzunk, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy Isten távol marad. Mert valójában ő mindig elkísér minket, és szeretete mindig működik értünk. Istennek ez a stílusa kell, hogy egyénekként és egyházként is meghatározza azt a módot, ahogyan a minket körülvevő valóságot belakjuk, mutatott rá a Szent Atya.
2: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza.
1: Az a hivatásunk, hogy evangéliumi stílust vegyünk föl, anélkül, hogy sietve arrogáns ítélkezéssel ellenkeznénk, anélkül, hogy hatalommal és erővel uralnánk másokat, anélkül, hogy elveszítenénk a bizalmunkat Isten működésében. Ahogy annak idején 2000-ben Ratzinger bíboros mondta, arról van szó, hogy alávetjük magunkat a mag logikájának, ami nem a siker és a nagyság logikája, hanem azt kéri tőlünk, hogy kicsinyek legyünk, és szolgáljuk a személyek életét. Így módon mi magunk is olyanokká válunk, mint az evangéliumi kismag, mely kicsirázik, és mint a szeretet kovásza, ami átalakítja a világ tésztáját.
2: Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi.
1: Imádkozzunk Szűz Máriához, aki be tudta fogadni a kicsinségben az ige magvát, hogy ő támogasson minket utunkon, és közben járjon értünk. Fohászkodott végül az Úrangyala elimádkozása előtt 14. Leó pápa.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen. Amen.
1: Leó pápa, ne feledkezzünk el a háborútól szenvedőkről, és imádkozzunk a békéért. A pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása után köszöntötte Castel Gandolfo lakóit. Újra imákat kért a békéért a háború sújtotta országok számára, és üdvözölte a zarándok csoportokat. 14. Leó pápa hálásan köszöntötte Castel Gandolfo lakóit, akik között nyári pihenését tölti, majd üdvözölte a világ minden tájáról érkezett zarándokokat.
2: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi lacerati dalla guerra e dalla violenza.
1: Aggodalommal követjük mindazt, ami számos országban történik, melyeket háború és erőszak dúl. Ne feledkezzünk el azokról, akik szenvednek és meghalnak a konfliktusok miatt, és állandó imáinkkal is kísérjük a békéért való nagy lelkű elkötelezettséget, buzdított a Szent Atya. A pápa köszöntötte az Elvira Anya Cenákulum közösséget, mely Saluzzóban gyűlt össze az élet ünnepe alkalmából. 1983-ban alapította Olaszországban Elvira Petrozzi nővér a keresztény lelkiségű közösséget, mely kábítószer és alkoholfüggő, valamint reményvesztett fiatalokat fogad be. A Szent Atya üdvözölte a Focolare mozgalom új családjait, akik nemzetközi képzési programjukat tartják. A mexikói diákokat, akik a Regina Apostolorum pápai fakultás nyári egyetemén vesznek részt, és a Regnum Christi mozgalom nyári képzésének csoportját.
2: I extend my greetings to the young adult Regnum Christi members who are participating in the International Formators course.
1: A Szent Atya angolul üdvözölte a Regnum Christi fiatal felnőtt tagjait, akik a nemzetközi képzési tanfolyamon vesznek részt. A pápa köszöntése szólt az ausztrál Anthony Percy segédpüspök vezette oroszlán zarándoklat tagjainak is. 14. Leó pápa üdvözölte továbbá az Etienne Perni atya és Luigi Giussani lelkiségét követő római nagyboldogasszony szeretett nővéreihez tartozó családokat és gyermekeket, a római jeruzsálemi szent megváltó plébániáról érkezett fiatalokat, a bovolentai Szent Ágoston plébánia gyerekcsoportját és a Zsesovi Liturgikus Akadémia zarándokait. Mindannyiuknak szép vasárnapot kívánva búcsúzott a zarándokoktól.
0: XIV. Leó adja át a róla elnevezett fenntarthatósági érmet. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem az amerikai Villanova Egyetem által létrehozott új nemzetközi kitüntetés. A fenntarthatóság és az átfogó emberi fejlődés érdekében kiemelkedő munkát végző vezetők elismerésére felállított kitüntetés a 2026-os Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencián mutatkozik be Rómában és Castel Gandolfóban, és maga a Szent Atya adja át. A Villanova Egyetem és fenntarthatósági irodája létrehozta a 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet, egy új nemzetközi kitüntetést, amely olyan személyeket ismer el, akiknek vezetői tevékenysége előmozdította a fenntarthatóságot, az ökológiai felelősségvállalást és az átfogó emberi fejlődést. Az érem azokat kívánja kitüntetni, akiknek munkája a fenntarthatóság egészére figyelő szemléletmódot testesít meg, tehát magában foglalja a környezetvédelem, a társadalmi igazságosság, a kiszolgáltatott lakosság iránti aggodalom, valamint a gazdasági és természeti erőforrások felelős kezelését, olvasható az Amerikai Katolikus Felsőoktatási Intézmény sajtóközleményében. Az Egyesült Államokban működő Ágoston Rendi Egyetem hozzátette, hogy a pusztán technikai mutatók helyett az átfogó ökológiát értékeli. A kitüntetettek bármely területről vagy tudományágból érkezhetnek, és a fenntarthatóbb és méltányosabb világ előmozdításában mutatott, bizonyított hatásuk alapján választják ki őket. Az első, 14. Leó pápa fenntarthatósági érmet a Szent Atya adja át Castel Gandolfóban a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia keretében, melynek címe Válasz a Föld és a Szegények kiáltására. A tanácskozást október 12-e és 15-e között rendezik meg. Közel 300 résztvevőt, köztük akadémikusokat, kutatókat, egyházi képviselőket, alapítványokat, valamint a köz- és magánszektor vezetőit várnak a konferenciára, amelynek célja, hogy a párbeszédtől a konkrét együttműködő cselekvés felé haladjon. Az első érem nyertesét 2026. szeptemberében hirdetik ki, a konferencia és a hivatalos díjátadó ünnepség előtt a Castel Gandolfóban található Laudato Si faluban. A 14. Leó pápa fenntarthatósági érem a Villanova Egyetem mélyen gyökerező hitét tükrözi, hogy a közös otthonunkról való gondoskodás és az egymásról való gondoskodás elválaszthatatlan, nyilatkozta Peter Donohue atya, az amerikai Villanova Egyetem elnöke. Azáltal, hogy elismerjük azokat a vezetőket, akiknek munkája előmozdítja mind a környezetvédelem, mind a közjó ügyét, reméljük, hogy érdemi és tartós hatást érhetünk el a világ közösségeiben. 14. Leó világi nevén Robert Prevost 1977-ben matematika szakon szerzett diplomát a Villanova Egyetemen, majd az egyetem 2014-ben díszdoktori címet adományozott neki. A pápa tiszteletére most alapított érmet két évente adja majd át a Villanova Egyetem, az intézmény globális fenntarthatósági kezdeményezések előmozdítása és az átfogó ökológia előmozdítása iránti elkötelezettségének részeként. A kitüntetést a Villanova Nemzetközi Fenntarthatósági Konferencia hivatalos programjának részeként adják át. Az első 2026-os díjra a jelölteket az Egyetem Fenntarthatósági Vezetői Tanácsának tagjai által lefolytatott felülvizsgálati folyamat során választották ki. A 2026-os Nemzetközi Fenntarthatósági Konferenciát a római Patrisztikum és a Castel Gandolfóban található Borgo Laudato Si-ben lévő Laudato Si felsőoktatási központ rendezi meg. A tanácskozást számos intézményi partnerrel párbeszédben szervezik, köztük az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériummal és a Laudato Si felsőoktatási központtal, amelyet Ferenc pápa hozott létre az átfogó ökológiai képzés, a fenntarthatóságra nevelés és a Laudato Si kezdetű enciklika által ösztönzött kezdeményezések előmozdítása érdekében. Fábio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ igazgatója üdvözölte a kezdeményezést, mondván, hogy a fenntarthatósági érem olyan személyeket tüntet ki, akiknek élete tanúskodik a teremtett világ iránti törődés és az emberi méltóság előmozdítása közötti elválaszthatatlan kötelékről, amely hitünk fényében gyökerezik. E rendkívüli elkötelezettség elismerésével az érem azokat a vezetőket ünnepli, akiknek példája arra ösztönzi a jövő nemzedékeit, hogy olyan átfogó ökológiát fogadjanak el, amely reménnyel válaszol mind a Föld, mind a szegények kiáltására, hangsúlyozta Bádzsó bíboros. Szentszék, senkit sem szabad magára hagyni az AIDS megelőzésében és kezelésében. Az ENSZ HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű tanácskozásán a Szentszék kiemelte a betegség elleni küzdelemben elért eredményeket, miközben nagyobb erőfeszítéseket sürget a kezeléshez való hozzáférés biztosítása érdekében mindenki, különösen a gyermekek és a veszélyeztetett közösségek számára. A Szentszék megújult globális elkötelezettséget szorgalmaz az AIDS felszámolása érdekében. Üdvözli a HIV vírus megelőzésében és kezelésében elért eredményeket, miközben hangsúlyozza, hogy sokan, különösen a fejlődő országokban továbbra sem férnek hozzá az életmentő ellátáshoz. Az ENSZ 2026-os HIV AIDS-szel foglalkozó magas szintű találkozóján július 10-én pénteken New Yorkban a Szentszék állandó megfigyelő missziója megegyezte, hogy az új HIV-fertőzések száma a legtöbb régióban csökkent 2010 óta, és hogy az antiretrovirális kezeléshez való szélesebb körű hozzáférés lehetővé tette a HIV vírussal élők számára, hogy hosszabb és egészségesebb életet éljenek. A szentszéki küldöttség szerint az egészségügyi rendszerekbe, az orvosi kutatásba és a gyógyszerek helyi előállításába való folyamatos beruházás elengedhetetlen ahhoz, hogy mindenki számára folyamatos ellátást biztosítsanak. 14. Leó pápát idézve a szentszék óvaintett attól, hogy figyelmen kívül hagyjuk azokat, akik a társadalom peremén maradnak. El sem tudunk képzelni egy olyan társadalmat, amely teljes sebességgel rohan előre, a jólét hamis mítoszaiba kapaszkodva, miközben figyelmen kívül hagyja a szegénység és a kiszolgáltatottság oly sok helyzetét. A nyilatkozat különös hangsúlyt fektetett a gyermekekre. Felhívta a figyelmet, hogy bár a HIV vírussal élő embereknek mindössze 3%-át teszik ki, a HIV-vel összefüggő halálesetek 12%-át képviselik a diagnózis és a kezelés terén továbbra is fennálló hiányosságok miatt. A szentszéki misszió hangsúlyozta továbbá a minőségi terhes gondozás, a szülés körüli és a szülés utáni ellátás fontosságát az anyák számára, a korai tesztelést és a gyermekbarát gyógyszereket, hogy javítsák az eredményeket a HIV-vel élő gyermekek számára. A szentszék a felszólalás végén megerősítette az egyház elkötelezettségét a betegség által érintett emberek gondozása iránt. A katolikus egészségügyi intézmények, amelyek világszerte a HIV vírussal kapcsolatos összes ellátás közel negyedét nyújtják, továbbra is kiveszik a részüket annak érdekében, hogy minden HIV vírussal élő ember a vele született emberi méltóságával összhangban lévő kezelésben és ellátásban részesüljön, hangsúlyozta a szentszéki küldöttség a New York-i ENSZ ülésen. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk az íma szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért, amelyeket szeretnénk a mai napon is a Jóisten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555 az élő műsor telefonszámai, 0758 420 555 az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket. Az Irgalmasság Rózsafűzér előtti imaszándék fogadás vége fele az SMS falunk meghibásodott és nem akart működni, így akkor most fogom felolvasni azokat az üzeneteket, amelyek még abban a 2-3 percben érkeztek az Irgalmasság előtti imaszándék fogadás végén. Fel szeretném ajánlani a rózsafűzér gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, gyermekeimért, családom összes tagjáért egy mindennapos hallgató írja. A mai rózsafűzért és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, és a drága édesapám Csáki Gyula volt szinervárajai lakos lelke üdvéért, aki ma 2,5 éve adta vissza lelkét teremtőjének, nyugodjon békében, emléke legyen áldott, fájó szívvel emlékezik rá lánya, Évike és családja, köszönjük. Férjem egészségét és az ő gyógyulásáért minden betegségből és a szűzanya oltalmáért kérem az imát. Rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtéréséért és azért, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek. Minden imád szentmiséket felajánlok kis Ildikói szülei lelke üdvéért, nyugodjanak békében. Imádkozom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért. Jóisten hallgassa meg a kéréseket. Várjuk a hívásaikat is, bíztatjuk önöket, hogy kitartóan és hosszasan csörgessék a vonalainkat, hogy ezáltal be tudjanak jutni az élő műsorba. Vannak további üzenetek, amelyek érkeztek még. Sikeres vizsgáért kérem az imát, Katalin írja. Mai rózsafűzért felajánlom szüleim lelke üdvéért, testvéremért, Attiláért, családomért és hálából egy sikeres vizsgáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, egészségért, arra kérem a szűzanyát, gyógyuljak meg, és távolíts el tőlem a rossz akaratú embereket, a Mária Rádióért, fontos szándékokért, fennmaradásáért Isten fizesse mindenki imáját, imádkozzunk együtt. Gyermekeimért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjünk életünk Isten akarata szerint, kérem az imát. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imát a családomért, az én gyógyulásomért, keresztszüleimért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésem, egy édesanya írja. Imád szeretném felajánlani lelki békéért, mert senki pártfogóm a Jóistenen kívül, kérem a szűzanyát és az ő szent fiát, hogyha kell változnom, segítsen, ha pedig nem fogja a kezem és vigyázzon rám, köszönöm mindenki imáját, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzért szentmiséket felajánlom a családomért és az elhuntjaimért, köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, egészségért, hálából a kapott kegyelmekért, jó munkalehetőségért, a két fiamnak és egy lelkitársért, nekik Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, férjem egészségéért, fiam, menyem és unokám egészségéért, az ellenség távoltartásáért, valamint Kőkényesdre, Delegán Zoltán születésnapjára jó egészségért, imádkozzunk
együtt. Mária írta ezt az üzenetet.

Üresek a vonalak, üres a postaláda is. Most van lehetőség, hogy bejussanak a műsorba, hogyha tárcsázzák a vonalainkat, vagy megírják nekünk az üzeneteiket. Várom, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

0: van egy kedves telefonálónk. Halló, Mária Rádió.
1: Mit jártásik az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Kívánták a két élő álhunk tagjaim, a család békét, a gonosz távolásai, galati illését, áskütőkeret szapalni, nyugalma lehen csendes, emléke lehen alvott. Úgyhogy nézés fél hónapos kicsi gyermeke, Illés Viktoré, nyugalmik lehen csendes, emlékik lehen aldó, soha nem felejtsük őket, a Váradádi munkatársa, azoknak hozzátartozói, a Dívezőki papbácik, a Jóisten meg minden lépésék vár, a Váradádi munkatársa, imádnunk együtt egymásért, dicsérthetnék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Az imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából édesanyám lába gyógyulásáért, erőt, egészséget, kitartást a gyógyulásban, Jézusom, bízom benned. Gyimásból én is felajánlom az egész napi rózsafűzéreket a szűzanyának a tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, kérjük, szent lelke, adjon mindenkinek alázatosságot a szívébe. Köszönöm a szűzanyának és az ő szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit minden nap megad nekem. Imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsapicét, és a mai Szent Imalkocs misét el szeretném ajánlani a gyermekeimért, unokáimért, állunk hozzá tartozményért, és saját magamért, mert egyedül vagyok, és nagyon beteg vagyok. Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg a kéréseit.

0: Haló, Mária Rádió. Haló, köszöntjük szeretettel. Haló.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindrökjemben.
1: Én is felajánlom azt a rózsafüzért, a közös halottjaimért, a családomért, a daganatos betegékért, az ifjúságért, a Gyinesi papbácsikért, hogy a Jóisten segélye meg, hogy tudják a hivatásikot végezni, adjon egészséget a Jóisten neki, és önöknek is adjon a Jóisten egészséget, hogy tudjanak minket fogadni. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Minden imád szentmiséket, rózsafűszereket felajánlok a felszentelt kispapokért, a kántorokért, püspökökért és a papokért, valamint a pápáért imádkozzunk együtt. Gyógyulásunkért kérem az imád, Jézusom, bízom benned.

0: beteg férjem megtéréséért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemben!
1: Ezt a rózsafűzért felajánlom a férjem gyógyulásáért és a Mária Rádió dolgozójáért. Köszönöm szépen! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjemben, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsért veszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenröki, amen.
1: Azt a Szent Rózsa fizét segítheti tönkünk, hogy szeretném ajánlani a drága fiam egészségi, amelyiket most a hétvégén fogják megnyitani. Mi a drága jó Isten, adjon erőt, egészséget, neki türelmet, és az orvosoknak segítünk egy elmen, és keresztül történjen meg, amit így. Tovább egy szeretném ajánlani a drága leányom egészségi, a unokványa, a külföldön dolgozó unokámé, a halottjaimé, mindenki, a papoké, a kispapoké, és magoké, hogy a drága jó Isten maguknak megadjon sok-sok-sok türelmet, hogy tudják végezni ezt a gyönyörű szép hivatást. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen, a jó Isten hallgassa meg a kérését, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóistennek hallgat minden kérést, akár kimondjuk ezeket, akár nem. Meghívjuk most önöket, imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját. Minden kérésünkért és szándékunkért tartsanak velünk.
2: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Jézusom, csodálatos volt eljöveteled a földre. Csodálatos, mert kész voltál szenvedni és tűrni, mint minden ember. A kereszttől nem voltál mentes, de mindig kész enyhíteni mások fájdalmát, elvenni keresztjeiket, gyógyítani és vigasztalni. Most egy rendkívüli óra érkezett el, személyes kálváriád jött közel. Eljött az elkerülhetetlen halál. Nem akarok sem szenderegni, sem aludni, hanem veled maradni. Szeretném, Jézusom, ha imám vigasztalást nyújtana neked szenvedő testvéreimben. Szeretném, ha örömet és erőt vinnél nekik. Áraszt ki rám szent lelkedet, hogy tudjak imádkozni és közeledbe kerülni. Amen.
2: A fájdalmas rózsafűzér első szent titka, akit érettünk, vérrel verítékezett. Jézusom, vérrel verítékeztél a gecemáni kertben. Kérted az Atyát, hogy a keserű kehely kerüljön el, de azonnal hozzátetted, Atyám, legyen meg a te akaratod. Te, aki annyi szenvedőnek adtál vigaszt, magadra maradtál a szenvedésben. Nincs, aki segítsen neked. Az Atya megtehette volna, de te elfogadtad, hogy kiidd a keserű kelyhet. Túl keserű kín lehetett ez, hiszen vérrel verítékeztél. Hiszem, hogy a világ minden kínja és szenvedése jelen volt a te véres verítékedben. Jézusom, hála neked minden csepp vérért, amely elfolyt a verítékkel. Tudom, hogy e pillanattól a világ minden szenvedése megváltó szenvedéssé vált. Kérlek, verejtékedért, tekints azokra, akik most az Atya akaratát keresik. Segítsd azokat is, akik megismerték az Atya akaratát, de túl gyengék, hogy elfogadják. Add, hogy minden szenvedés az Úr akaratának újbóli elfogadásával legyen megváltva. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér második szent titka, akit érettünk, megostoroztak. Jézusom, megostoroztak téged Pilátus udvarán. Tudom, hogyan folyt le az ostorozás. Az elítéltet egy oszlophoz kötözték, akkor a büntetés végrehajtói 39 korbácsütést mértek az elítélt testére. Jézusom, ennek hallatán elakad a lélegzetem, szívem jéggé dermed. És te mégis nagy lelkűen megbocsátottál ütlegelőidnek minden ütést, mellyel felsebezték testedet. Ezért kérlek, hogy korbácsütéseiddel szabadítsd meg azokat is, akik nem akarják az Atya akaratát teljesíteni, és az őket érő korbácsütésektől semmisülnek meg, mert nem szánják el magukat, hogy megbocsássanak és szeressenek. Köszönöm a szeretetet és megbocsátás példáját, melyet akkor nyilvánítottál ki, amikor vadul ostoroztak téged.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk,

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: pályán. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, harmadik szent titka. Aki térettünk, tövissel koronáztak. Jézusom, az ostorozás után tövissel koronáztak meg. A bolondok öltözékét adták rád, s a hozzád közel állók gúnyt üztek belőled, mert barátaid távol maradtak. Amikor a gyűlölet gonosz terveket kezd kovácsolni, akkor nem merül ki könnyen. Nem elégedtek meg, hogy oly kegyetlenül megkorbácsoltak, folytatták azzal, hogy kigunyoltak és tövissel koronáztak. De a gyűlölet és a gonosz ezúttal is meglepődött láttodon. Egész szenvedésed során nyugodt maradtál. Magatartásodból felfogták, hogy azokat is megérted, akik veled így bántak. Sőt, szereted és nem ítéled el őket. De ők gonoszságukban nem ismertek határt. Így van ez, ha a gonosz rabul ejti az egyént, a családot és közösséget. Akkor nem ismer megállást romboló tevékenységében. Jézusom, tekints le minden megsértett, megalázott, kinevetett, elutasított emberre. Szabadítsd meg őket kínzóik és sanyargatóik karmaiból, tövis koronáddal. Tisztítsd meg szívüket minden gyűlölettől, hogy ne tervezzenek bosszút, és rosszért rosszal ne fizessenek. Jézusom, a te nevedben terjedjen a megbocsátás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Jézusom, keresztedet a Kálvária hegyéig cipelted. Minden, amit keresztutadról ismerek, tudom, hogy félelmetes volt. Mégis a fájdalom és a szenvedés tengerében volt három csepp vigaszod. A találkozás édesanyáddal, Veronika kendője és Cirenei Simon futólagos segítséged a keresztet hordozásában. Ezekért a vigasz cseppekért biztosan hálás voltál, s vigasszal és erővel viszonoztad azokat. De lehet, hogy megkérdezted eközben is magadtól, és hol vannak azok, akiknek oly önzetlenül segítettem. S ismét tudom, őket is megértetted, és a keresztet őértük is felajánlottad. Segíts Jézusom, hogy valamit megtanuljak. Érzékeny legyek mások fájdalmára, hogy a legnehezebb percekben is tudjak vigasztalni, és soha nem tekintsem terhesnek, hogy felvegyem és hordozzam mások keresztjét. Különösen arra kérlek, segíts minnyájunknak, hogy ne nehezítsük egymás keresztjét és szenvedéseit, mert az Atya akarata az, hogy szépen éljünk és szeressük egymást még a nehézségekben is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordoztad.
0: Az

0: atyáján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas rózsafűzér ötödik szent titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézusom, lelkedet az atyára bíztad, és meghaltál a kereszten, miután kiittad a megpróbáltatás kelyhét, melyet az atya nyújtott neked, mivel kész voltál elfogadni. Szó nélkül maradok, csendes összeszedettségben leszek kereszted előtt. Itt nem is lehet mit mondani, csak felsóhajtani. Ó, hát az emberi gonoszság ilyen messze mehet. Valóban oly nagy Isten szeretete irántunk, hogy az atya saját fiát sem kímélte, hanem odaadta, hogy az emberek keresztre feszítsék, megmentésünkért. Oly nagy volna az isteni irgalom, hogy saját fiában mindenkinek azonnal megbocsátott. Jézusom, köszönöm, hogy mindezt megtetted értünk. Ajándékozz nekünk is a szeretetet és a megbocsájtás erejét. Erősítsd meg mindazokat, akik önön szeretet hiányból nem tudnak megbocsátani, és a gyűlöletben tönkreteszik magukat. Segíts mindnyájunknak, hogy elfogadjuk a te példád szerint az atya akaratát, mert ez a megmenekülés egyetlen útja. Végül kérünk téged a haldoklókért. Ajándékozz nekik erőt, hogy békében adják vissza lelküket az atyának. Békét bevezest őket, Uram Jézus! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ.
0: Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Rózsafűzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk. Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, kegyelmez.
1: Krisztus, kegyelmez.
0: Uram, irgalmaz.
1: Uram, irgalmaz.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Krisztus vére, az örök Atya eszülött fiának vére,
2: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a haláltusánkban földre hullott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a gonosz a lelkek legyőzője,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a vértanúk erősége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére, a veszélyben forgók támassza, üdvözíts minket.
3: Krisztus vére szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket.
3: Krisztus vére sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket.
3: Krisztus vére a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket.
3: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket.
3: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket.
3: Krisztus vére az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket.
3: Krisztus vére a tisztító helyben szenvedők lelkek szabadítója,
1: irgalmaz,
3: üdvözíts minket. Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmaz nekünk!
3: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
1: és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: Amen.
1: Kedves testvérek, a ma esti szentmisében a következő szándékok vannak. Az első, Fekete Árpád 6 hetes megemlékező szentmise, Gálfi István, Cecília és Erzsébet is, hálából végezzük a szentmisét. A mai szentmisénk evangéliumában Jézus arra emlékeztet bennünket, hogy Isten nem csupán teremtőnk, hanem szerető atyánk is, aki családjába hív bennünket. Egy olyan világban, ahol sok ember küzd a magánnyal, a bizonytalansággal és a szeretet hiány terhével, különösen vigasztaló hallani Krisztusnak a szava, nála otthonra találunk, és senki sincs egyedül, aki hozzá tartozik. Kérjük a mai szentmisében a kegyelmet, hogy egyre jobban megértsük. Isten szeretett gyermekei vagyunk, és merjük rábízni életünket az ő gondviselő szeretetére. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel ünnepelhessük hitünk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen. Amen.

Próféta könyvéből. A nép helyett az Úr prófétája így imádkozott. Legeltes pásztorbotoddal népedet, Urunk, örökséged nyáját, amely magányosan lakik az erdőségben, a kertek közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Galileádban, mint a hajdankor napjaiban. Mint azokban a napokban, amikor kivonultál velünk Egyiptom földjéről. Mutass nekünk csodajeleket. Melyik Isten hasonló hozzád, aki megbocsátod a gonoszságot, és elengeded néped maradékának bűnét? Nem tart örökké haragod, mert az irgalmasságot szereted. Ismét irgalmas leszel hozzánk, leveszed rólunk gonoszságainkat, s a tenger mélyére veted minden bűnünket. Te hűséges vagy választott népedhez, és irgalmas Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak a hajdankor napjaiban. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította, eközben anyja és rokonai odaérkeztek és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak velem. Valaki szólt is Jézusnak, anyád és rokonaid kint várnak és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki, ki az én anyám és kik az én rokonaim, majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt, ezek az én anyám és rokonaim, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása legyen bűn. Keresztény testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Van egy vágy, amely ott él minden ember szívének legmélyén. Akár kimondja az ember, akár nem, a vágy, hogy valahová tartozzon az ember. Hogy legyen egy hely, ahol várnak bennünket. Ezen a nagyvilágon legyen egy hely, ahol hazavárnak minket. Hogy legyen egy kéz, amely akkor is felénk nyúl, amikor úgy érezzük, hogy már minden erőnk elfogyott, mert vagyunk ilyen helyzetben, voltunk, vagyunk és leszünk. Hogy legyen egy tekintet, amely nem a hibáinkat számolja, hanem a szívünket nézi. Nem a hibáinkat számolja, hanem a szívünket nézi. Talán ezért olyan fájdalmas az ember számára a magány, ezért olyan nehéz a kitaszítottságnak az érzése, és ezért tud annyira gyógyító lenni az Istentől kapott szeretet. A mai evangéliumban Jézus éppen erre a legmélyebb emberi vágyra válaszol, amikor a körülötte álló kérdésére, miszerint édesanyja és rokonai keresik őt, különös módon így felel, ki az én anyám, és kik az én testvéreim, kik azok? Aztán tanítványaira mutatva hozzáteszi, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az nekem testvérem, nővérem és anyám. Ha csak a szavakat halljuk, könnyen azt gondolnánk, hogy Jézus eltávolodik a saját családjától, pedig éppen az ellenkezője történik, nem kisebbíti a család szentségét, hanem kitárja annak kapuit az egész emberiség előtt. Mint azt mondaná, nem csak Mária lehet közel hozzám, nem csak azok, akikkel egy fedél alatt éltem Názáretben, hanem minden ember, aki megnyitja szívét Isten előtt. Krisztus nem elvesz tőlünk egy családot, hanem egy örökkévaló családba hív meg bennünket. És milyen nagy szüksége van erre a mai embernek, kedves hívek? Mert a technika összeköt bennünket, de a szívek sokszor távolabb vannak egymástól, mint valaha ezen a világon. Például beszélgetünk egymással, de ritkán értjük meg egymást. Tele vannak a városok emberekkel, nyüzsögnek, jönnek, mennek, dolgoznak, és mégis mennyi magányos lélek jár közöttük. Például vannak, akiknek az otthona már csak emlék, így hozta az élet. Vannak, akik esténként egy üres székre néznek az asztal mellett, így hozta az élet, és mégis élni kell. Vannak, akik elveszítették azt, akit a legjobban szerettek ezen a világon. Így hozta az élet. És vannak olyan sebek is, ne feledjétek, és vannak olyan sebek is, amelyeket nem lát senki, mert a könnyek néha befele hullanak. És ilyenkor különösen vigasztaló hallani Krisztusnak a szavait, mert ő nem csupán tanítást ad, hanem otthont kínál az embernek, akinek nincsen lakása, értsük jól, nem csupán törvényt ad az Úr Jézus, hanem az Isten, hanem közösséget. Nem csupán követőket gyűjt maga köré, hanem testvéreket.
És nézzük csak, az egyház legmélyebb titka nem az, hogy intézmény, az egyház attól szép, hogy család. Attól szép az egyház, és ettől lehet nagyon szeretni, mert az egyház az család. Az atyának a háza, a jóistennek a háza, ahol minden megtört embernek van helye, nem azt mondják, hogy kifelé, mert tévedtél, ahol a tékozló fiú előtt nyitva marad az ajtó, milyen jól esik ilyenkor, voltál bajba? Amikor a tékozló fiú előtt nyitva marad az ajtó, ahol a bűnös ember nem elutasítással találkozik, hanem irgalommal. Na valahol itt kezdődik az egyház, mint család. A mai evangélium középpontjában azonban nem egy egyszerűen közösség áll, hanem az atya akaratának a teljesítése. Ez az a pont, kedves hívek, ahol tekintet nélkül föltekintünk a szűzanyára, szegeződik a mi szemünk, mert ha valaki, aki tökéletesen betöltötte ezt a mondatot, akkor a szűzanya az. Jézus nem kisebbíti édesanyját, hanem feltárja nagyságát, igazi titkát. Mária nem elsősorban azért boldog, mert test szerint világra hozta a megváltót, hanem azért boldog a szűzanya, mert hit. Érdemes a mai embernek is egy picit erre rákapcsolódni. Az ő életének legszebb szava nem a betlehemi éjszaka, nem a kánai mennyegző, még csak nem is a kereszt alatti hűség, hanem az az egyszerű igen, amelyet Názáret sennyében mondott ki, legyen nékem a te igéd szerint. Milyen rövid mondat is, mégis milyen hatalmas. Egy fiatal lány ajkáról hangzott el, aki nem látta a jövőjét, nem ismerte az előtt álló szenvedéseket, nem tudta, hogy egyszer a Golgota fájdalmát neki is hordozni kell az életben, egyet tudott a kislány, hogy a Jóisten szereti őt. És ez elég volt ahhoz, hogy rábízza az életét. A hit talán nem is más, mint újra és újra kimondani ezt az

Közeledik a nap, már föl vagyok kelve, és tudom, hogy mindjárt virrat. A hívő ember nem mindent lát, de bízik abban, aki vezeti, és ez a szép benne. Bízok valakibe, bízok barátomba, bízok a fele barátomba, bízok a jó Istenbe, bízol valakibe. Mert ha nem, akkor szegény vagy. Eszembe jut egy régi történet. Egy kisfiú egyszer megkérdezte az édesapjától, aki hajós kapitány volt: édesapám, hogyan találod meg az utat a tengeren, amikor körülötted mindenütt csak víz van? Az édesapa mosolyogva nézett az égre, és mutatta a fiámat: figyelem a csillagokat. A gyermek erre így válaszolt: de vannak éjszakák, amikor a felhők eltakarják a csillagokat. Az édesapa pedig csendesen válaszolt: a csillagok akkor is ott vannak. A csillagok akkor is ott vannak, ha felhő borítja el őket. Kedves Mária Rádió hallgatók, milyen sokszor érezzük úgy, hogy a felhők borítják életünk egét. Nem látjuk Istennek a tervét. Nem tudom, hogyan tovább. Nem értjük a betegséget, nem értem a vesztességemet, nem értem a csalódást az életemben, mit kell még elviselnem, nem értem a barátomat, nem értem a férjem, nem értem a saját gyermekemet, nem értem, nem értem és nem értem. De itt azt mondja, s milyen gyönyörű, a csillagok akkor is ott vannak, te ember. A csillagok akkor is ott vannak. Isten szeretete akkor is hordoz bennünket, amikor nem érezzük. Úgy hívják, hogy gondviselés. Krisztus akkor is mellettünk jár, amikor könnyeinktől homályossá válik az ember tekintete. Igen. Talán ezért olyan szépek Reményik Sándor sorai: ne félj, mert veled van az Isten, örködő szeretettel őriz. Ott vannak a csillagok. Kedves Mária Rádió hallgatók, ezek nem csupán költői szavak, ezek a keresztény ember életének az alapjai. Mert az evangélium nem azt ígéri, hogy nem lesz keresztünk, dehogy. Nem azt ígéri, hogy nem fogunk sírni, persze, hogy fogunk sírni. Nem azt ígéri, hogy nem lesznek vesztességeink, hanem azt ígéri, hogy soha nem maradunk egyedül. És a keresztény ember ezt mindig, mindenhol, ezt így kell értse: ne félj, mert veled vagy, nem leszel egyedül. És talán ez a mai evangélium legszebb üzenete. Jézus nem azt kérdezi tőlünk, hogy mennyire voltunk sikeresek az életben, hogy mennyire vagyunk tökéletesek, vagy mennyit értünk el az életben, hanem azt kérdezi, akarunk-e az ő családjához tartozni. Azt kérdezi a betegtől, hogy meg akarsz gyógyulni? Meg akarok. Mert aki igent mond, annak az élete lassan átalakul. Nem lesz könnyebb, nézzük csak, nem lesz könnyebb a mindennapja, de lesz értelme minden napjának. Nem tűnik el minden fájdalma, de nem marad magába fájdalmában. Legalább amikor az ágyba kucorogva reszketsz a fájdalomtól, tudsz még egy picit imádkozni is. Ki lesz akkor mellette te ember? Nem szűnik meg minden kérdése az embernek, de lesz valaki, akiben bízhat. És fontos a következő, nézzük csak. Amikor pedig egyszer a földi zarándoklatunk véget ér, zarándok útunk, és lehullanak szemünkről az idő fátyolai, akkor megértjük majd, hogy egész életünkben, tudjátok, merre mentünk? Egész életünkben hazafele tartottunk, az atya háza fele. Arra helyre, kedves jó hívek, ahol több magány nincs, ahol több könny nincs, és nincs több búcsúzás. Mert ott mindenki otthon van, aki Krisztushoz tartozik. Aki pedig, addig is pedig, ő újra és újra felénk nyújtja kezét, mert rászorulunk, felénk nyújtja kezét, és csendesen azt mondja: ne félj, nem vagy egyedül ezen a világon. Van neked egy atyád az égben, van helyed az én szívemben, és van otthonod az örökké valóságban. A tegnap is ezzel fejeztük be a predikációt. Ember, tudjad, hogy szeretlek.

0: Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez, aki elküldte fiát a világban, hogy kereszt halála és feltámadása által megváltson minket.
1: Hogy szüntelenül magasztaljunk téged, Urunk, a keresztségben kapott kegyelmekért.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy parancsait hűséges megtartásával mutassuk meg irántad gyermeki ragaszkodásunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy Krisztus példája szerint áldozatos szeretettel viseltessünk rászoruló embertársaink iránt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy emberi gyengeségeinkben és megpróbáltatásainkban te légy erősségünk és reménységünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy jó cselekedeteink láttán dicsőítsék az emberek a te szent nevedet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy ne feledkezzél meg elhunyt testvéreinkről, akik már elköltöztek ebből a világból.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható örök Isten, te azért küldted el hozzánk szent fiadat, hogy a világ világossága legyen, ad, hogy az ő tanításának fényében járjunk, és így biztosan elérkezzünk az örök világosság országába ő általa, aki él és uralkodik örökkön örökké.

0: Áldozatok testvéreim, az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe egyetlen tökéletes áldozatul, fiat kereszt áldozatát rendeltet, kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére

méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig is mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságoddal megalkottad az embert is, bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból megváltottad Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az égerő és a boldog szerávkórusok újongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazza rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt, vegyétek is, egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: hitünk szent titkam.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel halljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a föltámadás reményében elhűnt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távozszak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörül kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által.

0: Élő Isten fiam, te az Atya akaratából, a Szentlélek közre működésével, halálod által, életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szentested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a

Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a

Urunk Jézus Krisztus, te győzelmet alattál a halál fölött, alázattal kérünk, add meg elhunyt testvéreinknek az ellenmúló élet boldogságát, hogy az örök világos

0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: Szent fiát.
0: Üdvözl így, Mária,
1: kegyelemmel teljes,
0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ím az Úrnak szolgáló leányom. Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, és az ige testélön. Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenete által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kény szenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által, Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanyam, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekidnek, nem, de soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

0: templomból, melyet főtisztelendő Darvas Emil helyi plibános mutatott be. A kántori szolgálatot Sándor Béla látta el. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük a szent legszentebb áldozatot, maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kadics falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kadics falva Székelyudvarhely város része, Hajdan önálló falu, a város északi kiáratánál a resztető alatt terül el. Vidéki hangulat fogadja az ide látogatókat, miután rátérnek az Oroszhegy felé vezető útra, és amint túljutnak a hídon, már is tisztán tartott porták látványa tárul a látogató elé, mintha több kilométerre lenne a várostól. Az itt lakók többségét a településhez közeli cégeknél alkalmazták, de műszak után otthon folytatják a munkát, a házak többségében gazdasági udvar van, állatokat tartanak, mezőre járnak. A kadicsfalviak szorgalmas emberek, összetartó a közösség. Nagyon barátságosak is, szívesen látnak minden arra járót, mert törődnek egymással és ragaszkodnak évszázados szokásaikhoz. Kadicsfalván ilyen emberek laknak. A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, gyapjufonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojáshírást, valamint a kovács és ács munkákról sem szabad megfeledkeznünk. A krónikák szerint 1566-ban a Kadics falva nevet viselte, ekkor említették először. 1658-ban Kadics falva formába fordul elő. A hagyomány szerint a resztetőn levő egykori vár tulajdonosától, Kadicsától kapta a nevét. Középkori temploma nem volt, Székely Szent Tamásnak volt filiája. Ha temploma nem is, de katolikus kápolnája már az 1600-as évektől van, melynek védőszentje Szent Anna, mert 1614-ben egy betlenfalvi lakós azt vallja, hogy a pápás papok idejében a betlenfalviak Kadicsfalvára is jártak prédikációra. 1755-ben egy szentegyházas falvi ember úgy emlékszik, hogy az udvarhelyi Szent Anna kápolnát Kadicsfalvára transferálták, mint filiális eklézsiában. Ez lehetséges, mert ebben az időben Kadicsfalva udvarhelyhez tartozott, majd ismét Székely Szent Tamáshoz. Betlenfalva több ízben el akart szakadni udvarhelytől, Kadicsfalva pedig Szent Tamástól, és a kettő egyesülni akart, mint önálló plébánia. Hosszas tárgyalások után Sükös János vikáriussal megegyezésre jutottak. 1659-ben olyan szerződést írtak alá, hogy a két falut udvarhelyhez csatolják. Ebben az időben mindkét falunak volt már kápolnája. A hívek 1769-ben kérték, hogy a kápolna leányegyházból plébániai rangra emelkedhessen, ezt a gyulafehérvári püspök 1802-ben hagyta jóvá, ekkor lett tehát Kadicsfalva önálló plébánia és Betlenfalva filiával. Első papjuknak Fülöp Lajos udvarhelyi káplánt nevezte ki Márton fi József püspök. Mivel a templom kicsinek bizonyult, 1778-1780 között építették fel a mai Szent Anna templomot. Ekkor társ egyháza Betlenfalva is. A középkortól kezdve mindvégig tiszta katolikus falu volt. 2018-ban Szent Anna és Joákim ünnepére készült el a kadicsfalvi templom felújítása. A munkához összefogtak a hívek, akár csak 250 évvel ezelőtt, amikor a templom megépült. A hálaadó ünnepséget háromnapos lelki gyakorlat előzte meg, köszönetnyilvánítása és emlék plakett átadása került sor mindazok részére, akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal hozzájárultak a negyedévszázados templom felújításához. A felújított templomépületet Tamás József segédpüspök áldotta meg, és ünnepi szentmisét mutatott be a koncelebráló papsággal együtt. A kadicsfalvi plébánia gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsúját Szent Anna és Joákim ünnepnapján tartják, vagyis július 26-án. Örökös szentségimádási nap március 18. Székelybetlen falva, Mária neve filia, ellátó plébánia, Kadics falva. Hargita megyében Székelyudvarhely központjától 3 kilométerre északkeletre a Nagyküküllő bal partján fekszik. Nevét 1504-ben Betlen falua néven említette először oklevél. 1505-ben pedig neve az udvarhelyi székely nemzetgyűlés által választott bírák közt Betlen falvai Péter nevében tűnt fel. 1505-ben Betlen falva néven jelentkezik az oklevelekben, 1518-ban Betlehem falva a neve. 1624-ben Betlen Gábor úgy rendelkezik, hogy a templom és a pap nélkül maradt székelyudvarhelyi katolikusok is Betlehem falvára járjanak templomba. Betlen falva templomára vonatkozóan az első írásos említés 1600-ból való, a középkor végén egy felújításra szoruló temploma volt Betlen falvának. Miután székelyudvarhelyen is templomhoz jutnak a katolikusok, 1633 után Betlen falva filiaként udvarhelyhez tartozik. A régi templom a 18. századra romos állapotba került, így új templom építését rendelték el 1774-ben, amelyet toronnyal is elláttak, az új templomot nem a régi helyére építették, de felhasználták annak egyes elemeit. A hagyomány szerint az eredeti kápolna a Kápolnakert nevű helyen állott az új templomon felül. A székelybetlenfalvi templom főoltárán a szűzanya látható, ezen kívül a szűzanya és Jézus szíve szobrok láthatók, és két mellékoltára van a templomnak. A templom a Szűz Mária szent neve tiszteletére van felszentelve, búcsús ünnepét szeptember 12-én tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. A betlenfalvi Mária plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mai estén a Bibliai Nők Nyomában című műsorunk veszi kezdetét, és ma este is Timivel együtt vagyunk itt önökkel, és egy bibliai nőt hoztunk, egy következő bibliai nőt, aki szintén a teremtés történetének a szereplője, a teremtés könyvének a szereplője, nagyon ismert, többször hallottuk már a történetét, Sára az ő neve, és a könyvben, amit segédeszközként használunk, az Anselm Grund és Linda Járos könyve Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvben, azt írja róla az atya, hogy Sára testesíti meg a Bibliában a nevető nőt. A teremtés könyvében olvasunk róla, Ábrahám felesége volt, és a történetéből az is kiderül, hogy szép nő volt a maga korában. Hogy felidézzük egy kicsit az ő történetét, vagy az ő életének egy rövid epizódját, ami nagyon is fontos, talán az egyik legismertebb történet, ezért Timit megkérem, hogy a Bibliából olvassa fel nekünk.
1: Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, és ahogyan mondtad te is a műsornak az elején, teremtés könyvében található ez a részlet a 18. fejezetben. Az Úr megjelent neki Mamre terebintjénél, amikor a meleg napszakban sátra bejáratánál ült. Fölemelte szemét, és íme három férfi állt előtte. Mihelyt meglátta őket sátra bejáratától, eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt. Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Hoznak vizet, mossátok meg lábaitokat, és telepedjetek le a falat. Közben én hozok egy falat kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek, hiszen ezért ejtettétek útba szolgátokat. Azok így válaszoltak, tedd, amit mondtál. Ábrahám besietett sátrába Sárához, és így szólt. Vigy gyorsan három adag lisztet, kelezd meg, és süss lepényt. Aztán kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, és meghozta az elkészített borjút is, és eljük tette. Míg ettek, ott állt előttük a falat. Azok megkérdezték, hol van a feleséged, Sára? Ezt válaszolta, itt a sátorban. Az folytatta, a jövő évben ez időtájt visszajövök, akkor a Sárának már fia lesz. Sára a sátor bejárata mögött hallgatózott. Ábrahám és Sára azonban már korosak voltak, és Sárának már nem voltak asszonyi dolgai. Ezért Sára nevetett magában. Ugyanis erre gondolt, most legyen még szerelmi örömöm, amikor már megöregedtem. Hiszen már férjem is öreg. Akkor Isten így szólt Ábrahámhoz. Miért nevet Sára, és miért gondolja, valóban szülni fogok még, jó lehet, öreg vagyok? Van, ami az Úrnak lehetetlen? A jövő évben ez időtájt újra eljövök hozzád, és Sárának már fia lesz. Sára tagadta, és azt mondta, nem nevettem. De ő így válaszolt, igenis nevettél.
0: Egy nagyon ismert történetet hallottunk, és egy nagyon fontos részletet Ábrahám és Sára történetéből. Sokunk számára talán Sára nevét említve az a nő jut eszünkbe, akinek nem született gyermeke, és abban a korban ez egy nagy fájdalom is volt, nehéz helyzet, a nőnek önmagában is, tehát hogy ezt feldolgozza, de hát a környezetében nem segített, hanem úgy bélyegezték meg, hogy biztos, hogy valami gond van vele, valami furcsa van az életében, amiért az Isten őt nem ajándékozta meg, nem áldotta meg gyermekkel. Úgyhogy ezt a környezeti hatást, az embereknek talán az összesugását a háta mögött, ezt is el kellett, hogy viselje. És ebben a történetben látjuk, hogy a vendégek, a látogatók azért jönnek, hogy egy jó hírt mondjanak ennek az idős, nagyon idős házaspárnak, hogy egy év múlva a gyermekük születik. Hát biztos, hogyha mi is ezt hallanánk egy ilyen magas korban, amiben már ők voltak, akkor valószínű, hogy Sárához hasonlóan talán mi is nevettünk volna ezen az üzeneten. Így talán a mi számunkra még ez természetes is, hogy így reagált rá. Linda Járos, a könyvnek a másik szerzője, azt írta, hogy nagyon meglepett, hogy Anselm atya Sára alakja kapcsán a nevetést emelte ki, mert amit korábban Sáráról olvastam, az inkább a terméketlenségével állt kapcsolatban. Nagy hatással volt rám az a gondolat, hogy Sára nevetésére figyeljek, és a női életöröm és könnyedség jeleként értelmezzem. Amikor a nők fájdalmas helyzetben vannak, vagy túl nagy teher van rajtuk, könnyen megfeledkeznek a bennük rejlő nevetésről. Feszültnek és örömtelennek érzik magukat, nem tudják megközelíteni gondtalan oldalukat. Ha ilyenkor valamilyen vicces dolog megnevetteti őket, rögtön érzik, hogy addig mennyire hiányzott nekik ez az erő. A nevetés feloldja a feszültségüket, újra érezni kezdik az örömöt és a jó kedvet. Egyszerre minden könnyebb lesz, a nevetés újra egyensúlyi helyzetet teremt, és azt az érzést erősíti bennük, hogy valahogy majd csak megoldják a helyzetet. Azok a nők, akik egy nehéz életszakasz után újra tudnak nevetni, át tudják érezni a fény és az élet visszatérését. Hisz újra elevenséget éreznek magukban, és újra tudják, mit jelent boldognak lenni. Hát azt hiszem, hogy Sára lehet az élete során ekkor érezhette legjobban ezt a boldogságot, de ami nagyon hihetetlen is lehetett, hogy ez valóság, hogy bekövetkezhet, megszülethet az ő fia. Kicsit úgy vagyok vele, hogy ez a történet ilyen részben az élethelyzetet úgy értem, meg olyan közeli, meg a Sárának az érzései is nagyon ismerősek, részben pedig mégsem annyira közeli, tehát hogy van bennem egy kicsit ilyen ambivalencia, hogy közeli is, vagy érzékelek belőle valamit, de hogy mégis távoli is, hogy ez így lehetséges, vagy talán lehet, hogy pont ez a mondata fejezi ki legjobban, hogy van-e, ami az Úrnak lehetetlen. Talán sokszor én is érzem azt, hogy van, ami nekem lehetetlen, meg ilyen képtelenség, hogy valóra válik. Olyankor valószínű, hogy kevésbé gondolok arra, hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. De hogy vagy ezzel, Timi?
1: Így Sára történetét olvasva, és azt is hallgatva, amiket te itt elmondtál, tényleg sokszor kerülhetünk olyan helyzetbe az életbe, amikor tényleg azt érezzük, hogy nincs tovább. És ilyenkor nekem mindig az jut eszembe, hogy a Jóistennél nincs ilyen, hogy nincsen tovább, hanem hogy minden problémára, minden nehéz helyzetre lehet megoldás. Csak egyszerűen mi kell legyünk azok, akik nem szabad feladjuk ezeket a dolgokat, hanem igenis bele kell kapcsolódjunk abba, hogy van megoldás erre a helyzetre, csak mi kell kitartóak legyünk. Talán tudnék csatlakozni, most az előműző műsorban beszéltünk arról, talán már történetével kapcsolatban, hogy mennyire fontos a kitartás, és én itt is ezt tudom inkább így kiemelni, hogy ki kell tartsunk, mert a Jóisten megsegít minden helyzetben és minden ponton, de hogy bennünk meg kell legyen az a kitartás, és ugye Sára itt, amikor hallotta, hogy neki gyermeke lesz, hát nevetett, mert már olyan korban volt, amikor ő ezt lehetetlennek tartotta, és ugye, hogyha az emberi biológiát nézzük, akkor lehetetlen is már abban a korban, hogy valakinek gyermeke legyen. De mégis Isten ugye megmutatta, hogy vannak olyan dolgok, amikre nem mondhatjuk azt, hogy lehetetlenek, mert igenis, ha ő azt akarja, akkor bármi lehetséges, bármi megtörténhet. És itt kiemelted azt is, hogy tényleg mennyire fontos az, hogy tudjunk néha mosolyogni, vagy tudjunk néha nevetni, talán a nehéz helyzetekben is, meg olyankor is, amikor ilyen lehetetlennek látjuk a dolgokat, mert ez is segíthet talán abban, hogy még inkább ki tudjunk tartani, és hogy ne adjuk fel.
0: A lehetetlen dolgokról épp a napokban a gyerekek számára épp ezt a történetet vettük, ami a táborban lesz, és ez az egyik ilyen bibliai történet, még ezen kívül még választottunk még kettőt. Nagyon elgondolkoztatott, hogy a gyerekek számára hogy lehet ezt kicsit közelebb hozni, és hogy milyen gyakorlatok legyenek, amiből úgy érzékelik, vagy nem egy nagyon távoli világot hoz, hanem van, ami ma is időszerű, vagy aktuális, és találtam egy ilyen kis gyakorlatot, ami arról szól, hogy mindenki úgy nézze meg, hogy mi az, ami az ő életében úgy tűnik, hogy lehetetlen. És hogy ez nem csak nagy dologra, mint itt Sárának ugye a történetében vonatkozik, hanem akár ilyen nagyon pici dolgokra is, hogyha például valakinek nem megy a matek, bár nagyon igyekszik és tanul, de ő lehet, hogy nem olyan ügyes vagy pikpak, nem látja az összefüggéseket, mint az, akinek tényleg így a kisujjából csak úgy kirázza, vagy van, akiknél lehet, hogy akár egy betegség, vagy olyan nehézség a családjukba, aminél ő gyerekként talán nem sokat tehet, vagy úgy tűnik, hogy ez már nagyon hosszú ideje folyik, és nem változik. A gyakorlat úgy arról szól a gyerekeknek, hogy hát írják fel ezeket az általuk megtapasztalt lehetetlen dolgokat, és hogy ezt gyűjtsük össze egy ilyen lehetetlen táblán. Amikor ez így megvan, akkor majd helyezzük a szentségimádásban az oltári szentség elé, Jézus elé, ezekre a helyzetekre kérjük az ő áldását és az ő segítségét. Ugye egy kicsit így ezzel is kifejezzük azt, hogy mi lehet, hogy nem látunk megoldásokat, vagy próbáltunk már dolgokat, emberileg már úgy tűnik, hogy nem sokat tehetünk, de olyankor mindig jusson eszünkbe, hogy Jézus, aki az élő Isten, ő bármikor bármit megváltoztathat, és hozhat olyan megoldást, amire mi nem is

0: oldani. Sok mindenben segít, hogy esetleg tovább lépjünk, vagy azt a nehéz dolgot is le tudjuk tenni. És az köztudott, hogy a nők azért szeretnek nem csak közösségben lenni, hanem jókedvűen együtt lenni, szeretnek nevetni. Valakik így megfigyelték azt, hogy míg a férfiak inkább egy viccen, egy jó viccen tudnak nevetni, addig a nők bármin tudnak nevetni, saját magukon is, azon is, hogyha valami baklövést csináltak, valami furcsaságot, és hogy ezzel, hogyha így ezt elmondják, és nevetnek rajta, akkor ez is így feloldja úgy a helyzetet, vagy úgy szeretnek ezzel így poénkodni.
1: Ezzel kapcsolatban most az jutott eszembe, hogy így a nevetéssel, hogy tényleg milyen jó az, amikor a saját hibáinkon tudunk nevetni, mert ahogy te is mondtad, egy picit úgy feloldja azt a feszült helyzetet, ami körülöttünk van, és én sokszor érzem azt, hogy nagyon sokat segít az, hogyha igen, hibáztam, de hogyha jól szórakozok rajta azon, hogy na hát most ezt a hibát elvétettem, biztos, hogy megtanulom, hogy legközelebb ne vétsem el. Mert ugye néha vannak ilyen vicces helyzetek, amikor ilyen vicces helyzetekben hibázunk, vagy teszünk valamit, amit nem kellett volna tenni, vagy valami olyasmi történik velünk, ami ilyen vicces, és ami ilyen nevetséges. De talán, amit én még a nőkben látok, ahogyan te mondtad, ahogy a férfiak tudnak egy alapviccen, vagy egy általános dolgon is nevetni, én sok nőben látom azt, hogy amikor tényleg egy komoly helyzet van, vagy egy olyan helyzet van, egy komoly helyzetben történik valami, ami ilyen nevetséges, vagy nagyon vicces, én nagyon sok nőben látom azt, hogy visszatudják fogduk magukat, mert tudják, hogy ott, akkor, abban a helyzetben nem illik oda az a nevetés, nem illik oda az, hogy most mosolyogva vagy nevessek, mert ez egy olyan helyzet, ami hát utána talán kínos lehet, ha én így viselkedem. Tehát, hogy a nőkben ez is megvan, hogy nagyon jól tudják talán palástolni ezt a jókedvüket, ezt a nevetésüket akkor, amikor látják, hogy az nem illik oda. Viszont akkor, amikor tényleg megvan a helye és helyzet van, akkor a nők is nagyon jól tudják érezni magukat, és benne vannak ezekbe a vicces dolgokba is, és hát tudnak alkalmazkodni mindenféle helyzethez.
0: Most erről az jutott eszembe, hogy hát ilyen végül is, hogy ilyen jó poénok kerekedtek belőle, akkor nem volt igen a helyzet vicces. Amikor Budapesten noviciátusban voltam, és a noviciátus csendes időszaka alatt, főleg első évben, akkor a tanulmányok mellett a főzést gyakoroltuk. Hát mindig nagyon izgalmas volt, főleg akkor, amikor nem is volt ismerős az étel, ami ki volt írva, és azt kellett megfőzni. Úgyhogy volt egy-két olyan étel, aminél így néztem, hogy hűha, szakácskönyv alapján még csak ott belerakom a dolgokat, de hogy úgy kellett kinézzen, ahogy kinéz, azt így a rendtársaimon próbáltam lemérni meg, hogy így érdeklődtem egyiktől másiktól, hogy figyelj, ez most ilyen kinézetű és ilyen ízű kell legyen, mert esetleg akkor még ilyen kevésbé ismertem a krémleveseket. Úgyhogy itthon nálunk nem volt úgy jellemző akkoriban, most már egyre inkább, és én is nagyon-nagyon szeretem, de ilyen tizennéhány évvel ezelőtt még nem volt ez így jellemző így a mi vidékünkön, úgyhogy ott mindig ilyen izgalmas volt, hogy akkor elég sűrű, úgy olyan-e a színe, amilyen kell, vagy pedig ez így másképp kéne kinézen, úgyhogy ez így izgalmas volt, de az is izgalmas volt, amikor bevásárlásnál egyik alkalommal, mert ugye akik főzött, az be is vásárolt, nekem töltött paprika volt kiírva második fogásnak az nap, hogy azt készítsem el, és elmentem a zöldségeshez. Egy-egy dolgot másképp mondanak Magyarországon, mint itt mi. Van, amikor úgy nem volt egyértelmű, hogy ez most ugyanaz, amire mi gondolunk, úgyhogy láttam ilyen nagyon szép kis csinos paprikákat, de azért biztos, ami biztos, rákérdeztem a zöldségesről, hogy ez szerinte jó lesz-e a töltött paprikának, mert azt szeretné készíteni, és hogy akkor ez megfelelő-e. És akkor így rám nézett, és mondta, hogy hát, hogyha egy nagyon picit a csípős szeretik, egy nagyon-nagyon picit, akkor jó. Persze, hogy nem tudta, hogy otthon csak nők vannak, tehát, hogy nem gondolta, hogy esetleg milyen családnak készítem, hát, hogy férfi szemszögéből, hogy kicsit csíp, Hát én nagyon örültem, nagyon szép formás paprikák voltak, és

0: vissza is vittem. Az egyik rendtársam mondta, hogy hát pont van ideje, egy kicsit segít nekem így a betöltésnél. Már így nem tudom, hanyadik paprikát próbáltuk ugye a belsejét kiszedni. Rendtársam egyszer így megszólal, és azt mondja, hogy te, nekem az enyém között biztos, hogy van egy-két olyan, ami ilyen csípős, mert hogy érzem a kezemem, hogy csípi. Hát mondtam, igen, mondta a zöldséges, hogy esetleg, ha egy picit szeretjük a csípőst, akkor esetleg nem gond, mert hogy még jobb lesz az íze. Hát mondta, hogy jó. És akkor erre fel persze az egész paprikába szépen betöltöttük a húst, meg ezt az előkészített alapanyagokat. Én el is kezdtem főzni, közben az íze miatt még úgy megkóstolgattam a dolgokat. Hűha! Ez nem egy kicsit csípett, hanem nem is tudom, sárkányeresztésre is lehetett volna használni. És akkor azt mondom a rendtársamnak, te, nem tudom ebből mi lesz, de hogy ezt hogy fogjuk megenni. És akkor ő, aki még jobban szeret az ilyen fűszerezést, ő is megkóstolja, azt mondja, te, ez rettentően csíp. Na jó, leöntjük a levét, rendbe. És leöntöttük a levét, próbálkoztunk ezzel, azzal, jó, majd még teszünk rá egy kis tejfölt, és akkor mondta, hogy jó, eszünk hozzá kenyeret, nagyon jó, de mindezek mellett is bármit ott próbáltunk manőverezni és helyrehozni ezt a helyzetet, mondta, hogy az íze nagyon jó, a csípőségét leszámítva, mert nagyon csíp. Mondtam a rendtársaimnak, ne haragudjatok, én gondoltam, egy-kettő belekerült, egy-két csípős, sebb paprika, de nem gondoltam, hogy ez ennyire tömény, és mindegyik csíp. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. És akkor, de mindenki olyan jó nevelt volt, és ugye hát az is volt a házban a szokás is, meg az elvárás is, hogy hát azt megesszük, ami van. Úgyhogy nagyon hősiesen ették. Van, aki mondta, hogy neki nagyon ízlik. Egy kicsit csíp, de hogy annyira őt nem zavarja, legtöbbnek bizony eléggé gondot jelentett, úgyhogy akkor nem volt olyan vicces a helyzet, de utólag, mikor beszéltünk a főzési sztoriinkról, akkor ez mindenkinek megmaradt, ez a töltött paprika sztori, és akkor persze már nagyon viccesen tudták előadni, úgyhogy jó kis alkalmak voltak, vagy jó kis beszélgetések utólag, mikor így egymással így ezeket így megosztottuk, vagy hát másoknak persze ezt elmeséltük, hogy milyen a házban a konyhai helyzetek, meg néha az előforduló vakik.
1: Azt hiszem, jó néha ilyen, hát most már vicces történeteket is hallani, mert szerintem attól szépek ezek a műsorok, hogy hozunk a saját életünkből példákat, és nekem is eszembe jutott egy eset ezzel kapcsolatosan, de mivel most már nagyon szalad az időnk, akkor szerintem ezt majd a következő műsorban meséljük el, legyen abban is egy kis viccesebb helyzet, ami egy picit talán segít minket is abban, hogy jobban feloldódjunk, és tényleg megértsük azt, hogy mit is jelent a mosoly, a nevetés a mindennapokban.
0: Végszóként, Timia, esetleg egy szó vagy egy mondat, amivel mai műsorunkat lezárnád?
1: Valahogy nekem az a rész maradt meg ebből a bibliai részből, amit itt már említettem, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, és én arra biztatom a hallgatókat, hogy ebben bízunk, hogy a Jóisten mindig ott van mellettünk, és akármilyen lehetetlen helyzetnek tűnik is nekünk valami, bízunk abban, hogy ő megsegít, és biztos, hogy sikerrel fog az végződni.
0: Hát higgyünk, bízunk és reméljünk ebben, mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Köszönjük, hogy a mai estét is ránk szánták, és velünk voltak. További pihentető órákat kívánunk. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
1: Szűcs Tímea
0: és Csukodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára majd az esti mese veszi kezdetét, majd azután a Zsorozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától a lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűszérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővérrel várjuk Önöket, 22 órától a Zsorozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 45 perctől az Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától Angyalok citeráján Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Sárköz újlakról. További áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, Kovács Álmos vagyok, és ma este Benedek Elektől a Megfelezett ajándék című mesét mondom el nektek. Volt egyszer egy királyfi. Ez a királyfi vadászni ment az erdőbe, és úgy belemelegedett a vadászatba, hogy egyszerre ráesteledett, és ment volna haza, de nem találta meg az utat a nagy sötétségben. No, most mit csináljon? Bolyongott jobbra, balra, és nagy későre megpillantott valami gyenge világosságot. Nosza oda ment egyenesen, s hát egy kis házikó ablakában pislogott az a világosság. Bekopogott az ablakon, és mindjárt ki is szólt a gazda. Ki kopog? A királyfi. Adsz-e szállást, jó ember? Adok hát, felelt a gazda, s nyomban ajtót nyitott, betessékelt a királyfit, aztán felköltött a feleségét meg a leányát, hogy készítsenek vacsorát a királyfinak. Csupán egy kakasuk volt, azt hamarosan leölték, megkopasztották, megsütötték, és erősen kérték a bocsánatot a királyfitól, hogy szegény létükre jobb vacsorával nem szolgálhatnak. De a királyfi éhes volt, mint a farkas, pompásan ízlett a vacsora. Aztán jó puha ágyat vetettek neki, és úgy aludt reggelig, mint a bunda. Jókedvel kelt fel a királyfi, megköszönte a szíves vendéglátást, elbúcsúzott a szegény emberektől, s hazáig meg sem állott. Ahogy hazaért, megparancsolt az inasának, hogy vigyen ide meg ide, ennek s ennek a szegény embernek egy sült kakast, egy kalácsot, egy hordócska bort s 12 tallért. Mindjárt indult is az inas, de mert hogy messze volt az erdő, megéhezett útközben, s kapta-fogta magát, megette a kakasnak a felét. Aztán továbbment. De most meg erősen megszomjazott, s kapta-fogta magát, megitta a hordócska bornak is a felét. De ez nem volt elég az ebattának. A kalácsnak is a felét megette. Aztán mit gondolt, mit nem? A 12 tallérból 6-ot a lajbia zsebébe csúsztatott. Gondolta, elég lesz annak a szegény embernek 6 tallér is. Na, megérkezett az inas, átadta a királyfi ajándékát. Volt öröm a háznál, de a leány, aki ritka okos volt, gyanút fogott. Belelátott a hamis inas veséjébe. Nem hihette, hogy a királyfi éppen fél kakast, fél hordóbort, fél kalácsot, s 6 tallért küldjön. Hallod-e? Szólt az inasnak. Ha megmondanád, üzennék valamit a királyfinak, de úgy, ha szórul szóra átadod az üzenetet. Hogyne, fogadkozott az inas. Hadd hallom. Hát először ezt mondjad. Annak, aki éjjel dalol, fele elveszett valahol. Az inas utána mondta az üzenetet. Másodszor ezt mondta neki. Miért csak a fél a hold második negyedben? Sehogy sem tudok eligazodni ebben. A harmadik üzenet ez volt. Fennistele, lennistele. Mégis hiányzik a fele. Negyedik üzenet ez volt. 12 hónap egy évben. Hogy lett 6 belőle éppen? Az inas hazament, s szórul-szóra elmondta az okos leánynak mind a 4 üzenetét. A királyfi végighallgatta, aztán nem tudta, mit csináljon. Haragudjon-e, vagy nevessen, de annyira megtetszett az elmés üzenet, hogy elkacagta magát. No te huncot, tudod-e, hogy mi van abban a 4 üzenetben? Az van benne, hogy a kakasnak meg a kalácsnak a felét megetted, a bornak felét megittad, a 12 tallérnak a felét zsebre vágtad. Igaz-e? Igaz, felséges királyfi, kegyelem áró fejemnek. Jól van, megkegyelmezek, mert szerencsédre a te hamisságodból tudtam meg annak a leánynak a nagy okosságát. Ilyen feleség való én nekem. Még aznap aranyos hintót küldött az okos leányért meg a szüleiért, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. Ma is élnek, ha meg nem halnak. Jó éjszakát, gyerekek, álmodjatok szépeket!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Idők forrása és Ura, hogy munkánkat segítse fény, és álmunkat borítsa éj, Te mindezt jól elrendezed!
1: Lelkünkbe árasz tiszta fényt, ha ránk az éj homálya hull, ne üssön szívünkön sebet az ősi ártó fegyvere.
0: Szunnyadjon el keblünk tüze, ne szökjön oly szikrája fel, mely érzékünknél megtapad, s elménk világát mérgezi.
1: Ezt add meg, kérünk jó atya, s atyának mása egy fia, s te szent lélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen.
0: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem. Babilon folyói mellett ültünk és sírtunk, és sírva Sionra emlékeztünk.
1: Azon a földön, a fűzfák lombja közé akasztottuk hárfáinkat.
0: Mert akik elhurcoltak minket, dalt akartak hallani tőlünk.
1: Elnyomóink öröméneket követeltek. Daloljatok nekünk Sion dalaiból.
0: Hogyan dalolhatnánk az Úr énekét idegen országban?
1: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem.
0: Tapadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad.
1: Ha nem Jeruzsálemet tartanám legfőbb örömömnek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ha elfelednélek téged, ó Jeruzsálem, száradjon el a jobb kezem.
1: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert ajkam igéit meghallgattad.
0: Angyalait színe előtt magasztallak, leborulok szent templomodban.
1: Áldom szent nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és ígéretedet.
0: Amikor hozzád kiáltottam, meghallgattál, megsokszoroztad lelkem erejét.
1: A föld minden királya hálát ad neked, Uram, amikor meghallja ajkad szózatát.
0: Az Úr útjairól énekelnek, mert nagy az Úr dicsősége.
1: Valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére, de a kevét messziről megismeri.
0: Ha gyötrelmek közt járok, te éltetsz engem, ellenségeim haragja ellen kezedet kinyújtod, és jobbod megszabadít engem.
1: Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted. Ne hagyd el kezed alkotását.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Angyalait színe előtt magasztallak, Istenem. Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet. Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tiéd legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad. Akaratod hívott létre, és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet, és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán. Minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a dicsőség és a tisztelet.
1: Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Az Istennek énekeljetek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent éneket.
0: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
0: És mindörökké tart örömöm jobbodon
1: színed előtt, Uram.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Örömmel töltesz el színed előtt, Uram.
0: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy és szentséges a neved. Magasztalja a lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Tégy velünk nagy dolgokat, Uram, mert hatalmas vagy, és szentséges a neved.
0: Krisztus ad népének hatalmat és erőt, magasztaljuk őt és kérjük őszinte lélekkel.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Krisztus erőségünk, te az igazságra hívtad meg híveidet. Adj nekünk jóságosan hitet és álhatatosságot.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Urunk, vezess szíved szerint azokat, akik a közhatalmat gyakorolják. Irányítsd gondolkodásukat, hogy békében vezessenek minket.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Te sok embert tápláltál a csodálatosan megszaporított kenyérrel. Taníts, hogy javainkból mi is segítsük az éhezőket.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Add, hogy a nemzetek vezetői ne csak saját népükre gondoljanak, hanem tartsák tiszteletben valamennyi nép érdekét is.
1: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Elhunyt testvéreinknek adj feltámadást és boldog életet, hogy amikor eljössz, megdicsőj mindazokban, akik hittek benned.
0: Hallgass meg, Urunk, és mi örökre dicsőítünk téged. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Színed előtt imádkozva, Istenünk, kérve kérjük irgalmadat, add, hogy szívünkben mindig arról elmélkedjünk, amit ajkunkkal mondunk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. A tűz melegít, nem a füstje. A hajó visz át a tengeren, nem a hullám. Ugyanúgy létünk láthatatlan mélysége mutatja meg, hogy kik vagyunk, nem pedig tetteinkben való visszatükröződése. Igazi valónkat nem környezetünkre tett hatásunkban kell keresnünk, hanem a lelkünk mélyén, ahonnan tetteink fakadnak. Mondta Thomas Merton.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretetek, köszöntöm a kedves Mária rádió hallgatókat, György Balázs Pabácsi vagyok, és most itt a Mária rádióban a kedves hallgatók, a Lélek ajándékai című műsort hallják, külön köszönöm a Mária rádió ügynökeinek, hogy ezt a csodaszép Medjugorjés éneket tettek most ide a műsorom kezdetére, mert hát én éppen Medjugorjéről szeretnék beszélni, ugyanis ez a műsor a lelkiségi mozgalmakról szól, és a világunk legnagyobb lelkiségi mozgalma az a Medjugorjé nagy mozgalom, és hát azért is bátorkodom most erről beszélni, mert 10 nap múlva kezdődik a nagy ifjúsági találkozó, Medjugorjének a legnagyobb, legnépesebb találkozója. És hát ezt ilyenkor, július végén, augusztus elején tartják, úgyhogy már nagyon sokan készülnek oda. És hát egy nagyon elgondolkodtató, mondhatnám, hogy megdöbbentő szöveg került a kezembe. Én nem köszönöm a jó Istennek, mert sokszor jó adja a kezembe, meg irányt mutat, hogy Szűzanya műsorában, mint önkéntes, hogyan működjünk, én is, más is, meg vagyok erre győződve. És hát kedves már rádió hallgatók, egy ilyen nem is utazási iroda, egy olyan valaki, aki szeret utazni, egy nagyon érdekes cikket írt, az a cím, egy út felfele. És ez a személy elmegy Medjugorjéba. Nagyon érdekes az egész cikk, melbevágó is, meg nagyon kemény is, de a második részét szeretném ismertetni a kedves hallgatókkal, és utána pedig még én is hozzáfűzök ezt-azt. Ilyen alcímei is vannak ennek a gyönyörű írásnak végül is, de nagyon kemény, meg elgondolkodtató. Azt mondja egyik alcímibe, hogy ez a medjugorjé utazás nem már, mint sóvárgás a hit után. Nagyon elgondolkodtató. És itt leírja, hogy hogy indult az egész medjugorjé valóság, és következő részében a írásának ilyen címet adott, hogy a zarándokok tömege útban a jelenések hegye felé. Tehát elindulnak a helységből a jelenések hegye felé. És azzal kezdi ezt a írást, hogy magunk mögött hagyjuk a tömeget, a bazárt, megkezdődik az út felfele. Na érdekes, mert beszélt a tömegről, hogy minden évben legalább 2 millió zarándok fordul meg ott. Sok-sok mindent leír, ezt most én nem szeretném részletezni, de ott kitér a bazárra is, hogy nem minden van. Ezt csak úgy lehet érteni, hogyha tudjuk, hogy a Szűzanya kéri, hogy vegyük közülül magunkat szentelményekkel. Na, halljunk csak még néhány dolgot. Tehát megkezdődik az út felfelé. És nem csak a túrát tekintve, tehát hogyha földi lépéseket, hanem a spirituális út is elkezdődik. Nagyon figyeljük meg, kedves Mária hallgatók, szinte jó volna szóról-szóra megjegyezni, annyira különleges, hát vissza is lehet hallgatni. Azt mondja ez a zarándok, vagy utazó, hogy először csak mezitláb felfele bandukoló, menni alig tudó idősek csapatát látom. Utána egy családot, akik ölben viszik felfele a járásképtelen lányukat. Aztán feltűnik egy férfiak csoportja, akik egy ágyon viszik a nyaktól lefelé lebénult barátjukat. Viszik, mert nincs út. Ezrek bukdácsolnak felfelé hatalmas sziklákon naponta, majd pár kilométerre feljebb megérkezünk a jelenések helyére. Hófehér Mária szobor, valamint Jézus a kereszten. Körben hívjuk százai, és kedves Mária rádió hallgatók, figyeljük meg, hogy milyen kifejezéseket használ. Azt mondjam, egy felnőtt férfit látok zokogva. Miközben a feszületen lévő Jézus odaszegezett lábát hordja. Állok középen, akik voltak Medjugorje, tudják, hogy ott a jelenések hegyén el is helyezhetik magukat, ott lehetünk a Szűzanya mellett, vagy keresztövébe,
De állok középen, nem hiszek a szememnek. Kitántorgok a körből, leülök egy sziklára, nézem az embereket, gondolkodok, hogy mi ez, ami ennyire mellbevágott. Percek telnek el, rádöbbenek a hit. A hit, ami sugárzik a felfelé tartók arcán, ahogy vallási énekeiket éneklik teli torokból. A hit, ami ott ott a tolókocsis lány arcán. A hit, amit láthattam a teljesen lebénult fiatal ember szemében. A hit, amit a mai világunkban már oly kevésszer látunk. Figyeljük meg, kedves Mária, hogy magad azt mondja, ő látja a hitet. Látja. Mások érzik, vagy valami sugárzik valakiből, de azt mondja, figyeljük, hogy ő látja. A hit, amit a mai világunkban már oly kevésszer látunk. A hit, amit a katolikus egyház már egyre kevesebb embernek tud közvetíteni, vagy egyre kevesebben vevők rá. A hit, amire egyre nagyobb szükségünk lenne, és amit a minket jelenleg körülvevő világ két kézzel írt. Azt mondja, ennyi döbbenet után, hogy Medjugorjeba el kell menni. Engedjük el a tömeget, engedjük el a bazárt, tegyük el a telefont és a fényképezőgépet, zarándokoljunk fel a hegyre, ha tetszik mezitláb, üljünk le egy sziklára és hallgassunk. Hallgassunk, mondja. Hát kedves Máriádi hallgatók, döbbenetes, amit ír, azt mondja, hogy ő ott látja a hitet. Igen, mi, akik sokszor voltunk Medjugorjéban, és megyünk is a Jóisten segítségével, érezzük és tudjuk, hogy igen, ez egy kemény tapasztalat. Látni azokat, akik ott kimennek. Vagy én szeretném folytatni, látni a csenákolós fiúkat, akik egy ilyen vívő alkalmatosságban egy ilyen tolókocsis szemét visznek ki. Látni azt, hogy hogyan imádkoznak sokan ott a jelenéskegyén a szizonya szobra előtt. Látni azt, ahogy az arcuk sugárzik valamitől. És ez a mi barátunk, akinek a szavait olvastam, rádöbbenünk mi is, hogy a hitet látjuk, lehet látni. És elmondhatjuk, hogy erre rá lehet csodálkozni. Medjugorje a világ legnagyobb lelkiségi mozgalma, mert milliók és milliók soha nem mennek a mai világunkba annyian, mint Medjugorjéba. Ott valami megérinti, és valaki megérinti oda a zarándoklókat. Hogy még jobban megértsük ezt a világmozgalmat, látnunk kell néhány dolgot. Tehát a szizanya 1981. június 24-től van ott. Először ugye megrémültek, látnokok elrohannak, de aztán már másnap beszélgetnek a szizanyával 81. június 25-én. Ez elképesztő. Ott ki is szorozták, hogy hányszor jelent meg a szizanya, ez nagyon sok. És gondoljunk bele, hogy a szizanya a 45 év alatt beszélt. Mi mindent elmondott a látnokoknak. Aztán kért a szizanya. Kérte azt az öt kő életreváltását, az ima, a rózsafűzér, imádság, de az imánál azt mondja a szizanya, hogy egy személyes kapcsolatot alakítsatok ki. A személyes kapcsolat, az megszólítom, válaszol, hallom, érzem, felfogom, hogy válaszol Isten nekem, elmondja, hogy mit vár tőlem, mit kér tőlem, és én válaszolok, és igyekszem életre váltani, megvalósítani. Aztán a szizanya azt kéri, hogy ha már ilyen személyes kapcsolatban került valaki Istennel, akkor érezzen rá arra, hogy mit jelent a köztünk jelenlévő Krisztus az oltári szentségben. Mondja, hogy vegyünk részt a szentmiséken, és vegyük magunkhoz magát az Isten szent jelenlétét az oltári szentségben. De szizanya kérte tovább, hogy vegyük kezünkbe a szentírást, mert Isten szeretett szavai azok, megszólít minket a szentíráson keresztül, táplál minket, vezet, irányít, rádöbbent arra, hogy
mi teremtmények vagyunk. Ideig, óráig él emberek vagyunk. Aztán Szűz anya mondja, hogy mennyire szükségünk lenne a bőjtre. Hát nézzünk bele, kedves Mária, hallgatok ebbe a világba, hogy mennyit teszik ez a világ. Mindenki saját életét is nézheti. Azt mondja Szűz anya, hogy bőjtöljünk csak. Ő meg is mondja a módját ennek. Aztán az ötödik kő, amit Szűz anya kér, hogy térdeljünk oda Jézus elé, az irgalmas, minket nagyon szerető Jézus elé a gyónásban. Mert gyónásban nem két személy van ott jelen, a pap és a gyónó. Ott van maga Jézus, mert ő műveli, ez szentség. Ő műveli a megtisztulását az embereknek. Hányszor mondja a Szűz anya, kedves Mária, jó hallgatók, hogy a nyugati országokban, Európában annyi depressziós van, és ha meggyónnának, nagyrészt eltűnnének ezek, mert súlyos bűnöknek a következményei. Aztán kedves testvérek, a Szűz anya üzeneteket ad. Tudjuk, hogy most már háromnak jelenik meg minden nap folyamatosan a Szűz anya, de a másik háromnak évente egyszer, kétszer, mikor, hogy, kinek, és mennyi üzenetet hagyott nekünk. Hányan mondják, hogy már annyit mondta, hogy imádkozzunk, hát miért kell annyit mondani? Azt, hogy még mindig nem tesszük meg úgy, ahogy a Szűz anya kéri. Többször kiadják, elérhető a Szűz anya üzenetek. Érdemes csak úgy bele lapozni és olvasgatni, hogy miket mond a Szűz anya, mert mi azt mondjuk, hogy ez is hozzátartozik a Szűz anya iskolájához. Mert Medjugorjéba, akik oda elmennek, megtapasztalják, hogy itt a Szűz anya iskolája van, ahol mi vagyunk úgymond a tanulók, és a Szűz anya tanít minket. Megérezteti az ő szeretetét, közelségét, így jobban mondhatnánk, így ráfeszülünk arra, hogy megtegyük mindazt, amit a Szűz anya kér. Mert ezzel a mi barátunkkal most leültünk oda a Szűz anya szobra elé, és belenézünk kicsit Medjugorjéba. Én ugye a témám kapcsán is sokat beszélek arról, hogy Medjugorje a világ legjobb lelkiségi mozgalma, de ott, aki Medjugorjéba jön, megy, láthatja, hogy itt egy nyíl, hogy itt ilyen lelkiségi mozgalomnak van a háza, ott egy másik, harmadik, kb. 60 féle lelkiségi mozgalom van ott már, kedves már rádió hallgatók, 60 féle. Szépen összeszedtem, mindegyikről szeretnék külön beszélni, annyi mindenről lehetne ezekről a csoda dolgokról. Tudjuk, hogy a csenákoló közösség, amikor mindjárt az elején elment Elvira anyával, oda jött egy nagyon kedves ember, akinek hát jó pénztárcája volt, és azt kérdezte, anya, vegyek itt egy telket maguknak. Tehát lehet, s vett egy telket, és odaépítették fel a fiúk és a lányok csenákolós házát, mert érezték, hogy itt nekik az lesz a feladatuk, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy Isten hogyan jön közel az emberhez, hogyan gyógyít, hogyan érinte meg az embereket, fiúkat és lányokat. És aztán ezeken a lelkiségi mozgalmakon keresztül nagyon sok ember megtapasztalja, hogy Isten hogyan szól az emberekhez. Mert van nekik hát házuk, közösségi terük, ahol fogadhatnak embereket, csak hát valamilyen nyelven kell hozzájuk szólni, és ott ők elmondják, hogy mit tapasztalnak, hogyan tapasztalják Isten szeretetét, közelségét. Látjuk ezt. Tehát ez a legfontosabb, amit látni kell, hogy Isten hogy működik Medjugorjéban. Olyan kedves nekem ez a gondolat, hogy ugye az elején halljuk ezeket az első időkből szóló beszámolókat, hogy mindenki a látnokokkal akar beszélni. Persze, nekem is volt alkalmam személyesen is beszélni látnokokkal, és olyan egészen elérzékenyül az ember, amikor arra gondol, hogy igen, ez a személy személyesen beszélget a Szűz anyával. Őt kiválasztotta is, közel jött hozzá. De az elején mindenki akarta, hát vickáik, szegények úgy voltak fáradva, hogy egy ilyen nagy hullám után, amikor olyan sokaknak beszéltek. Tehát ott vannak a látnokok, akik mindig válaszoltak. Megmondták, hogy mit kér a Szűz anya. És akkor a
Zarándokok elindultak Medjugorje felé. Statisztikák vannak. Jelenlétekről, áldozásokról, mennyi püspök, mennyi pap, milyen kisugárzás van. Szóval, kedves Máriáni hallgatók, ezek olyan statisztikák, ami elgondolkodtatnak, hogy mi az, hogy évente 2 millió ember szorozunk, csak hogy 45 éve alatt akkor hányan jártak ott. Jó, lehet, hogy az első években nem annyian, de aztán egyre nő a számuk. És hogy mi minden program van. A mi barátunk, akinek a szavait olvastam az imént, hát az elején nem beszélt túl pozitívan róla, de aztán rádöbben arra, hogy ember, hát itt látszik az embereken. Igen. Aztán, ha felszeretnénk sorolni, mi minden történt 45 év alatt, úgy megképed az ember. Tehát ott van az 6 látnok, és aztán a másik 2 jelenájék. Mit éltek át ott? Az életük, rengeteg szenvedése mentek keresztül. Olyan bátrak voltak mindjárt az ellen, hogy szemben mentek szállni a rendőrség elől, jön le akkor, tessék, hát ott volt a fegyver az asztalon, és Mirána is érezte, hogy igen, most meghalhatok, és bizony így akarja, akkor meg a Magyarországba. Aztán hogyan mozdultak meg, mert nem csak, hogy elkezdtek zarándokolni tömegek és tömegek és milliók,

ami Ivánt megnősítette az Egyesült Államok, Bostonban él, akkor Máriát Olaszországba rendelte, és akkor ott többiek ott vannak, de nem pont Medjugorjen, hogy a környező kis helységekben, és lassan-lassan a zarándokok, persze, ha van lehetőség, akkor egy látnokkal szeretnének találkozni, de figyeljük, hogy nagyon lassan, főleg a legsíj mozgalmakon keresztül az egész Medjugorje úgy Krisztus felé fordult. Én beszéltem többször arról, hogy van 7 olyan mozgalom, akik külön kértek a Szentszéktől engedélyt, hogy 24 órás szentsimádást végezzenek, és van is ilyen. Tehát a 24 órás szentsimádás azt jelenti, hogy estétől reggel, reggeltől estig, folyamatosan minden nap. Tehát az egész Medjugorje, azt hiszem, hogy megmondta, nem azért jön, mert ő valamit akar külön, hanem hogy mindenkit közelebb segítsen Szent Fiához, Jézushoz. És ez a nagy cél úgy valósul meg, hogy tessék a lelket megtisztítani, ez a gyónásod benne van az 5 kőben, fordulj a Szent Miséhez, tárd ki a szívedet Jézushoz, és térdél oda utána, hosszan ott maradja Jézussal a szívedbe, Jézus előtt, a zoltai szentség előtt. És akkor figyelhetjük az zarándokokat, ilyenkor is, mikor az ifjúsági fesztivál van, hogy hát a tavaly is ott voltunk a 700 pap, és aztán gyóntattunk, ott még áldoztattunk sokat, és utána ott van a szentségimádás. Hát szóval valami olyan csoda, az a hatalmas tömeg, 70-80-100 000 fiatal is van ott, és az a rezzenéstelen csend, ami a szentmise után a szentségimádás alatt van. Fél órás szentségimádás, gyönyörű ferences atyák vezetik is, de csend van, és ott ül térdel az a hatalmas tömeg, mert hiszik, hogy az Isten szent jelenlétében, az oltári szentségben jelenlévő Jézus előtt vannak. Itt kezdődnek, kedves Mária Ádi hallgatók, Medjugorjének a csoda, amikor nagyon sokan oda találnak Jézushoz. Aztán annyi minden történt ott körülötte. Egy csoportok, hatalmas csoportok, Bécsbe, Ausztriába létrejöttek. Aztán csak így csipegetek, létrejött a Mária Rádió óriási hálózata. Kelet-Szibériától Dél-Afrikáig, meg Dél-Amerikáig, ott a Mária Rádió, szizonyan különleges ajándék ez a világnak. Aztán szerzetes rendek születtek ott. Mondtam, mozgalmak megtelepettek, de hogy ott is születtek, Mária királynő, Mária oázisa, ott van a csenákoló, ami tényleg elgondolkodtatja az embert, hogy Istennek mekkora hatalma van, és mi mindent tud művelni az emberi lelkekben. Aztán nekem nagyon kedves ez a Mary's Mass, valahogy így kell angolul kiejteni, a szűzanya étke, kenyere, 2,5 millió akármennyi fiatal gyermeket főleg etetnek az egész világon, mert másképp ilyen halnának. Kedves Mária hallgatók, ők kiadtak egy nagyszerű könyvet is, magyarul is osztogatják, mert én is a nagy közösségnek a tagja lettem, és ott írja a könyvben, hogy minden, hihetetlen, amit mondok, minden nap, 15 000 gyermek hal ilyen, minden nap. És ők milliókra megy a gyermekek száma, akiket ők etetnek. Ott helyben elindult a szűzanya keze akció. Jákob érezte meg a szűzanya, azt mondja, hogy ti legyetek a megnyújtott kezeim, lépjetek oda emberekhez. Aztán könyvkiadó, kedves Mária Ádó hallgatók, aki ott megfordul, ezért érdemes könyveket venni, minden nyelven lehet kapni. Aztán a szűzanyának megvan a békeiskolája, békevezete, és ahogy mondom, az ifjúsági fesztivál a legnagyobb Medjugorjés program, úgyhogy akik az egész világból oda elérnek, ahogy a mi barátunk mondta, leülnek és hallgatnak, és a szűzanya megmondja nekik, hogy ők is merre feinduljanak el, lépjenek Jézus felé, és lépjenek az emberek felé. Annyi ínség van, szellemi, lelki, fizikai ínség, hogy szűzanya erre indít minket, hogy merj odalépni. Bárki ez, de a szíved ott legyen Jézus, és a föltámadt Jézus Isten jelenlétét sugározd ki magadból. Erről szól az egész.
Nekem úgy

tetszik, hogy a szizony azt mondotta, mennyei atya küldött ide, addig maradok, amíg ő akarja, és nem teszek semmit, egyebet, csak amit a mennyei atya elvár tőlem. Kedves Mária, áldja, hallgatok, döbbenetes mindaz, ami ott zajlik, és hát érezzünk rá arra, hogy Szizanya, tőlünk is akár elmegyünk oda, akár nem, de hogy a mi barátunk mondta, oda el kell menni. És nem szabad így beszélni róla, hanem elmentem, megnéztem, s kész, mert elmentem, és a Szizanya megmondja nekem, hogy mit kell tennem. És azt teszem, vagy nem teszem. Tehát nem ez egy olyan látnivaló látványosság, hogy na megnéztem, jó, akkor kipipáltam, itt már voltam. Nem, a Szizanya megérint, hisz minden nap megjelenik, így szokom, ott lakik. Elmegyünk a Szizanya közönségébe, hogy köszönjük meg az ő szeretetét. Tehát kedves Mária rádió hallgatók, ez egy olyan ráhangolódás szeretett volna lenni erre a csodálatos valóságra, úgyhogy köszönjük meg mennyi atyánknak, hogy ebben a korban élünk, amikor láthatjuk kibontakozni Medjugorjét az ő csodálatos valóságában. Kedves hallgatók, Jóisten áldjon meg mindenkit, engedjük, hogy mindez milyen a lelkünkbe, oda leülepedjen, és cselekvésre ösztönözzön hálára és nagy-nagy szeretetre a Szizanya iránt. Műsorunk végéhez érkeztünk, kedves Mária, hallgatom. Ősnágyunk mindenki, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovázita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, a Pro Vita Hominis, az Emberi Élet Védelmért műsor 812. adásával. A tanúságtétel sorozat folytatódik, és a Habó Márta, az abortusz helyett az életet választottuk, és nem bántuk meg című összeállításból, gyűjteményből. A következő tanúságtétel egy nagyon szép példája annak, amikor a család az úgymond bajba került anyuka mellé áll, és segíti őt. Tehát nem ledorongolja, nem kidobja, nem megveti, hanem éppenséggel mellé áll, úgymond testileg, lelkileg, tehát anyagilag, de főleg lelkileg. És nem csak a család, hanem a barátok is. Tehát ez egy, ha ritkán is fordul elő, de egy nagyon-nagyon szép példa. Tehát akkor ezt a tanúságtételt adnánk most közre. Pontosan az a címe, hogy a családom mellettem állt. 2010-ben a Frankfurt-Philadelphia repülőjáraton ismertem meg a kisfiam édesapját. Mellettem utazott. A helyemet nem én választottam ki, hiszen a jegyet az akkori vőlegényem vette nekem. Az út elején nem nagyon vettem tudomást róla, a brit srácról, aztán mégis végigbeszélgettük azt a közel 8 órát. A leszállást és a búcsút követően nem sokat hallottam róla. Férjhez mentem, másfelé sodort az élet. 5 évvel később teljesen váratlanul bejelölt a Facebookon, és megkérdezte, hogy nem találkoznék-e vele Budapesten egy kávé erejéig. Mivel nagyon értékeltem, hogy 5 év távlatából még emlékszik rám, igent mondtam, pusztán barátilag. Akkor már túl voltam egy válláson, és éppen próbáltam megszilárdítani az egyedülállóságomat. A találkozás váratlanul jól sikerült. Teljes természetességgel zajlott minden. Aztán többször is visszajött hozzám Budapestre, belém szeretett. Rajongását és lelkesedését érezve, bennem is megszülettek az érzelmek. Ha éppen nem voltunk együtt, nagyon sokat beszélgettünk Skype-on, sok közös pontot fedeztünk fel egymás gondolkozásában, filozófiájában. Megnyugtató, biztonságban éreztem magam mellette. Komoly szándékai voltak. Közös jövőt képzelt el. Azt kérte, hogy menjek ki utána Bangkokba. Mivel sok csalódás után úgy éreztem, hogy ő az az ember, akiben meg tudok bízni, 6 hónapig tartó távkapcsolat és több tájföldi látogatás után kiköltöztem hozzá. Sokat hezitáltam, hogy merjem-e vállalni, mert sok minden kötött Budapesthez, Magyarországhoz. Még a családomhoz is eljött, hogy biztosítsa őket arról, hogy jó kezekben leszek. Felmondtam a biztos egzisztenciát nyújtó, de durván stresszes munkahelyemet, kiköltöztem az albérletemből, és elbúcsúztam mindenkitől. Úgy éreztem, hogy bár rizikós, de érdemes megpróbálni. Nagyon jó volt az új környezetben, és teljesen felszabadított, hogy nem dolgoztam, és nem volt az az őrült hajtás, amiből Budapesten már nagyon elegem volt. Látszólag ő is örült a közös életünknek, boldognak tűnt. Egy pár hét elteltével viszont kezdett furcsán viselkedni. Zárkózott lett,
nem igazán beszélt a jövőbeli terveinkről, amelyeket azelőtt olyan lelkesen vázolt fel. Hiába kérdeztem, hogy mi a baj. Azt mondta, hogy minden rendben, csak fáradt. Egy darabig el is hittem, de tartósan nem győzött meg, ezért több konfliktusunk is volt, mire kinyögte, hogy lehet, hogy mégsem szeretné, ha együtt élnénk. Mivel nekem egyáltalán nem voltak hasonlóak az érzéseim, teljesen összetört ez a reakció. Mindent feladtam, és valakinek ez nem volt elég. Ez járt a fejemben. Azt hittem, hogy ez egy nagyon rossz vicc. Ekkor már sejtettem, hogy állapotos vagyok, hiszen késett a menstruációm. Nem védekeztünk, mert korábban beszéltünk arról, hogy minél hamarabb szeretnénk gyereket. Már mindketten 30 felett jártunk. És ő nem szólt róla, hogy mégsem így gondolja. A tesztet pár nappal azután csináltam meg, hogy megkért, inkább költözzem vissza Magyarországra, mert időre van szüksége. A teszt pozitív lett. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar összejön, hiszen korábban, a házasságom alatt volt egy rendellenes terhességem, egy mulla terhesség, és azt követően nem tudtam teherbe esni. Ezzel ő is tisztában volt, és azt mondta, hogy akkor is engem választ, ha nem lehet gyermekem. Amikor elmondtam neki, hogy babát várok, teljesen ledöbbent, és borzasztóan zavart lett. Egyáltalán nem örült, hanem bepánikolt, és még inkább elhanyagolt. Már nem is akart velem egy légtérben lenni, inkább elment otthonról. Borzasztó napok következtek, soha nem éreztem magam így végtelenül egyedül. Azt mondta, hogy ez a baba túl korán jött, és nem akar csak azért velem maradni, mert gyermeket várok. Megpróbált rábeszélni az abortuszra, mivel ő nem akarta vállalni az apasággal járó felelősséget, de azt is mondta, hogy megérti, ha mégsem így döntök. A várandóság első heteiben úgy éreztem, hogy kihúzták a talajt a lábam alól, és nem fogom túlélni ezt az egészet. Nem így terveztem az anyaságot, a családot. Féltem, hogy ha megtartom a babát, akkor várandósan nem fogok munkát találni, és mivel párt sem könnyű így találni, majd apa nélkül nő fel a gyermekem. Ezt nem kívántam neki. Tudtam, hogy milyen sérüléseket és hiányokat tud okozni, ha nincs jelen az apa egy gyerek életében. Éjjelente sétáltam az utcán, imádkoztam, és a holdat néztem, arra gondolva, hogy otthon a családom is ugyanezt a holdat látja, így biztosan nem vagyok egyedül. Hazautaztam Budapestre. Állapotosan munkát és új albérletet kerestem. Sokat vívódtam magamban, de szerencsés vagyok, mert a családom mellettem állt, és nem engedték, hogy rossz döntést hozzak. Édesanyámék, engem is beleszámítva, 5 gyermeket neveltek fel, és a testvéreimmel együtt biztosra vették, hogy együtt megbirkózunk a helyzettel. A barátaim se abba az irányba tereltek, hogy ne vállaljam a babát. Volt, aki azt tanácsolta, hogyha semmiképpen nem akarom, ugyanis volt egy időszak, amikor attól féltem, hogy nem fogom szeretni, mert az apjára fog emlékeztetni,
akkor adjam örökbe, hiszen rengetegen várnak gyermekre. Igazából csak vívódtam, de az örökbeadás szintén elképzelhetetlennek tűnt. Ráadásul volt olyan ismerősöm, aki többször elvetélt, és régóta lombik programra járt, de olyan is, aki 5,5 hónapos terhesen vesztette el a babáját. Úgy éreztem, hogy egy megfogant gyermek igenis luxus cikk, és célja van az ő életének, és a mi közös életünknek is. Édesapám nagynénje, aki a várandóságom idején 90 éves volt, és pár hónapja már nincs köztünk, nagy hatással volt rám. Amikor megtudta, hogy milyen körülmények között lettem állapotos, nagyon megörült, és hálát adott érte Istennek. Azt mondta, hogy Benjamin különleges fiú lesz, és nagyon örüljek neki. Ő egyedül nevelte fel a gyermekét, mivel a férje elhagyta őket. A fia sajnos 23 éves korában meghalt leukémiában. Tudtam, hogy egy tűzben edzett lélek ő, és hogy igaza van. Azt hiszem, hogy ekkor nyugodtam meg végleg, és kezdtem örülni az érkező babának. A terhesség fizikailag teljesen rendben zajlott, minden érték tökéletes volt, és a baba is szépen fejlődött. Lelkileg viszont nagyon nehezen viseltem, mert gyakran éreztem úgy, hogy valamiféle paranormális jelenség vagyok, egy egyedülálló terhesnő. Az emberek nyilván kérdezősködtek is, többes számban beszéltek, mintha lenne férjem, és amikor kiderült, hogy mi a helyzet, akkor látványosan sajnáltak. Azt hiszem, szégyeltem is magam, hogy ilyen helyzetbe kerültem. A barátaim persze mellettem álltak, és mondták, hogy ez nem nekem szégyen, és legyek büszke magamra. De valahogy nem tudtam letenni a szégyent. Úgy érzem, hogy ezzel a mai napig küzdök. Voltam állapotosan több esküvőn is, természetesen egyedül, és elég furcsán néztek rám az emberek. A nőgyógyásznál a legtöbb kismama az apával együtt üldögélt, és kacarászott vidáman, általában csak én várakoztam ott egyedül. Egyszer az eddig rendelésen leült mellém egy fiatal kismama, és az orvosról kérdezősködött. Elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy az ő kisbabájának az apja is lelépett, és nem vállalja a gyermeket. Ráadásul ő is éppen akkor költözött Miskolcra Budapestről. Elég szürreálisan hatott ez a sok egybeesés. Neki annyival volt könnyebb, hogy már volt új párja a várandóság alatt. A lányjal később pár nap különbséggel szültünk, és azóta is tartjuk a kapcsolatot. Túlhordás és egyéb komplikációk miatt császármetszéssel szültem. Az anyukám állt a fejemnél, ő tartotta bennem a lelket. Amikor a mellkasomra tették Bennyit, pár percre nagyon boldog voltam. Gyűrött volt, és nyilván riadt, de gyönyörű, és mindene megvolt. A császármetszés után eléggé rosszul voltam pár napig, az orvosom is aggódott, de Bennyi segített átvészelni a krízist. Rögtön tudott szopizni, és olyan kis életre való volt, hogy nem győztem csodálni. Ez erőt adott. A kórházból a szüleimhez mentünk. Pár hét alatt teljesen felépültem, és kezdett beállni a napi rendünk is. Nagyon sok segítséget kaptam a barátaimtól, a rokonoktól és a kollégáimtól. Bébiruhát, babakocsit, babahordozót, kiságyat, és sok-sok egyéb dolgot
biztosítottak a számunkra, így szinte semmit sem kellett vásárolnom. A szüleim is nagyon sokat segítettek, mert a hasisebb miatt körülbelül 2 hétig nem nagyon tudtam felülni és emelni. Többen eljöttek meglátogatni minket, és sok-sok szeretettel és odafigyeléssel ajándékoztak meg. Bennyi nagyon életre való, erős fizikumú baba, csak nagy nehézségek árán tudok kivenni a kezéből bármit is, ugyanis ha valamit megragad, azt nagyon erősen markolja. Jellemző rá, hogy elszántan küzd azért, amit meg akar szerezni. Már újszülött korában is türelmetlenül követelőzött, ha anyatájhez akart jutni. Jelenleg 7,5 hónapos, és mivel nagyon ráunt már a vízszintes helyzetre, inkább feláll, és nem is nagyon hajlandó mást csinálni, mint áldogálni. Azt képzeli, hogy járni is tud, mert minden előzetes kockázat felmérés nélkül álló helyzetből elindul egy kiszemelt tárgy felé. Persze nem tud még járni, ezért elesik, ha nem kapom el. A kedvencei a lámpa kapcsolók, a radiátor hőmérséklet szabályzó tekerőgombja, a kulcsok és továbbra is az evés. Virágokat és füvet is szívesen eszik. Ez a kis élet nagy fordulópontot hozott az én történetemben. Habár még messze nincs vége a tréningnek, rengeteg dolgot írt át már most is a sok rossz, megmerevedett szokásomban, félelmeimben. Számos nehézség és csalódás volt eddig az életemben. Így önkéntelenül is megkeményedtem, és önmagamat állítottam a középpontba. Utazgattam, magammal foglalkoztam, kívülbelül, és ez már nem tett boldoggá. Örülök neki, hogy van egy idézőjeles ügy, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a saját kényelmemet hajkurásszam, amiben tényleg érdemes energiát fektetni. Ő minden nap megújul, és folyamatosan adja a pozitív visszajelzéseket. Az időbeosztásom sokkal hatékonyabb lett, hiszen majdnem minden perc teljes kihasználtságú, és újra előfordul, hogy egészen apró és eddig triviálisnak tűnő dolgoknak tudok örülni, mint például a fák és a fű színe a tavaszi naplementében. Hogy megbántam-e? Nem. Ez a feladatom, amit ha végzek, akkor érzem, hogy élek és fejlődöm. Még nagyon sok mindenben kell és szeretnék is változni, gyarapodni, de ez egy szép és lassú folyamat, egy nagy lélektani utazás, és most már nem egyedül. És befejező gondolatként Szent Második János Pál pápának az Evangélium Vitae enciklikából az emberi élet sérthetetlenségéről a következő, amit mi minden szerdán imaként szoktunk elvégezni, és így hangzik: Ó Mária, ki az új világ hajnala és az élők anyja vagy, rád bízzuk az élet ügyét. Ó anyánk, tekints a magzatok sokaságára, akiket nem engednek megszületni, a szegényekre, akiknek oly keserves az életük, azokra a férfiakra és nőkre, akik embertelen erőszak áldozatai, az öregekre és betegekre, akiket közömbösségből vagy hamis jóságból öltek meg. Tedd meg, hogy akik hisznek fiadban, megismerjék és szeretettel hirdessék korunk embereinek az élet evangéliumát. Eszközöld ki számukra a kegyelmet, hogy mindig új ajándékként fogadják az örömöt, hogy egész életükben emlékezve rá, tiszteljék ezt az evangéliumot és az álhatatosságot, hogy bátran tanúskodjanak róla,
s így minden jó akaratú emberrel együtt építhessék a szeretet és az igazság civilizációját. Isten az élet teremtője és szerelmese, dicséretére és dicsőségére. Amen. Ezután a nagyon szép és különleges történet után, ami gondolom nem egyedüli eset, lehet, hogy nagyon-nagyon sokan vannak ilyen helyzetben. Elbúcsúzok mindenkitől, dicsértessék a Jézus Krisztus. Egy szép hetet!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi Stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak, ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvérek! Az egyik iskolában történt. A tanító néni az órán megkérdezte a gyerekeket. Közülletek ki bátor? Sokan jelentkeztek és dicsekedtek. Én nem félek a fogorvostól, én a sötétben sem félek. Én már ezt és azt megtettem, majd egy másik kérdés hangzott el a tanítónéni részéről. Közülletek ki az, aki nem mindig bátor, sőt félni is szokott. A gyerekek egymásra néztek, de nem mertek szólni. Majd egy kisfiú jelentkezett. Én néha szoktam félni is, mondta. Majd a tanítónéni papírt osztott ki a gyerekek között, és így szólt. Először gondolkodjatok kicsit, majd írjátok le a papírra annak a gyereknek a nevét, aki itt közöttetek a legbátrabb. És a gyerekek nem a legügyesebb, vagy a legerősebb, illetve a legcsintalanabb gyerek nevét írták a papírra, hanem azét, aki bevallotta, hogy bizony szokott félni is. A mai evangéliumi szakaszban Jézus háromszor is ugyanazt az üzenetet ismétli tanítványainak, ne féljetek. Ez a felszólítás nem csak az apostoloknak szólt 2000 évvel ezelőtt, hanem nekünk is, akik a mai világ bizonytalanságai között próbálunk Krisztus tanítványai maradni. Hallgassuk újra az evangélium legfontosabb szavait. Ne féljetek az emberektől. Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Ne féljetek hát, ti sokkal többet értek a verebeknél. Ez a háromszoros felszólítás, mintha három különböző félelmet érintene az ember szívében. Az emberektől való félelmet, a szenvedéstől való félelmet, és az értéktelenség érzéséből fakadó félelmet. Az első, az emberektől való félelem. Mindnyájan ismerjük azt az érzést. Sokszor nem azért hallgatunk, mert nincs véleményünk, hanem mert félünk attól, mit mondanak majd mások. Félünk a kritikától, a kinevetéstől, az elutasítástól. Jézus tanítványainak sem volt könnyű helyzetük. Tudták, hogy az evangélium hirdetése ellenállást vált majd ki. Voltak, akik kinevették őket, mások üldözték őket. Mégis Jézus azt mondja, ne féljetek az emberektől. Miért ne féljünk az emberektől, testvéreim? Azért, mert az emberi vélemény változó. Aki ma dicsér, holnap a legnagyobb bírálód lehet. Aki ma támogat, holnap ellened fordulhat és elárulhat. Aki ma barátod, holnap az ellenséged lehet. Isten szeretete azonban soha, de soha nem változik, az ő szeretete, ami irányunkban örök. Sok ember egész életében mások elismerését keresi. Szeretne megfelelni mindenkinek, de ez lehetetlen. Ha mindig az emberek véleményéhez igazodunk, ha mindig az emberek véleménye szerint akarunk élni, akkor sajnos elveszítjük igazi önmagunkat. A keresztény embernek nem az a feladata, hogy mindenkinek tetszedjen, hogy mindenki véleménye szerint éljen, hanem az a feladata, hogy Istennek legyen kedves az ő élete, Istennek tetszedjen, ahogy él. Drága jó testvéreim! Ezen evangéliumi szakasz után mi lehetne más az ima szándékunk, vagy az ima szándékom, amit kérek, hogy imádkozunk, az, hogy ne féljünk. Vannak nehézségek, De kérjük, hogy ezt az érzést ültesse el nagyon jól bennünk az Isten. A mai világban ne féljünk.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös műsorát hallhatták. Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdett

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
4: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted. Akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk. Akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni. Akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér. Akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják. Akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

0: Szatmán egy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmán Émeti stúdióból. Íma beszélgetések az életről című műsorunk veszi kezdetét. Folytatjuk a beszélgetést, amit már nagyon régóta elkezdtünk, folytatjuk a fejezetet, amit abba hagytunk az előző műsorba. A megbocsátásról beszélgettünk, hogy mennyire fontos is az, hogy meg tudjunk bocsátani egymásnak. És most folytatjuk ezt a témát. Erika, mi lesz a mai esténknek a témája?
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mustó Péter jezsuita atya, Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük sorra, és az előző alkalmakkor a fele barát, illetve önmagam iránti megbocsátásról beszélgettünk. Péter atya ezt így nagyon szépen foglalja össze, hogy a Szentírás nem szűnik meg arra biztatni minket, hogy bocsássunk meg egymásnak. Arra biztat, hogy törekedjünk erre, akkor is, hogyha nem mindig sikerül. A megbocsátás igazából mi nekünk fontos, mert nem tesz jót, hogyha megvetést, haragot, kirekesztést ápolunk a szívünkben, vagy hogyha valakit úgy végleg leírunk, esetleg magunkat. Mert csak egy szívünk van, és fájdalmas, ha nem tudunk szeretni, illetve jó indulattal lenni. Az életenergia ilyenkor nehezebben áramlik bennünk, ott, ahol nem bocsájtunk meg. Ilyenkor az életöröm, az életkedv, ami amúgy bennünk van, könnyebben elillan. Arra az állapotra, amikor könnyű lenni, jó lenni, ráül ez a bizonyos neheztelés. Ha megbocsájtunk, az viszont ajándék. Akkor az élet könnyedsége kerekedik felül. Tudunk újra szeretni, és az életnek örülni. És biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatóknak is volt ilyen tapasztalatuk, hogy milyen az, amikor kiengesztelődés történik valakivel, hogy akkor felszabadultságérzés van bennünk, életkedv van bennünk, életöröm van bennünk. Viszont amikor ilyen neheztelést, haragot táplálunk, vagy van bennünk, vagy megvetést tapasztalunk, vagy azt, hogy végleg leírunk valakit magunkban, tehát hogy ezzel az emberrel egyáltalán lehetetlen már kapcsolatban maradni, akkor az úgy nyomaszt minket, és érezzük, hogy azért nincs minden rendben. Eddig az emberi szinten beszéltünk a megbocsájtásról, most pedig arról beszélünk, hogy mit jelent Istentől bocsánatot kérni. A mi atyánkban Jézus tanít minket arra, hogy kérjünk úgymond Istentől bocsánatot, hiszen ott van az a mondat, hogy bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát valamiképpen érezzük, hogy fontos Istentől is bocsánatot kérni. Valamiképpen ő is benne van ebben a bocsánatkérési folyamatban, hiszen van, amikor személyesen Istent bántjuk meg, és ezt úgy érezzük magunkban, hogy ez történik, ugye ott van a 10 parancsolatból az első 3 parancs, ami kifejezetten az Istennel való kapcsolatunkról szól, és hogyha ezekben a parancsokban érezzük, hogy valamit vétünk Isten ellen, akkor úgymond fennáll annak a helyzete, hogy akkor kérjünk Istentől bocsánatot. A liturgikus szövegek arra biztatnak minket, hogy bocsánatot és megbocsájtást ne csak egymástól kérjünk, hanem Istentől is. A Szent Misében is ugye mondjuk azt, hogy gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Tehát ez a megbocsájtás gesztusa, kiengesztelődés vágya, ott van rögtön a Szent Mise elején is, hogy rendezzük a kapcsolatunkat, és Isten felé is rendezzük a kapcsolatunkat, hogy veszek részt egy szent misén, egy liturgián, hogyha szívemben vannak ezek a nehéz érzések, amit az előbb mondtam, tehát valamiféleképpen, tehát nagyon jó, hogy a szent mise elején van erre lehetőség, és hogy ezt Isten felé is megteszem.
0: Nagyon fontosak ezek a dolgok, amiket mondtál, hogy mennyire fontos a megbocsátás a mindennapokban, és talán az is, hogy Isten fele hogyan viszonyulok én ebben a megbocsátásban, vagy ezzel a megbocsátással. Itt Péter atya nagyon szépen leírja a könyvben, hogy ugye sokszor vannak nehézségek, sokszor vannak olyan megpróbáltatások az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy ezért Isten a hibás, hogy ezeket a megpróbáltatásokat át kell élnünk, és akkor úgy őt vádoljuk, de egy idő után megbánjuk ezt a tettünket, és megpróbálunk bocsánatot kérni. És nekem nagyon tetszett az, hogy Péter atya azt is kiemelte, hogy Istentől nem kell bocsánatot kérni, mert ő nem egy haragos Isten, ő nem haragszik, ő megengedi a megpróbáltatásokat, megengedi a nehézségeket, de sokszor azt érezzük, hogy azért akarunk Istentől bocsánatot kérni, mert saját magunkkal akarunk kiengesztelődni, vagy saját magunkra haragszunk, és ugye nagyon sokszor van ez a mindennapokban, én is szoktam magamra haragudni, és hogy mennyire fontos az először, hogy saját magunkkal tudjunk kiengesztelődni, tehát lehet, hogy saját magamtól kell bocsánatot kérjek, mert pont egy olyan tettet tettem meg, amit lehet nem akartam, de úgy megtettem, mert úgy ösztönből jött. És akkor előbb magammal kéne kiengesztelődjek, és magamban kéne meglássam azt a békét, és azután biztos, hogy Isten az, aki meg fog vigasztalni, és az ő bocsánata mindig ott lesz az én szívemben.
1: Igen, ezt nagyon jó, hogy felhoztad, hogy az Istenre is úgy tekintünk, mint egy emberre, tehát, hogy ahogy a fele barátaimmal vagy önmagammal engesztelődik ki, úgy gondolom, hogy akkor Isten felé is ugyanúgy fontos kiengesztelődni, és tehát úgy tekintek Istenre, mint egy embertársra. És hogy Istennel, mikor Isten előtt vagyok, lehet bennünk egy ilyen belső szorongás, hogy jó vagyok-e, hogy megfelelek-e, hogy elítélem-e magam, vagy Isten elítéle engem. És amikor nehézé válik bíznunk abban, hogy mindazzal együtt, ami történt, rendben vagyunk Istennel, és jó vele a kapcsolatunk is, ilyenkor nehéz közelednünk hozzá. Talán nincs is jogunk keresni az Isten közelségét. Mondjuk arra is gondolhatunk, hogy szabad-e ilyenkor egyáltalán szentáldozáshoz járulnunk. Rendezni szeretnénk a viszonyunkat, amikor azt fejezzük ki, hogy Isten bocsánatát keressük, mintha egy embertárs megbocsátását keresnénk. De a helyzet az, hogy nem mintha Istennek valamit is meg kellene bocsájtania nekünk, mert hogy nem Istennek van elsősorban szüksége a bocsánatkérésünkre, hanem nekünk. Istennek semmit nem kell nekünk megbocsájtania olyan értelemben, mintha őt megbántottuk volna. Istent nem lehet megbántanunk, mert az Isten nem sértődik meg, mint mi emberek, úgymond megsértődünk. Ő nem tart haragot, mint ahogy mi emberek haragot tartunk. Bár mondjuk az Ószövetség eléggé tele van ilyen haragos Isten képpel, és ez úgy eléggé belénk is ivódott. De alapvetően Isten nem neheztel, vele a kapcsolat nem úgy rendezhető, mint mondjuk az embertársainkkal. És most itt egy kicsit meg is állnék, hogy nagyon jellemző ránk az, hogy úgy gondolkozunk Istenről, ahogy az ószövetségi ember gondolkozik, úgymond nagyon emberi módon Istenről, hogy az Isten haragszik, az Isten büntet, őt valamivel ki kell engesztelni, tőle bocsánatot kell kérni, és ezt ugye nagyon látjuk a nem judaista vagy nem keresztény vallásoknál, tehát a pogány vallásoknál eléggé ismerő is ez a gesztus, hogy az Istenség haragszik, és őt ki kell engesztelni valamilyen áldozattal, akár emberáldozattal, akár gyermekáldozattal, akár, de a zsidó nép is valamilyen áldozattal, tehát állatáldozattal, illatáldozattal, tehát úgy gondolta, hogy az Istent így valamivel mindenképpen ki kell engesztelni, valamit kell neki adni, hogy ne haragudjon ennyire, és hogy bocsásson meg. És hogy ez nem a legteljesebb képet adja az Istenről, tehát azt engedi nekünk következtetni, hogy az Isten is haragszik ránk, hogy az Isten is neheztel ránk, és hogy ő várja, hogy mi menjünk és bocsánatot kérjünk tőle. És közben azért Jézus pontosan az ellenkezőjét mutatja be, hogy Isten nem ilyen. És hogyha csak a tékozló fiú példabeszédére gondolunk, hogy az atya alig várja, hogy ezt a megbocsátást, gesztusát kifejezze, tehát ő sokkal inkább nem is annyira a megbocsátó szavainkat várja, mint azt, hogy újból és újból visszatérjünk hozzá. Tehát akkor, amikor Istentől kérem a bocsánatot, ugye a Szent Mise elején, vagy akkor a Mi Atyánkban, amikor mondom, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, Isten igazából annak örül, hogy én visszatérek hozzá, hogy újból hozzá megyek vissza, mert érzem, hogy a kapcsolatom, a valóságom akkor lesz rendben, hogyha tőle kérem, vagy hozzá visszamegyek, hogy vele vagyok, hogy újra rendezni akarom ezt a dolgot, de nála kezdem, tehát, hogy Istennél kezdem. És hogy az az ember, aki az Istennek a szeretetét így, ilyen módon meg tudja tapasztalni, az Isten irgalmát, az Isten megbocsájtását, hogy Istennek jó vagyok így is, ahogy vagyok, és hogy ő elfogad olyannak, amilyen vagyok, az a tapasztalat fog engem segíteni, ez az ingyenes szeretett tapasztalat az Istentől, fog engem segíteni abban, hogy a fele barátaim felé is szeretettel és megbocsájtással legyek. Mert ha ezt nem tapasztalom meg, akkor ilyen alkú lesz, hogy ennyit bántottalak meg, akkor ennyit kell helyrehozni. Tehát, hogy ilyen, mint az Ószövetség Istenkép, hogy Istent ennyire bántotta meg, akkor ennyi állatot áldozok fel neki. Tehát, hogy ilyen valamit adok-kapok, tehát, hogy ilyen üzleties dologgá silányul le ez az egész. De Isten pontosan ezt akarja nekünk tanítani, hogy ő alig várja, hogy menjünk hozzá. Nem is feltétlenül már a bocsánat kérés miatt, hanem hogy érezzük azt, hogy ő az, aki tud minket szeretni, elfogadni, még akkor is, ha én mondjuk megvetem magam, vagy érzem, hogy tehetetlen vagyok, hogy menjek oda hozzá, legyek ott vele, tapasztaljam meg az ő irgalmas szeretetét, és ez fog igazából engem gyógyítani és erőt adni abban, hogy az én többi kapcsolataimban, embertársi kapcsolataimban is gyógyuljak.
0: Nagyon szép dolgokat emeltél ki, és tényleg nagyon fontos az, hogy Istennel jó kapcsolatban legyünk, mert én azt tapasztalom és azt látom a mai világban, hogyha nincsen meg Istennel ez a kapcsolat, amit te is említettél, akkor valahogy a világban sincsen meg az a megfelelő kapcsolat az embertársakkal, ahogyan kéne viszonyuljunk egymáshoz. És hogyha eltaszítjuk az Istent, és tényleg kiemeljük azt, hogy hát Isten nem is létezik, és nekem nem kell senki, aki így megmagyarázza, hogy mi a helyzet, akkor nagyon nehéz jóban legyek másokkal, mert nincs, akitől megtanuljam, hogy mit jelent az az igazi felebaráti szeretet, mit jelent az a szüntelen megbocsátás, hogy bármilyen bűnt követek el, bármi rosszat teszek, Isten megbocsátja minden bűnömet, és ő meg akar engem tisztítani, és meg akarja mutatni nekem azt, hogy igen, vannak hibák, vannak nehézségek, vannak, amikor emberként olyat teszek, amit lehet, én sem szerettem volna, hogy megtegyek, de hogy Isten mindig ott van ezekben a nehézségekben, és hogyha őszintén bocsánatot kérek tőle, vagy megbánom a bűneimet, ugye a Szent Jónásban is erre akarunk összpontosítani, hogy a Jóisten bocsánatát kérjük a mi életünkre. És a tapasztalat az, hogyha Isten megbocsájt, akkor én is sokkal könnyebben tudok megbocsátani másoknak. És én mindig azt mondtam, hogy elsősorban saját magam az, akivel ki kell engesztelődjek, legalábbis én ezt tapasztaltam az életemben, hogyha én valakire haragszok, akkor előbb magamba kell nézek, hogy miért is haragszok rá, most mi is történt, most miért vagyok én ilyen makacs és haragos, és ennyire elhúzódó, és ilyenkor mindig úgy leülök, és megpróbálom Istennel megbeszélni, hogy mi is a helyes lépés, hogyan is tovább, és van, amikor sikerül kiküszöbölni, hogy akkor hogyan lehetne kiengesztelődni a másik emberrel, van, amikor nem, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a megbocsátás kölcsönös kell legyen, tehát lehet, hogy én akarok bocsánatot kérni, vagy meg akarok bocsátani, de ha az a másik személy nem szeretné ezt, vagy hallani sem akar róla, akkor nagyon nehéz ezt áthidalni, és ezen úgy átlendülni, hogy akkor igen, én szeretném a megbocsátást, de hogy ő nem szeretné, és ez nekem belül mennyire fájdalmas. És akkor ugye ezen kell dolgozzál, hogy te ezt hogyan tudod feldolgozni, és hát saját magadnak hogyan tudsz megbocsájtani ahhoz, hogy ezt a nehézséget úgy hordozni lehessen a mindennapokban.
1: Igen, ez nagyon fontos, amit hoztál, hogy vannak helyzetek, amikor úgy érzem, hogy ez úgy kudarcot vallott, hogy, és részenkről ilyenkor viszont alázatra és bizalomra van szükség, hogy elfogadjuk ezt a helyzetet, hogy élet lesz abból is, amikor mi kudarcnak és tragédiának, törésnek látunk bizonyos helyzeteket, és elfogadjuk önmagunkban és embertársainkban, hogy sem magunknak, sem egymásnak nem tudunk mindig megfelelni, és hogy van, amit mi nem tudunk jóvá tenni, amikor nem marad más hátra, mint hogy megszenvedve vagy átszenvedve, elszenvedve átengedjük Istennek legkényesebb ügyeinket, mert csak ő tudja megítélni a történtek jelentőségét, és hogy amit mi esetleg elrontottunk, ő valóban helyre tudja állítani, helyre tudja hozni. Nekünk nincs hatalmunkban elrontani az életet, ahogy Péter atya mondja, mert az élet erősebb, és megtartja azt, amit mi elveszettnek hiszünk. És én azt hiszem, hogy ilyenkor érdemes imádkozni, hogy igen, most ez a helyzet, most én tehetetlen vagyok, nem látom itt most a lehetőséget, a változásra, de hogy Isten látja az egész folyamatot. Látja az én életemet, a másik ember életét, és hogy én most pillanatnyilag lehet, hogy ezt így nagyon nehéznek élem meg, hogy ez így nem alakul úgy, ahogy szeretném, de hogy imádkozhatok azért, hogy ez majd valamiképpen változzon, hogy Isten akkor is tud dolgozni, tevékenykedni, amikor én úgy érzem, hogy tehetetlen vagyok. És ilyenkor, tehát, hogy Isten összefüggéseiben, folyamatában látja azt, amit mi csak egy szeletében látunk, mondja Péter atya. Amit mi tragédiának élünk meg, ahol végérvényesen kudarcot vallunk, számára még ott sem veszett el semmi. Például egy bibliai történetet hoz Péter atya, például Dávid megszerzi magának Betsabét, a férjét, Úriást pedig halálba küldi. És amikor rádöbben bűnének súlyára, megrendül. Megy Istenhez, beismeri vétkét az Isten előtt, de az Úr azért továbbra is kedvét találta benne, ahogy a Szentírás mondja. Dávid tettéből nem csak halál fakadt, hanem élet is, mert ugye maga Jézus lett Dávid leszármazottja, Jézus családfájában Máté a férfi elődök mellett épp ezt az asszony Betsabét emeli ki. Isten így működik, hogy tud ezekből a lehetetlen helyzetekből is jót kihozni. Péter atya még azt is mondja, azt írja, hogy ne csak a halálom után, ne csak az örök életben érezhessem úgy, hogy Isten elfogad, hanem a mindennapi életem kihívásai között is érezzem ezt, hogy ott, ahol nekem nehéz, ahol rendezetlennek és fájdalmasnak élem meg az életet, ott is bízni tudjak abban, hogy mindazzal együtt, ami történt, rendben vagyok Istennel. Amikor Isten bocsánatát kérjük, akkor valójában nekünk van szükségünk az ő megvigasztalására. Akkor tudom belátni, hogy valamit rosszul tettem, hogy valami megbicsaklott bennem, ha teljes biztonsággal tudom, hogy Isten elfogad. Akkor tudom elismerni önmagam előtt, hogy valamit elrontottam, ha megszületett bennem az a bizalom, hogy Istennel rendben vagyok, életem forrásából továbbra is tiszta víz fakad. Bánt az, amit rosszul tettem, fáj, mégsem marcangolom magam miatta. Megvigasztalódom, így bocsájt meg Isten, nem ítél el, kiold a feszülésből, elveszi a szégyent, megvigasztal és felszabadít. És azt hiszem, hogy talán egy kicsit könnyebb lehet, könnyebb Istentől bocsánatot kérni, azért, mert őt úgymond nem látom, a fele barátomat meglátom, de hogyha az Istennel való kapcsolatomban megtapasztalom ezt az érgalmasságot, ezt az elfogadást, ezt a szeretetet, hogy számára így is jó vagyok, ő neki így is örömet elik bennem, ő így is vágyik az én kapcsolatomra, és alig várja, hogy hozzá visszamenjek, akkor ez erőt fog nekem adni abban, hogy a fele barátaim felé is fordulni tudjak.
0: Nagyon fontos ez a dolog, ahogyan te is mondod, és Péter atya is nagyon szépen írja le, hogy az Istennel való kapcsolat, az Istennel való kiengesztelődés milyen fontos is lehet a mindennapokban. Milyen fontos is lehet az, hogy belássuk, hogy Isten mindig ott van, tehát Isten mindig megbocsát, és nem szabad azt higgyük, hogy Isten haragszik. mert Jóisten nem haragszik, a Jóisten nem büntet, tehát minden nehézség, minden kudarc, amit megélünk, azokból csak azt szeretné, hogy tanuljunk, de ő akkor is ott van velünk, és talán ezekben a nehézségekben is, ezekben a kudarcokban hordozó a tenyerén, hordozó az ölében, és megpróbál minket megvédeni, akkor is, hogyha ezt mi nem mindig vesszük észre.
1: Igen, és fontos ezt is magunkkal vinnünk, hogy az Isten haragvása igazából nagyon emberi szemszög, és ez nem zárja ki Istennek úgymond az igazságosságát, tehát ez az ószövetségi Isten kép, ez egy kicsit nagyon emberi módon van leírva, és hogy Jézus pontosan azért jött el a földre, hogy megmutassa, hogy Istennek a szíve mennyire nagy, mennyire irgalmas, mennyire szerető, és mennyire elfogadó, és hogy ne ilyen egyoldalúak legyünk az Istennel szemben, hogy őt most megbántottuk, őt most ki kell engesztelnünk, őt valamivel a kapcsolatunkat helyrehoznunk, és hogy akkor ezzel valamiféle áldozatot kell neki felajánlanunk. Nagyon benne van a vallásosságunkban, azért legyünk őszinték, ez a jelen vonása is Istennek, de hogy valamiképpen jó, ha arra vágyunk, hogy azt az Isten tapasztaljuk meg, aki nem elvárások nélkül, nem mint valamiféle ilyen nagyon nagy áldozatvállalással adja meg az ő megbocsátását és a kiengesztelődését, hanem ingyen és szeretetből. Előttem van az a film, amikor egy ember nagyon-nagyon nagy bűnöket követ el, és úgy gondolja, hogy csak akkor állhat helyre a kapcsolata, tehát azok ellen, az emberek ellen, akik ellen ezeket a bűnöket elkövette, hogyha valamilyen nagy terhet cipel, és valamilyen nagy súlyt cipel valamilyen nagyon lehetetlen módon, cipeli ezt a terhet, emeli, felhúzza egy hegyre, és elszakad a kötél, újból visszamegy, megint felszedi ezeket a tárgyakat, ezt a terhet megint viszi fel magával a hegyre, tehát hogy azt gondolja, hogy ha ő ilyen nagyon nagy fizikai áldozatot hoz, akkor valamiképpen helyrehozza azt a sok rosszat, amit tett, és közben ez nem egészen így van, és végül sikerül felhúzni azt a nagy terhet a hegyre, és ott azok az emberek vágják el a kötelet ennek a tehernek, akik ellenő úgymond nagyon sokat vétett, és akkor van benne egy ilyen felszabadult nevetés, hogy rájön, hogy ezek az emberek már rég megbocsájtottak neki, csak ő magának nem tudott még megbocsájtani, mert azt gondolta, hogy egy ilyen nagy áldozatot kell hozzon ezekkel a terheknek a cipelésével föl a hegyre, hogy valamiképpen helyreálljon ez a kapcsolat. És valahogy Isten is így van, hogy ő sokkal inkább azt várja, hogy oda menjek hozzá, hogy újból és újból visszatérjek hozzá, hogy bízzak az ő irgalmában és az ő szeretetében, és hogy valamiképpen ő lesz az, aki helyre tudja hozni azt is, amit én emberileg úgy gondolom, hogy én nem is tudom.
0: Nagyon fontosak ezek a dolgok, és érdemes ezen elgondolkoznunk a mai estén, hogy én hogyan tudok megbocsátani a fele barátomnak, és hogyan érzem Istennek a megbocsájtó szeretetét a mindennapokban, ahogyan megszokhatták a mai estén is, egy kedves történettel búcsúzunk.
1: Anthony de Mello a Szárnyalás című könyvéből hozom most a történetet. Mekkai zarándoklatán egy szúfi szent megelégedetten látta, hogy a kegyhelyhez érkezettkor alig volt más hívő ott, és így kényelmesen ájtatoskodhatott. Miután befejezte az előírt vallási szertartásokat, letérdelt, homlokát a földhöz érintette, és azt mondta: Allah, csak egy kérésem van az életemben. Add meg azt a kegyelmet, hogy sose bántsalak meg. Amikor a mindeneken könyörülő Allah ezt meghallotta, hangosan felnevetett, és így szólt: Mindegyik ezt kéri, de ha megadnám ezt a kegyelmet, akkor mondd, kinek tudnék megbocsájtani. Tehát, hogyha azt kérem ezt a kegyelmet Istentől, hogy sose bántsam őt meg, azaz, hogy nagyon tökéletes legyek, akkor Isten hogy tudja megmutatni az ő irgalmas szeretetét? Isten most nem azt mondja, hogy akkor inkább kövessek el bűnt, csak forduljak mindig hozzá, de ő alig várja, hogy irgalmas szeretetét megmutassa felém, mint ahogy a tékozló fiú apja. És igazából nekünk van szükségünk arra, hogy Istentől bocsánatot kérjünk, újból és újból visszatérjünk hozzá. Őt nem tudjuk megbántani, neki igazából nincs szüksége a bocsánat kérésünkre. Ő igazából az ő végtelen szeretetét akarja megmutatni nekünk.
0: Ez a történet is nagyon szépen tükrözi azt, hogy mennyire fontos a Jóistennel való kapcsolat, hogy ez része legyen a mindennapjainknak. Mi nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy velünk tartottak ezen a mai estén is. További áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Tímea, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, teremtünk, kérünk tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rútéi homályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk, mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki Szentlélekkel és veled uralkodik, s örökre él. Amen.
0: Ne rejtsd el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal. Színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja. Sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet feléd tárom, mint a kiszikkadt föld, lelkem utánad eped.
0: Siess, hallgass meg, Uram! Már a lelkem is eleped.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Nehogy olyan legyek, mint akik a sírba szállnak.
0: Hadd hallja minden rengel, hogy jóságos vagy. Mert csak benned bízom.
1: Mutasd meg, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik a lelkem.
0: Ellenségeimtől ments meg, Uram. Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, Uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ne rejts el előlem arcodat, mert csak benned bízom. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária.
1: Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek.
2: Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse.
1: Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvességünk nyílt kapuja.
2: Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.
2: Miért jó kereszténynek lenni, Miklós püspök szerint?
3: Olyan tényleg sokszor megkérdezik, hogy az ember, hát ugye Szent Pálra szoktunk sokszor gondolni, aki az ő nagy hitével, mindnyájunk nevébe, ki mondja, hogy kiszakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban van. Aki szenvedett értünk, és meghalt értünk a kereszten, hogy átélni ezt a ajándékot, és hogy ott van a szívünkbe, a lelkünkbe, szent lélekként, én így szoktam fogalmazni az Úristen. Tehát a búcsúzásakor Jézus ezt mondta, hogy nem hagylak árván titeket. Ő majd megtanít titeket. Mindenre eszetekbe juttat mindent, és a jövőt fogja hirdetni nektek. Ez is egy olyan fontos, hogy az Úristennek a titkát így éljük át, hogy atyaként, fiúként, szentlélekként más-más arcát mutatja nekünk ugyanaz, ami szerető Istenünk. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy akkora titok, csoda, ami egy túláradó öröm és béke. Hát ugye megint a Pál apostol egyik levelében van ez a mondat, hogy Isten országa öröm és béke a Szentlélekben. Hát nem kérdés, hogy jó kereszténynek lenni.
2: Itt a húsvét eltelt időszaka. Ilyenkor az élő hitünk megmutatkozik, a meghittség, átéljük a kereszthalált, majd a feltámadást, hogy tud megmaradni bennünk. Újra egy évig, újra még húsvét lesz, mert hogy tudjuk fenntartani ezt az izzó, szeretetteljes meghittséget magunkban?
3: Olyan csodálatos ez. Mindig kapunk új lendületet. És hát ez is egy olyan mondás, amit már sokan hallottak tőlem, hogy nincs megállás. A tavalyi hitünkkel idén már nem boldogulunk. Újra kell élnünk az Úristennel való kapcsolatunkat, és hát ugye a húsvét, az a mi életünkbe is, a mi üdvösség történetünkbe is mindig rácsodálkozunk, hogy van föltámadás, van jövő. És hát ugye most a húsvét utáni hét, bár most ugye a Szentatyát gyászoltuk, de a háttérben ott volt, hogy a keresztségünket vállaljuk. Ferenc pápa is ezt nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy felnőtt hittel éljük meg, hogy mi Krisztus tanítványai vagyunk. És hogy ránk bízza az Úristen az ő szeretetének a szolgálatát. És hogy őt képviselhetjük, hogy arról ismernek meg majd benneteket, hogy ti szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát a keresztségünket újra élni. És hát én utóbbi időben nagyon sokszor szoktam ezt mondani, hogy együtt vagyunk a Szentmisén, és hát elkezdjük a énekkel, meg köszöntéssel, na, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, na és akkor könyörögjünk. Miért nem tudunk ott megállni? Hogy az a Szentmise, az tényleg egy háladás legyen, hogy Ferenc pápa mondta ott a börtönbe is, hogy én is egy bűnös ember vagyok. Én is lehetnék itt. Hogy Uram Istenem is, te engem mégis észreveszel, hogy itt lehetek. Tehát én úgy örülnék, ha nem kapkodnánk, és ott megállnánk egy kicsit. És igen, Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mondja Péter, de ebbe benne van az a bizalom is, hogy ő megtisztít, és újjáéleszti bennünk a szent lélekként az ő szeretetét.
2: Püspök atyának nagy része van a Szent Ferenc Szegényi Alapítványban, és Miklós püspök gyakran kerül olyan emberekkel kapcsolatba, akiknek a szeretetét ki tudja fejezni, és szeretetet kaphat is. Mesélj nekünk az alapítványról, akik még nem hallottak erről.
3: Amikor nyugdíjba mentem, kerestem az utamat természetesen, és hát kaptam egy nagy ajándékot, hogy Nagymarosra költöztem, és hát ott tényleg 5 éven keresztül paposkodhattam még tovább Csáki Tibor atya mellett, de közben kerestem azért, hogy mi lehet még az én feladatom. És akkor ezek megint nem véletlenek, hogy kedves barátom, Vecsei Miklós kérdezte, hogy nincs kedvem bekapcsolódni a máltai szeretet szolgálatába. Hát mondom, dehogy nem. És akkor, hát mi kell ehhez? Hát, hogy jó lenne egy alapítvány, a barátaim rögtön mozdultak, létrehoztuk a Szent Ferenc Szegényei Alapítványt, megint nem véletlenül. Ugye Ferenc pápára gondolva. És most már több mint 5 éve nagyszerű munkatársakkal működünk. 2 nógrádi falut támogatunk. És hát annyi örömöm van a munkatársaimban is, meg azokban a családokban, akik megérzik a segítő szeretetet. És hát tényleg akár a délutáni tanodákban, ahol ott vannak a nyugdíjas pedagógus segítőtársak, segítik a gyerekeket a tanulásba. Együtt működünk a polgármesterekkel, önkormányzattal, védőnővel, mindenkivel, és próbálunk segíteni, hogy azt az óriási hátrányt le tudják küzdeni, akik nem tehetnek arról, hogy ott születtek,

0: az alapítványunkat. Meghatódva gondolok rájuk. Egy drága korombéli kedves asszony minden hónapban már évek óta 5000 forintot a nyugdíjából. Hát szóval ezek nem tudom eléggé meghatódva megköszönni ezt. És én azt hiszem, hogy Jóisten megint ezzel is adott még egy irányt, hogy ez a Galata levélben az a mondat, hogy amíg időnk van, tegyünk jót másokkal. Az időt nem azért kaptuk a Jóistentől, hogy elmúlassuk, hanem hogy az ő szeretetét adjuk tovább. Amíg időnk van, tegyük jobbá a világot. Napokban eskedtem egy fiatal párt még a Váci Székesegyházba. Útravalóul mondtam nekik, ne felejtsétek el, naponta legyetek jobb emberek, és naponta tegyétek jobbá a világot. A Jóisten ezt várja tőletek. Hát én azt hiszem, hogy ilyen egyszerű elhinni, hogy a Jóisten bízik bennünk, és ez a feladatunk.
1: Biztatnám akkor én is a kedves hallgatókat, hogy gondoljanak ezekre a szegényekre is, a Szent Ferenc Alapítvány szegényeire, hogy támogassák őket, és a www.szentferencszegényei.hu oldalon, ott, ha minden igaz, akkor bankszámlaszám is található, akkor előre köszönjük itt a támogatásokat, hogyha megteszik ezeket.
0: Hát én is köszönöm, és hát rendszeresen küldök videózeneteket is, szoktam integetni is mindenkinek, és megköszönöm. És ehhez csak ennyit kapcsolnék hozzá, hogy megtalálni az egyensúlyt. Igen, szükségünk van kisgyerekes családoknál, pláne egy szép balatoni nyaralásra. Hát külföldre már nem nagyon bíztatnék senkit, arra nem érünk rá, de jusson mindig egy kicsit a lelkükből, idejükből, hogy valakit segítsenek. Tehát a napokban volt Prohászka püspöknek az évfordulója. Ugye ott halt meg az egyetemi templomba, ahol tanulhattam, és egy olyan mondása volt, amit én nagyon sokszor szoktam idézni. Akinek nincs egy állandó pártfogoltja, egy szegénye, az ne nevezze magát kereszténynek. Ez nagyon kemény mondat.
1: Ez nagyon kemény, igen, de nagyon szép.
0: És ezt megtehetni
1: mindenki.
0: Tömören
1: benne van minden, így van. Igen. Erre gondoljon minden kedves hallgató, hogy mindig van annyi, mint ahogy említette a püspök atya is, az idős nyugdíjasnak is, hála jó Istennek, és maradjon is ez így, hogy 5000 forinttól tényleg támogassuk ezeket az alapítványokat, akik azért tesznek, hogy felzárkóztassák ezeket a szegényeket.
0: Igen. És közben pedig, most megint visszagondolok, hát itt a Mária Rádióban ez olyan természetes, hogy Ferenc pápának ez a csodálatos öröksége, hogy a szűzanya közelségéről, hogy megélte. Olyan érdekes kapcsolatom ez is, hogy az Ebegényi templom Havas Boldogasszony tiszteletére van szentelve. És annak idején Vajda atya mondta, hogy ez a két templom, a Santa Maria Maggiore és az Ebegényi templom, mert az is Havas Boldogasszony titulusát őrzi, és hogy a pápa is, hogy a Salus Populi Romani ikon előtt imádkozott, ahogy indult egy útra, most ott kérte, hogy ott nyugodhasson. Olyan jó lenne is, hogy mi is ilyen személyes szeretettel köszönjük meg a szűzanyának a példáját. Egy nagyon kedves énekem ez, hogy Máriával együtt kérjük, szent lelkedet küld el nékünk. A szűzanya együtt imádkozott, most már pünkösdre készülünk, együtt imádkozott a tanítványokkal. Ezt is úgy szeretem, hogy Máriával együtt kérünk, szent lelkedet küld el nékünk.
1: Milyen szép ez is, igen. És ne felejtsük el, hogy a szentekhez is lehet imádkozni, de a szentekkel együtt még szebb.
0: Igen.
1: A nyugdíjas évei után még egy jó ideig Nagymaroson aktívan misézett, és idén volt a visszavonulás időszaka, amikor is egy utolsó misét tartott, igaz, ez is Nagymaroson volt, és erről a visszavonulásról, ha mesél nekünk, hogy miért is döntött így.
0: Régóta fontolgattam, tulajdonképpen amikor nyugdíjba mentem, már akkor is kinéztem magamnak ezt a migazi otthont, Bánkérsek úr is, hát aztán elődöm is, Keszthelyi püspök úr is ott töltötték az utolsó éveiket, de aztán ugye kaptam ezt a lehetőséget, hogy Nagymaroson volt egy szolgálati lakás, ott lehettem, nagyon kedves volt ez az 5 év. Hát paposkodhattam, ott misézhettem, jöttek hozzám gyónni sokan, fiatalokat készítettem esküvőre, és nagyon sok családnak a gyászában osztozhattam. Ez egy olyan kedves ajándék volt nekem ez a 5 év. De már egy évvel ezelőtt meghirdettem, talán sokan csodálkoztak is rajta, hogy jöjjetek el hozzám látogatóba, amit kedves nektek, mindent odaadok. Nekem már nincs szükségem ennyi minden kedves ajándékra, amit itt, ott, innen, onnan kaptam. És tényleg elindult egy nagy zarándoklat, és hála Istennek, amikor most már tényleg a költözéshez került sor, nem volt olyan sok minden, amit csomagolni kellett volna. És És hát úgy éreztem, hogy most már tényleg eljött az idő, hogy egy kicsit csöndesebb körülmények között, hát készüljek a Jóistennel való találkozásra. És most itt lehetek most már 3 hónapja a Verőcei Igazi Otthonba, olyan gyönyörű onnan a...

0: Lehet látni a pilisi hegyeket, szép a kis kertünk. És ott vagyok együtt azokkal a paptársakkal, és azokkal a hasonló idős korú asszonyokkal, férfiakkal, akikkel együtt töltjük a napjainkat. Minden napot lehetünk a szentmisén. Sokszor mondják, hogy így el vagyunk kényeztetve, hogy minden nap mehetünk szentmisére. Hát egy csodálatos dolog. És miközben beszélgetünk, meghallgatjuk egymást, olyan nagy szükségünk van ott is erre, hogy igen, jó Istennek a közelébe itt is itt vagyunk, itt is közel vagyunk, és egymást vigasztaljuk, bátorítjuk, reményt adunk. Hát most ezt kaptam ajándékul, és hát a jó Istennek köszönetet mondok. Mindazokért, az ápolókért, gondozókért, meg a lakótársakért, kikkel együtt lehetek.
1: Korábban, ha jól emlékszem, és javítson ki, ha nem így volt, de a püspök úr nevéhez kapcsolódik az, hogy lelki gondozók lettek, igen, ugye, az egészségügyi intézményekbe.
0: Ez is egy csodálatos szolgálat. Én visszagondolok, és tényleg a jó Isten úgy vezetett, hogy elindítottuk az akolitus képzőt, a diákonus képzőt, de a lelki gondozó képzőt. Minden kórházunkban, akik a Váci Egyházi területén, mindenütt vannak lelki gondozóink. Csodálatos volt ez a szolgálatuk. És most belülről látom, hogy ez milyen fontos, mennyire szükségünk van ezekre a kedves mentálhigiénés szakemberekre, önkéntesekre, akik észreveszik, hogy éppen most egy kicsit, atya, kikefélhetem a ruháját, mert már kicsit kozos, vagy ellopják az albámat és kimossák, vagy olyan kedves ez, de a legfontosabb az, hogy megint együtt érezni, és ez nagyon sok erőt ad, Jézusként odaülni valaki mellé, meghallgatni őt. És hát jó Isten egymásra bízott bennünket, ezt lassan-lassan próbáljuk megérteni, elhinni.
1: Sokszor misézett a cserkészeknek, és az lenne a kérdésem, hogy mivel bíztatná a fiatalokat, hogy társuljanak ehhez a csapathoz.
0: Keresztapámmal kapcsolatban ezt talán nem említettem elég hangsúllyal, hogy ő piarista diákként, piarista cserkész csapatban töltötte az ő fiatal éveit, és mesélt az ő élményeiről. Dániai zsemborin vehetett részt, és hát minket is vitt kirándulni. És hát ez olyan természetes volt, meg hát említettem Vajda atya is. Elvitt minket a börtön kockázatával ilyen titkos cserkésztáborba, ugye? Ez az 50-es évek közepe. De az mekkora élmény volt nekem. És amikor már pap lettem, hát először még csak én is titokba vittem a gyerekeket kirándulni a Börzsönybe, aztán Pilisbe, és amikor hát szabad lett újra a cserkész élet, akkor hát volt cserkész csapatom Pilismaróton, aztán Esztergomba, és hát nagyon örültem a Váciaknak, a piarista csapatnak és a városi csapatnak. Nagymaroson is egy élő cserkész csapat van. Egy akkora ajándék, hogy a életünknek ezt a nagyon fontos szakaszát, a tinédzser éveket szép élményekkel, gazdagon, egymást segítve, bátorítva, közös élményekkel tudjuk gazdagítani. Ez egy olyan csodálatos lehetőség, hát én persze, hogy biztatok mindenkit, hogy nézzen körül, hogy a közelben hol van cserkész csapat, és hát a papjainkat is mindig biztattam, hogy ezt tartsák fontosnak, hogy hát egy szoktam mondani, hogy a Jóisten teremtett világában rácsodálkozni az ő közelségére. És hát tényleg nem is tudom, hogy melyik élményemet meséljem, az éjszakai túrákat, amikor kivittem a csapatomat egy csillagnéző túrára. Emlékszem, hogy úgy mondtam, hogy gyerekek, most nézzetek be a csillagokba, feküdjetek le a fűbe egy kicsit hanyat. És hallottam, hogy egymásnak mondták, hogy ez ilyen csodálatos. Észrevenni ezt a csodát. De amikor az erdőt jártuk, vagy összeszedtük a szemetet a turista úton, de hát amikor hát egymás segítettük, hát szóval amikor balesete volt valamelyiknek, rögtön ott voltunk, és segítettük. Egy életre szóló élmény a 10 törvény szellemében, ami nem más, mint Jézus példájának a közvetítése. Hát én ezt kaptam örökségül, ezt adtam tovább, és hát én nagyon-nagyon örülnék, ha minél több fiatal élhetné át ezt a nagy ajándékot.
1: Köszönöm, hogy elmondta, főleg a mostani generáció miatt is, mert akik ugye a telefon, a számítógép és a tévé előtt szívesebben ülnek, számukra ez egy fontos üzenet, hát volt, hogy mennyire fontos, hogy a természetre rácsodálkozzunk, hát, és hát hogy igen. És megismerjük a természetet.
0: És ott már nem is jutott eszükbe, mert akkor még csak régen csak a televízió kísértése volt. De hát amikor meglestünk egy szarvas csordát messziről, vagy tényleg emlékszem, hogy egyszer szilveszterkor nagy hóba fölmentünk a nagyobbakkal, a prédikáló székre, és ott köszöntöttük az új évet. De hát amikor Trabant után kötöttem a szánkókat, és úgy mentünk ilyen erdei utakon, meg annyi szép élmény, meg vizitúrákat szervezhettem. Hát annyi ajándékot kap a Jóistentől, rajtunk múlik, hogy ezzel élünk-e, és ezeket a élményeinket tudjuk magunkkal vinni, és helyére tenni a dolgokat. Szükség van a számítógépre is, a telefonra is, a maga helyén, de a személyes kapcsolatok, az együtt átélt szép kirándulási élmények, azok sokkal többet jelentenek.
1: Köszönjük szépen, hogy ezt is elmondta.
0: Éppen ma is beszélgettünk a paptársaimmal, és hát ezt már nem először mondom, hogy ilyen viccesen kitaláltam az én két bölcsességemet. Az egyik a berféle állandó, mondjuk Niels Bohr nyomán. Ezzel azt értem, hogy minél fontosabb kérdésről van szó, annál kevésbé tudunk egyértelmű definíciót, meghatározást mondani. Közeletünk, az Úristennel való kapcsolatunknál fontosabb nem lehet. A feltámadás, az örök élet, az életünk értelmének a kérdései, hát ennél fontosabb nincs. De ez soha nem lehet kategórikusan kijelenteni, hogy csak így, meg csak úgy lehet. Közelítünk ehhez a titokhoz, amire a Jóisten meghív. A másik pedig a berféle alagút. Ezt is már sokan ismerik. Ez alatt pedig azt értem, hogy annyi olyan kérdés van az életünkben, amik látszólagos ellentétben vannak. Az alagút egyik oldala, most például a Jóisten előretudása és végtelen mindenhatósága. A másik oldalon pedig ott van az emberi szabad akaratunk, és az abból fakadó emberi gyöngeség, kudarc, a bűneink, a történelem és a mai világunknak a sok-sok ellentmondása. Hogy van ez a kettő? Miért engedi meg Isten? És akkor én el mindig azt mondom, hogy a kettő a számunkra ott van az alagútban, a találkozás, ahol értelmet kap minden. De ez mindig egy kicsit titok a számunkra. És ne keseredjünk el, és ne adjuk föl soha a reményt. Merjünk az Úristenre bízni mindent. Mi tegyük meg a dolgunkat, ne azon keseregjünk, amin nem tudunk változtatni, de tegyük meg azt, ami rajtunk múlik. És hát ez a berféle alagút, igen, majd rácsodálkozhatunk, hogy a Jóisten mindent elrendez, és Isten lesz minden mindenben.
1: Mindig létrehoz és mond valami újat, mindig meglep bennünket, de érdemes amúgy a Püspök urat Facebookon is követni, ott is szoktuk látni különleges gondolatait, vagy tanácsait a hívők számára, illetve hogy a YouTube-on is szokott üzenni. Én nagyon szépen köszönöm Püspök úrnak, hogy eljött ide Mária Rádióba hozzánk, hogy megtisztelt minket azzal, hogy hallhattuk itt, és azok is hallhatták, akik még nem ismerik, és most megismerhették. Kívánok minden jót, amit az Úristen adhat önnek, és kívánom, hogy továbbra is tudjon minket, hívőket támogatni, ösztönözni gondolataival, akár videóiban, akár írásaiban.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkit erre hívok, hogy Máriával együtt kérjük, szent lelkedet küld el nékünk.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Dr. Bér Miklós nyugalmazott megyés püspökkel Csúriné Horváth Sarolta beszélgetett.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Táncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élettragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik. Nem azért, mert viszonozzák. Nem azért, mert meghálálják. Hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak? Úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett. Télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet.
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt, annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény, a világban még van remény, érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Zalder Éva Mária üzen önöknek, az angyalok citeráján. Július 20-a a görög és protestáns naptárban illés napja. A bibliai elbeszélés szerint az ószövetségi prófétát tanítványa Elizeus szeme láttára tüzes szekére ragadta az égbe az Úr. A mennybe távozó, csodatevő palástja Elizeusra maradt, aki ezzel átvette mestere örökét. A történet a vallásos képzőművészet és természetesen az irodalom kedvelt témája, amit a modern művészetek is újra meg újra feldolgoznak. A bibliai illésben és történetében történelmet és mítoszt, és történelem alakító, illetve sorsfordító személyiséget szólaltatnak meg a művészek. Olyan személyiséget, kinek alakja a hajdani, ókori napistenség fogalmával ötvöződik. A hívő zsidók illést a messiás hírnökeként várják vissza. A messiás várás ezáltal életformája lett ennek a közösségnek, mint ahogy a napisten is az volt sok kultúra számára, hiszen ez utóbbi megjelent és távozott, majd pedig visszavárták. Létét az életadó fényhez kapcsolták. Az irodalom a próféta szerepet és a megváltó szerepet választja ki és fogalmazza át meg át számtalanszor. Ami egyházi vonatkozásait illeti, az illéskultusz nem egyenletes. Több középkori misenaptárunkból hiányzik. Ám ugyanakkor a kármelita rend alapítójának, illetve példaképének tekinti. Reményik Sándor erdélyi költő Illés című verse így hangzik. Ez a villámnyoma, a színné égett bús fekete rom. Az ember önmagának követelte, az Isten azt felelte, nem adom, ez itt próféta. Nem fogja látni a letarolt erdőt, rábocsátok egy izzó, tüzes felhőt, magamhoz ragadom. Az ember önmagának követelte, az Isten azt felelte, nem adom. A próféta szerep Ady Endre az Illés szekerén című versében is megjelenik. Ady életét és költészetét 1908 után mély válságok, súlyos ellentmondások jellemezték. Az évenként megjelenő verses kötetek között istenes verseket tartalmazó kötet is napvilágot látott. Ady az Illés szekerén című kötetben rendezte először önálló ciklusba ezeket a verseket. A versek témája az istenkeresés, mely az egyre fokozódó otthontalanságból, illetve elidegenedésből származik. A kötet versei felidézik a gyermekkorát, emlékeit, de egyre többet foglalkoznak a küldetés, illetve a halál tudattal, mely egybefonódik a próféta szereppel. A költő úgy érzi, feladata van, s azt is érzi, ez a feladat áldozatot követel. Az Úr kiválasztottja Illés próféta, akit tüzes szekér röpít a mennybe.

A költő meg nem értett, hiszen az egész magyarság sorsát tudja magáénak. Felelőssége túlmutat saját sorsán, hisz felelősnek érzi magát minden emberért. Ez a szerep azonban a végtelen magányt, a kitaszítottságot jelenti. Ez az ára a kiválasztottságnak. A magyar titkot sokan keresték a pogányság korában, ezzel szemben a próféta üzenete az, hogy a magyar titok nem az őspogányságban, hanem Jézus Krisztusban bontható ki, olyan lehetőségekkel, amelyeket még messze nem használtunk ki. Nem használtunk ki mi emberek. Ugyanis Krisztusban kellene jövőt választanunk, és nem máshol. Kovács Gábor a Táltos és a Próféta című tanulmányában összeköti a magyar titkot a Jelenések könyvéből származó idézettel. A győztesnek elrejtett mannát adok, és egy kis fehér követ adok neki, a kis kőre írva pedig új nevet, melyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. A fehér kövön álló új név a Krisztusban megújult személyiség titka. Közölhetetlen misztérium, mondja a szerző, és ezt a Krisztusban megújult nemzeti jellegre vonatkoztatja. Valósággal létezik egy alakulóban lévő nemzeti jellegünk, szavakban kimondani azonban nagyon nehéz. Ezért van a költészet, hogy kimondja a kimondhatatlant, elmondja az elmondhatatlant. A nyelv, amelyen beszélni édes, a táj, mely ismerős, de sose unt, s lelkünk, örökké magányra éhes, különös, komoly, hideg homlokunk, s dalunk, múltunkról, szomorú, véres, lobbanó szívünk, lobbanó dacunk, hazám, mondja Péter Hidi Gyula Hazám című versében. Petőfi is Arany is megfogalmazza ezt az érzést. Ha hazájukról, nyelvükről beszélgetnek, még akkor is, ha tudják, népük, hazájuk a világ része. Levél a világfán. A magyar fa nem világfa. A magyar fa bár élő, létező, sőt érző teremtmény, csak része ennek. Mécs László, a magyar fa télen. Minden fának más a lombja, másképp hullat szirmot, álmot, másképp ringat madárfészket, s másképp nevet a tavaszi vigalomba. Minden fának más a lombja, más a lelke ágazása, hogyha kínos telek jönnek, s havas terhek, másképp áll a fájdalomba. Halálterhes, havas átok hull az égből, áll a nyárfa kacér karcsú sudárzással, kevés fér rá, lefigymálja a világot. Áll a fűzfa, áll a nyír is, földig hajtja havak terhe, mintha itt vón kitervelve örök óta, tavaszra vár, hogyha sír is. Sötét lelke a fenyőnek, felfog minden hulló átkot, sokat szenved, de a csúcsa csillagvágyón szökken föl az égtetőnek. A magyar fa, az akácfa, széjjel hulló lombbal szenved, kínos ágak megreccsennek, s nem tudod, hogy Isten hí, vagy öklét rázza. Kínos ágak megreccsennek, kietlenül, keserűen, káromlás szól halni vágyás, s kihívóan csusságot mond tűz Istennek. Végig megyek a kocsmákon, halára szánt célok isznak, busa fejük öklön gunnyaszt, kártya járja, kell a bor, jaj,
kell a mákony. Kell a bor és kell a mákony. Halálterhes havak nyomják, varjak ülnek feketében, s úgy könnyeznek. Szegény magyar akácfák.

a világ fa mégis létezik. Krisztus keresztje az. A megfeszített és feltámadt Krisztus sorsa hasonlítható a magyarság sorsához, hisz a krisztusi sorsban a magyarság megtalálja önmagát. Magányossága feloldódik, a magyar titok megdicsőül, mintha Árpádházi Szent Margit legendájában, amelyet olyan szépen verselt meg Ady Endre. Ady Endre, Szent Margit legendája. Vallott nekem a nyulak szigete regék halk éjjén. Íme a titok. Királyi atya klastromba veti legendák szűzét, Fehér Margitot. Álomleány volt, egy folytott sikoly. Ájulva hult egy durva szó miatt, s robogtak a királyi udvaron hajrázó, vad, bozontos férfiak. Nyugatról várt sokáig valakit. Nem vadbajszú, lármás, mokány nagyúr. Dalos, törékeny, halk fiú legyen, asszonyos, kósza, könnyes trubadúr. Már régen várt, s megbénult a szíve. Zúgott a vár, prüszkölő kún lovak hátán érkeztek hegyke magyarok. Ő nem jött, egy csöndes álom. Ő nem járt a Duna táján soha. Egy halk dalú és halk csókú legény, és Jézusnak áldozták Margitot, ki ott halt meg a Mulak szigetén. A magyar önmagára talál a fehér kövön új név áll. Nemzeti jellegünk természet fölötti beteljesedése Krisztusban, s amit Szent Margit döntésében szemlélhetünk, ugyanaz. Ő imádottja bűvöletében bátran mondott nemet királyi és szülői parancsra, mely férjhez akarta kényszeríteni. Margit is meghozta áldozatát, mint mindenki választott, s ez az áldozat nem volt hiába való. A magyar csoda pedig beteljesedik majd egyszer, mint ahogy a magyar titok nyitja, értelmezhető Jézus Krisztus halálában és föltámadásában. Túlzás lenne azt mondani, hogy népünk választott, vagy kiválasztott. Ám az tény, hogy valamire hivatott. Hivatott arra, hogy keresse és megtalálja a szeretetet, s akkor a magyar titok magyar csodává fog nemesülni. Ahogy ez megtörtént Szent Margit, Mártonáron, Bogdánffy Szilárd vértanú püspök esetében is. Baric Lajos, székely szerzetes költő, így fohászkodik Margithoz. Fohász Szent Margithoz. Maros Szent György, 2000. február 7-e. Imádsággal, vezekléssel lettél élő áldozat. Kérjed Istent fenn az égben, szűnjék meg a kárhozat. Víruljon a magyar nemzet, s lelkében a tiszta hit. Szétszórtan is teremje meg a szentség virágat.

Mi pedig addig is várjuk az új magyar csodát, és búcsúzóul idézzük Adit, a próféta költőt. Hírrel hirdessétek, másképpen lesz holnap, másképpen lesz holnap, másképpen lesz végre, új arcok, új szemek kacagnak az égre. Új szelek nyögetik az ős magyar fákat. Várjuk már, várjuk az új magyar csodákat. Vagy bolondok vagyunk, s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik. Úgy legyen. Isten segítsen minket, hogy valóban valóságá váljék a mi nagy magyar hitünk. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráján.

Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Leó pápa Monte Cassinóba látogatott. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról visszatért oda, ahol diákként járt. Antológia jelenik meg a pápa békéről szóló megnyilatkozásaiból. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét.
1: Leó pápa Monte Cassinóban. A vérontás és konfliktusok sújtotta régiók békéért könyörgött. Július 20-án hétfőn délelőtt a Szentatya magánlátogatást tett a Monte Cassinói bencés szerzetesi közösségben és apátságban. 14. Leó imádkozott Szent Benedek sírjánál, majd együtt ebédelt a szerzetesekkel, és visszatért Castel Gandolfóba. A pápa a Szent Benedekhez fordulva a világ békéjéért fohászkodott, amikor július 20-án felkereste a Rómától délre 130 kilométerre található Monte Cassinói bencés közösséget. Az apátságból kitekintve a természet szépségét szemlélte, a több mint 500 méterrel a tengerszint felett található hegyről, és imádkozott Európa társvédő szentjének sírjánál. 14. Leó a bencésrend alapítójára bízta könyörgését, amely a világ vérontás és konfliktusok sújtotta régióiban a békéért szólt, olvasható a Szentszék sajtótermének Telegram csatornáján. Leó pápa ezután együtt ebédelt a helyi bencés közösséggel, a világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói bencés kolostorok után, majd visszatért Castel Gandolfói rezidenciájára, ahol nyári szabadságát tölti. Ezen a napon erősen visszhangzott a 34. Zsoltárból idézett vers: keresd a békét és kövesd azt, amelyet Szent Benedek idézett regulája bevezetőjében, akinek liturgikus emléknapját július 11-én ünnepli az egyház. Ezen a helyen, amelyet a II. Világháború idején porigromboltak, és amely a háborús vértanúság szimbóluma, július 10-én adták át a 2026-os Pacis Nuncius díjat Pierre Battista Pizzaballa bíborosnak, Jeruzsálem latin pátriárkájának. A Monte Cassinói bencés apát Leó pápa látogatásáról. Visszatért oda, ahol diákként járt. Ez egy teljesen váratlan ajándék volt, mivel a látogatás szigorúan magánjellegű volt, ezért arra kértek minket, hogy tartsuk teljesen titokban, nyilatkozta Luca Falica apát a vatikáni médiának. Valójában csak vasárnap erősítették meg, ezért csak néhány órával a Szentatya érkezése előtt tudtam értesíteni a közösséget. Így valóban mindent a nagy egyszerűség és a meghittség jellemzett. A világ legnagyobb és Olaszország második legrégebbi kolostorában, a Santa Scholastica és a Szubiákói kolostor után, a pápának lehetősége volt arra is, hogy ezen a különleges alkalmon vendégeket és turistákat üdvözöljön, számolt be róla a Monte Cassinói apát. Leó pápa elimádkozta a napközi imaórát a szerzetesek közösségével, megtekintette a levéltárat és a könyvtárat, majd együtt ebédelt a bencésekkel, mielőtt visszatért Castel Gandolfóba nyári rezidenciájára. Úgy hiszem, a pápa örült, hogy meglátogathatta ezt a helyet, ahol sok évvel ezelőtt járt, amikor, mint mondta nekem, még diák volt Rómában, osztotta meg az interjúban az apát. Leó pápa a Szent Benedekre bízta a békét, ugyanazon a helyen, ahol Szent 6. Pál pápa 1964-ben imádkozott, amikor odalátogatott, hogy újra felszentelje a székesegyházat a háború alatti elpusztítása után. Montini pápa akkor nyilvánította Szent Benedeket Európa fő védőszentjének, Pacis Nunciusnak, vagyis tanúságtevőnek, a béke hírnökének nevezve őt. Ahogy akkor 6. Pál, és mint a későbbi pápák, 2. János Pál és 16. Benedek, Leó pápa is a béke zarándokaként ment fel Monte Cassinóba, és meggyújthatta azt a béke lámpását is, amelyet maga 6. Pál vitt a bencés apátságba 1964-ben. A békét kérő ima mindennapi elkötelezettsége ezeknek a bencés szerzeteseknek alapítójuk közbenjárása által. Ez különösen igaz ebben a pillanatban, a 2029-es jubileumi évre való 3 éves felkészülés kezdetén, amikor a hagyomány szerint Monte Cassino alapításának 1500. évfordulóját ünneplik majd. Ahogy Dom Fallica apát felidézte, Szent Benedek Krisztus után 529-ben érkezett ide Subiacóból, és az évfordulót már mostantól a béke témájának szóló elmélkedések jellemzik, majd a világosság és a remény témái követik. Apátságunk nagy bejárati kapuján a Pax béke felirat látható, és mindig azt mondom, hogy ez a felirat egyrészt üdvözli a békét azokban, akik felmennek Monte Cassinóba, de üzenetté is válik, amelyet mindenkinek felkínálunk, aki eljön ide, majd hazaindul innen. Nem csak a béke üzenetének befogadásáról van szó, hanem arról is, hogy tanúivá, hirdetőivé váljunk annak, bárhol is éljünk, hangsúlyozta az interjúban a bencés apát. Mindössze 10 nappal ezelőtt Pier Battista Pizzaballa bíboros, Jeruzsálem latin pátriárkája itt kapta meg a Pacis Nuncius díjat, amelyet a jubileumra való felkészülés jegyében adtak át. Egy ilyen helyen békéért imádkozni annyit tesz, mint a II. Világháború bombázásainak sebeire emlékezni. Monte Cassinónak egyedülálló hivatása van arra, hogy a béke jele legyen, pontosan a történelme miatt. A béke emberei építették újjá ezeket a falakat, mondta itt Montini pápa. Ismerve a háború borzalmait, még mélyebben, nagyobb együttérzéssel és irgalommal értjük mindazok szenvedését, akik ma fenyegetettségben és a háború, a konfliktusok szorításában élnek, hangsúlyozta a bencés közösség apátja. Ezért még inkább nem csak az imáinkról van szó, hanem magáról a béke iránti elkötelezettségről is, amelyet elsősorban közösségként igyekszünk megélni, hogy tanúságtételünkkel és imáinkkal sugározzuk azt, magyarázta a Monte Cassinói bencés apát. Megerősítést és bátorítást éreztünk mind szerzetesi, mind tágabb egyházi elkötelezettségünkben, összegezte Fallica apát az interjúban a pápa látogatásának lényegét. A Péter utódjával töltött néhány óra ajándéka most egy olyan küldetéssé válik, amely gyümölcsöt teremhet az egyház és az egész emberiség javára. Monte Cassino története. Szent Benedek a hegy lábánál fekvő ókori Cassinum város akropoliszán telepedett meg 529-ben, Apolló temploma helyén felépítve monostorát. Itt fogalmazta meg reguláját, itt fejezte be földi életét, s követői itt emeltek sírja fölé újra meg újra díszes templomot. A monostort 577-ben a longobárdok rombolták le. A Rómába menekülő szerzetesek révén ekkor indult el a regula és a bencés életforma terjedése egész Európában, 883-ban pedig a szaracénok martalékává lett. Harmadik pusztulását egy földrengés okozta 1349-ben. Végül negyedik lerombolása 1944. februárjában következett be, amikor a délfelől közelítő szövetséges csapatok úgy ítélték meg, mint kiderült tévesen, hogy a hegyre épült monostor az ellenálló német sereg erődítményévé válhat, ezért földig bombázták. 12. Pius hiába igyekezett elkerülni a pusztítást, de legalább a monostor felbecsülhetetlen kincseit sikerült a Vatikán falai között biztonságba helyezni. A romokat a németek immár valóban megszállták, ezért kellett 1944. májusában szövetségesek, köztük lengyelek ezreinek életét áldoznia a hegybevételekor. A háborút követően Monte Cassinót az ahol volt, ahogy volt elve szerint nyomban elkezdték újjáépíteni az olasz állam költségén. A bazilika felszentelését, akár csak a korábbiakét a pápa végezte, 1964. október 24-én.
2: Make me a channel of your peace.
0: Leó pápa. Nem az atomfegyverek, hanem a leszerelés teremti meg a békét. A Vatikáni Könyvkiadó megjelenteti 14. Leó pápa új könyvét, melynek címe Lefegyverzett és lefegyverző, a béke ajándék. Alessandro Banfi gondozta a kötetet, mely az első antológia, ami összegyűjti Leó pápa különféle megszólalásait a béke témájában, megválasztása napjától 2025. május 8-ától kezdve. A könyvhöz a Szent Atya írt előszót. Békesség nektek! Ez volt az első köszöntés, amellyel a feltámadt Jézus apostolaihoz fordult. Ez az első ajándék is, amit a feltámadt Krisztus felajánlott barátainak és az egész világnak. A béke. Az az ajándék azonban nem jó üzlet eredménye volt. A názáreti mester dicsőséges teste a kínszenvedés sebeit viselte magán. Ő keresztül ment, a világ mutatta gyűlöleten, erőszakon, a keresztre feszítésen. Jézus Krisztus igazságtalanságot szenvedett el, lefegyverzett és lefegyverző volt, és feltámadt. Az evangéliumi jó hír beépült és beépül a történelembe, ma épp úgy, mint 2000 évvel ezelőtt. A béke az a nagy vágy, ami sok szívet mozgat, de amit gyakran fenyegetnek, lábbal tipornak, kinevetnek. Ma a Földön 103 állam érintett valamilyen módon a háborúban. Fegyverek dübörögnek és gyilkolnak Ukrajnában, a Közel-Keleten, Szudánban, Myanmarban, Jemenben, Kongóban és sok más helyen. Szeretett elődöm Ferenc pápa alkotta annak idején a darabokban zajló harmadik világháború kifejezést, amivel a második világháború vége óta nem látott, elterjedt konfliktusos helyzetet írta le. Végignézve az ilyen témájú megszólalásaimat, melyeket ebbe az antológiába gyűjtöttek össze, szeretnék néhány szempontot kiemelni, melyek közel állnak a szívemhez, írja az előszóban 14. Leó pápa. Mindenekelőtt a béke felelősség. Ha találkozunk egy problémával, feszültséget élünk meg, vagy sértést szenvedünk el, és az első ösztönös reakciónk az, hogy elítélünk másokat, megvádoljuk őket, egészen addig, hogy el is ítéljük, akkor előbb a közöny, majd a gyűlölet végzetesen kifejlődik körülöttünk. A valóságot lehet olyan módon nézni, ami pusztít, nem pedig épít. A béke viszont nálam kezdődik. Nálunk kezdődik. Szent Ágoston azt mondta, nehéz idők, kemény idők, szerencsétlen idők. Éljetek jól, és a jó élettel megváltoztatjátok az időket. Változtassátok meg az időket, és nem lesz miért panaszkodnotok. Nem kérhetjük a békét a világ hatalmasaitól, ha nem kezdjük el mi élni azt. A hétköznapi kapcsolatainkból kiindulva, a családjainkban, az otthonainkban, városainkban, a munkahelyünkön. A békét apró gesztusokkal építjük, a mosoly ajándékával, egy megbocsátott sértéssel, egy jó szóval. Ezen kívül a békét igazsággal építjük. Még az is, aki háborúzik, azt állítja, hogy a béke nevében cselekszik. Senki nem olyan arcátlan, hogy kijelentse, a háború kedvéért akar háborút. Még a világ hatalmasai is tudják, hogy minden ember igazságosságra vágyik, és békében szeretne élni. Főként a hiroshimai és nagaszaki történtek szörnyű következményei után háborúhoz folyamodni, egyre inkább egy visszaút nélküli kaland, ahogyan azt Szent II. János Pál hangoztatta. Többször felidéztem Szent VI. Pál szívből jövő felhívását, amit az ENSZ közgyűléséhez intézett. Az, ami egyesíti az embereket, állapította meg tiszteletre méltó elődöm, egy megállapodás, amit olyan esküpecsétel meg, aminek meg kell változtatnia a világ jövőjének történetét. Soha többé háborút, soha többé háborút. A béke kell, hogy vezesse a népek és az egész emberiség sorsát. 14. Leó pápa így folytatja az előszót. Főként az atom korában az igazság megállapításának utat kell törnie. Nem az atomfegyverek teremtik a békét, hanem a leszerelés. Ezt az igazságot, mely az elmúlt évtizedekben tisztázottnak tűnt, amikor nukleáris deszkalációnak, csökkenésnek voltunk tanúi, most elhomályosítja a fegyverkezési hajsza, ami ma ijesztő és elborzasztó. Ahogy az énekes dalszerző és költő Bob Dylan írta képletesen az atombombához fordulva egyik költeményében, gyűlöllek, mert az ember csinált téged, és az ember birtokol, és az ember irányít. Az egyház ma alázatosan mindenki figyelmébe ajánl egy kérdést. Továbbra is az emberi fajnak kell laknia a földet? A kibernetikai uralom és a globális újrafegyverkezés kombinációja arra indít, hogy komolyan feltegyük ezt a kérdést. A béke tanúkat keres. Ez az antológia sok arc erején keresztül teszi ezt. A személyek, akikről itt szó van, köztük Boldog Floribert Vanacsui, Isten szolgái Giorgio Lapira és Dorothy Day, annak a sok férfinak és nőnek a mintapéldái, akik inkább a békét választották, legyőzték a korrupció kísértését, a szegények segítségére siettek, a diplomáciát részesítették előnyben. Az ismert férfiak és nők mellett a békét nem híres főszereplők is megtestesítik, akik követték saját lelkiismeretüket. Már előfordult a történelemben, hogy közel álltunk egy atomkatasztrófához. A krónikák szerint egyetlen ember, Stanislav Petrov, szovjet tiszt döntése járult hozzá egy lehetséges globális atomháború elkerüléséhez. 1983. szeptember 26-a volt, amikor a Moszkva környéki bunker radarja, ahol Petrov őrszolgálatban volt, több interkontinentális ballisztikus rakéta kilövését észlelte az Egyesült Államokból a Szovjetunió irányába. Azonban a szovjet lokalizációs műholdrendszer hibájáról volt szó. Petrov a parancsnak ellenszegülve úgy döntött, hogy nem jelenti az állítólagos támadást. Tette ezt annak a lelkiismeretével, aki tudta, hogy az az egyszerű gesztus milliók halálát okozhatta volna. Egy olyan világ, ahol a gépek legyenek bármilyen kifinomultak és gyorsabbak nálunk, ők döntenek ártatlan emberek bombázásáról, tényleg félelmetes volna. Egyetlen ember lelkiismerete az egész világgal felérhet, folytatta előszavát 14. Leó pápa. Végül pedig a békének reményre van szüksége. Az egyház továbbra is hirdetni fogja a tevékeny szeretetet minden férfinak és nőnek. És ha van valami, amit a világ ma keres, akkor az azt hiszem a remény üzenete a jövőre. Reménnyel tekintünk a holnap elé, mivel Jézus üzenetében találtuk meg az egyedüli forrást. Mert Krisztus tanítása ez. A jótékonyság, a szeretet, életünk odaadása másokért legyőzi a halált, az elszigeteltséget, az erőszakot. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen, mondja Jézus. Aki félő, hogy a csüggedés kísértésébe esik a világban zajló sok háború láttán, annak a figyelmébe ajánlom azt a felhívást, amit már 11. Pius kiterjesztett az egész egyházra. Adjunk hálát Istennek, amiért nehéz időkben kell élnünk. Most senkinek nem megengedett, hogy középszerű legyen. Isten vezessen minket az erőszakmentesség útjain. A hívők és a jó akaratú emberek soha ne szűnjenek meg a béke építőiként munkálkodni. Minden egyes ember tegye a békét személyes ügyévé, zárja előszavát 14. Leó pápa.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióval köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel 3 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Kezdődnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse. Az

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér, első szentitka, akit érettünk vére, aki érettünk vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett. Az

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: Hosszán, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Jan, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk,

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér, második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szült egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostor csapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostor csapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostor csapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: Szól, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszony.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: atyáján, amen.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszár jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban.

0: Mariától. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Koráján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Mariam, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk.

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tőzsel koronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Köszönöm.

0: Isten, üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Az

0: minden dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdezz, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Azt

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta. Az

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss

0: szorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szent titka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghaj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
2: Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: uraján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: szolgáljan. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Uram, irgalmazz nekünk.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Az érettségi közelettével nem tudtam eldönteni, hogy tanító leszek, orvos vagy zenész. Ezért fölkerestem az akkori plébánosunkat, és beszéltem neki a kérdéseimről, segítsen fölismerni helyemet az Isten tervében. Ő akkor azt tanácsolta, hogy sokat imádkozzak a Szentlélekhez. Én ezt a tanácsát megfogadtam, de ugyanakkor én magam is nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan fogja a Szentlélek tudtomra adni, mivel elég reális embernek tartom magamat. Teltek a napok, teltek a hetek, úgy tűnt, hogy semmi sem történik. Egyik nap, és attól fogva napi szinten azt éreztem, hogy események, élethelyzetek, az emberek, feladatok, amelyekkel találkoztam, ez mind-mind arra mutatott, hogy Isten hív az ő szolgálatára. Én magamban úgy elmondtam, hogy ha ez fog történni, akkor ez azt jelenti, hogy papságra hív az Isten, és akkor az történt. Gondoltam, hát jó van, 50-50%, valamire meg kellett történni. Legközelebb újból ez még ismétlődött. Ha ez történik, akkor igen, ha ez, akkor nem. És újból az történt. És ez folyamatosan, talán 20-szor is megtörtént. Isten fölhasználta a helyzeteket, fölhasználta az embereket, ők voltak eszközök az Isten kezében, hogy fölismerjem, hol a helyem az ő tervében. A pap tanítóhivatalt ellátja, akár hittanórákon, vagy akár most itt a rádióban, hasonlóképpen, ha nem is testi, de lelki orvosnak lehet tekinteni a papot, mivel szerettem a zenét, az egyházi zenét is, meg az éneket is, valamilyen módon mégiscsak mind a három összekapcsolódott a papi hivatásban.
1: Lépes Lóránd atyának, a Felvidéki Mária Rádió műsorigazgatójának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben. Mária Rádió.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Krisztus békessége uralkodjon a szívetekben. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárukkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek.

dicsért a Sika Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézésünkben tovább megyünk, a hit indító okairól beszélünk. Arról ott maradtunk el, hogy a keresztény hit indító okai, különösen a csodák és jövendőlések, ugyanis ezek biztosítanak teljesen a hit igazságok isteni eredetéről. Minden esetre Isten igaz mondása is elégséges indító oka hitünknek. Az isteni kinyilatkoztatásokat ugyanis azért hisszük, mivel tudjuk, hogy Isten igazmondó, tehát se nem tévedhet, sem tévedésbe nem ejthet. Azonban okosan senki nem hihet el valamilyen igazságot mindaddig, míg egészen nem bizonyos ezen igazságnak isteni eredetéről. Azért azok a tények, amelyekkel Isten bebizonyítja, hogy ő valóban szólt, reánk emberekre nézve hitünknek fontosabb és elengedhetetlenül szükséges indító okai. Mivel az apostolok Krisztus Urunknak sok csodatételét saját szemükkel látták, és Krisztusnak és a profétáknak sok jövendőlését saját szemükkel látták beteljesedni, minden habozás nélkül hittek az utolsó vacsorán ne szavaknak, ez az én testem, ez az én vérem. Pünkösd ünnepén a nyelvek csodája 3000 embert indított a keresztény hit elfogadására. A templom ajtajánál tett csoda ismét más 2000-et. Az apostolok sok csodája, amelyekkel Isten az ő szavaikat megerősítette, indította a pogányukat a keresztény vallás elfogadására. Szent Pál apostolt semmi egyéb nem indította megfékezésre, mint a damaszkuszi csoda, illetve megtérésre, mint a damaszkuszi csoda. Konstantin császárt az égen fénylő kereszt. Sokat indította hitre, vagy erősített meg abban az, hogy a 70. évben teljesedni látták Krisztus Urunknak Jeruzsálem elpusztulásáról szóló jövendőlését. Továbbá az, hogy a 361. évben a jeruzsálemi templom építés csodálatos meghiúsulásából ismét de egy másik jövendőlés igazságát ismerték fel. Vannak még a hitre indító más okok is, mint például a vértanúk álhatatossága és nagy száma, a keresztény vallás csodálatos elterjedése és szilárd fennállása. Az egyház 4 ismertető jele. Már az egyház magában véve is hatalmas és állandó indító oka a hitnek. Gondoljunk annak fennállására és felvirágzására, minden üldözés dacára. Nem minden embert ugyanaz az indító ok késztet, buzdít a hit elfogadására. Az egyiket onnillik, például a vértanúk állhatatossága indítja arra, a másikat a hit hirdetőjének fedhetetlen és szent élete, ezt valamely csoda, amaz pedig a büntetés, amely az egyház üldözőjét utoléri, mondja Szent Ágoston. Legtöbb csoda a kereszténység első idejében történt, mert akkor a csodák a hit elterjedésére szükségesek voltak. A Jóisten a kertészhez hasonlít, aki a növényeket mindaddig öntözgeti, amíg csak kicsinyek. Mindaddig, míg az egyház kicsiny volt, csodákkal öntözgette azt Isten. Ha valaki tagadni akarná az apostolok által művelt csodákat, úgy a legnagyobb csoda éppen az volna, hogy a világ csodák nélkül hitt és fogadta el a kereszténységet. Csodáknak nevezzük olyan rendkívüli eseményeket, amelyek természeti erők segítségével nem jöhetnek létre, hanem csupán egy felsőbb hatalomtól származhatnak. Rendkívüli dolog az, ami csodálkozással tölt el bennünket, mert azt még nem láttuk, nem hallottuk, és talán megmagyarázni sem tudjuk. Aki életében még vasútat, gőzhajót nem látott, csodálkozik, ha ezek a dolgok elébe kerülnek. Sokszor rendkívüliek, egyes természeti tünemények, például a sarki fény, nap, holdfogyatkozás, üstökös hulló csillagok, vagy akár a szivárvány is. Azonban az ilyen rendkívüli tünemények nem csodák, habár azok megpillantására csodálkozva kiáltunk is fel. Az ilyen tünemények ugyanis természetes úton a természeti erők segítségével magyarázhatók. Csupán azokat a rendkívüli eseményeket nevezzük csodáknak,
amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem jöhetnek létre. Például a halott feltámasztás a csoda, mert itt egyrészt a rendestől egészen eltérő, tehát rendkívüli dolog történik, másrészt a világ valamennyi tudósa és művésze sem tud az előttünk ismeretes természeti erőkkel halottat megeleveníteni. Itt tehát minden esetre felsőbb erő lépett közbe. A csodák, kivételek, rendkívüli jelenségek a természet rendes menetében, a természeti törvényekkel ellenkezni látszanak. Tényleg azonban nem úgy van, a természeti törvények tudnélik működnek ugyan. Működésüket azonban egy közbelépő magasabb erő megakadályozza. Ha a földre eső könyvet kezemben tartja, ez a természeti törvényt még nem semmisíti meg. És hasonló történik a csodáknál. Csak hogy itt a közbelépő erőt nem látjuk. Vannak nagyobb és egyszerűbb csodák. Továbbá vannak látszólagos csodák is, amelyek igazi csodaszámba nem jönnek. Nagyobb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek természeti erők segítségével egyáltalán nem hozhatók létre. Például a halott feltámasztása, a holttestnek állandó éppen maradása és hajlékonysága. Egyszerűbb csodák az olyan rendkívüli események, amelyek a természeti erőket nem múlják ugyan felül, azonban a természet rendes menetében mégsem szoktak létrejönni, hanem csak felsőbb isteni erő beavatkozására. Egyszerű csoda például a betegek meggyógyítása, csupán szóval valamely idegen nyelvnek hirtelen tudása. Látszólagos csodák az olyan rendkívüli események, amelyeket a gonosz szellem a természeti erők segítségével oly ügyes módon hoz létre, hogy azok érzékeinket tévedésbe ejtik. Azt hisszük, hogy valahol van valami, ami a valóságban nincs ott. A látszólagos csodák a szemfényvesztők bűvészetéhez, kardok elnyeléséhez, pénzdarabok kiköpéséhez, stb. Hasonlítanak, csak hogy a gonosz szellemek képessége és ügyessége a szemfényvesztőkét messze felülmúlja. És ilyen csodákat vittek végbe a gonosz szellem segítségével már Egyiptom bűvészei, akik Mózes csodáit utánozták, továbbá Simon, a bűbájos, a természeti erők segítségével az Antikrisztus is fog látszólagos csodákat végbevinni. Éppen így lehet és kell a pogányok áldozatok eltűnését, vagy pedig Ifigéniának szarvassá változását, stb. Megmagyarázni. Igazi csodákat csupán saját dicsőségére és az igazság bebizonyítására enged meg az Isten. Nevezetesen Isten a következő okokból szokott csodát megengedni. Hogy saját jóságát és igazságoságát kimutassa, és hogy tanúskodjék, miszerint valaki Isten küldöttje, és szavai hitelre érdemesek, harmadszor pedig, hogy egy megholtnak életszentségét igazolja, hamisság megerősítésére azonban sosem enged meg csodát az Isten. Erről egy szép dal után maradjanak továbbra is velünk.

drága jó Istenem, segítsd tiszta lelkem, kérlek, hogy fohászom meghallgatást nyerjen. Engedd, hogy a hitünk, mint a mag, kikeljen. Engedd, hogy a lelkünk szeretettel teljen. Engedd színes álmunk valósággá válni. A béke madarát a vállunkra szállni. Az emberek lelke tisztuljon meg szépen, ragyogjon a jóság az ébredők szívében. Szeretetet szórjunk az éhező világra. Szívünk hangolódjon, köszönő imára. Add, Uram, hogy kapjak hitet, bátorságot. Szeretettel teremts egy boldogabb világot.

amikor Isten csodával, tehát egész rendkívüli módon nyúl bele a természet rendes menetébe, akkor mindig valamely főben járó indoknak kell fennforognia. Isten valami különösen fontos dologra akarja ezáltal felhívni az emberek figyelmét. Nevezetesen vagy azt akarja kézzelfoghatóan bebizonyítani, hogy ő a természet ura, valóban létezik, és neki hatalma van a természet fölött is, tehát a hitet akarja erősíteni, vagy pedig tanúbizonságot akar tenni valami mellett. Minden okmányt, például az iskolai bizonyítványokat pecséttel lát el a kiállító hatóság. Ez igaz.

Istennek igazságát bizonyítja. Amikor Isten Mózest a fáraóhoz és a zsidó néphez küldötte, hatalmat adott neki bizonyos csodák művelésére. Csodákat műveltek a proféták, Krisztus és az apostolok is. Krisztus gyakran hivatkozott is csodáira, hogy Isteni küldetését bizonyítsa. A francia direktórium egyik tagja, Le Pau, sok fejtörés után az ember szeretet új vallását gondolta ki, azonban senkit nem tudott annak megnyerni. És egy híres államférfiú előtt panaszkodott is a sikertelenség miatt. És ez találóan így felelt. Nem lep meg, hogy nem boldogul. Ha célt akar elérni, akkor tegyen csodákat. Gyógyítson betegeket, támaszon halottakat, azután feszítesse magát keresztre, halljon meg és harmadnapra támadjon fel. Az új vallás alapító lehorgasztott fejjel távozott. Igen, csodák kellenek az Isten küldötteinek igazolására. Az igaz egyházat is csodákkal igazolja Isten. Sokszor csodákkal erősíti meg Isten a megholt emberek életszentségét. És a végből történtek csodák, a szentek sírjainál is, például Ildés sírjánál, király könyvében beszéltünk róla, a szentek testein, amelyek például éppen maradtak, továbbá a szentek segítségül hívására is. Az egyház mindegyik boldog avatásánál legalábbis 2-3 csodát kíván, amelyek az illető halála után az ő szószólására történtek. A szenti avatásnál új 2-3 csodát kíván az egyház. Sohasem engedi azonban Isten, hogy hamisság mellett történjenek csodák. Az igazi csodák ugyanis mindenkor az isteni működésnek és az igazságnak a bizonyítékai. Ha az ördögnek hatalma volna ilyeneket művelni, akkor Isten a tévedés megerősítését engedné meg, amit azonban az ő jósága mellett nem lehet feltételezni. Minden esetre megengedi Isten, hogy a gonosz szellemek vagy gonosz emberek műveljenek látszólagos csodákat. Ezek Isten igazságoságának következményei és a hitetlenség megbüntetésére történnek. Az igazaknak azonban Isten kegyelmet ad a csalás felismerésére. Ördögi eredetűek, tehát látszólagos csodák, azon csodák, amelyek nem tartósak, tehát beteggyógyítások, amelyek nem tartanak soká, amelyek sem a lélekre, sem a testre nem hasznosak, amelyek nem a hitnek és a jó erkölcsöknek megerősítésére történnek, vagy pedig amelyeket esztelen és értelmetlen szertartások közben visznek végbe. Mint hogy minden csoda Isten dicsőségét és a lélek üdvösségét szolgálja, azért Isten sohasem művelhet csodát az emberi kíváncsiság kielégítésére, vagy csak azért, hogy bámulatba helytsen. Ezt látjuk Jézus Krisztus magatartásából is Heródes előtt, aki szeretett volna csodáját látni Krisztustól, de nem láthatott. Tehát Isten a csodát rendesen valamely teremtmény útján viszi végbe, néha méltatlan teremtmény útján is. Csak Isten művelhet csodát, teremtmények csak abban az esetben, ha Isten nekik erőt ad arra. A szentet is, mikor mindenkor Isten erejével, nevében a szentek is akkor tettek csodákat, csupán Krisztus Urunk művelte saját nevében a csodáit. A csodák adományát érdemre való tekintet nélkül, azért tehát a mások üdvének céljából méltatlan emberek is elnyerik. A csodatevés tehát még nem jele a szentségnek. Az ördög is művelhet igaz csodákat, ha Isten őt használja fel a gonoszak megbüntetésére. Így például az egyiptomi csodáknál. Ilyen esetben az ördög csodái is az igazság bebizonyítására szolgálnak, és nem kell mindjárt csodára is, Isten minden hatóságára gondolni, hogyha valamely dolgot természetes úton is meg lehet fejteni. Innen folytatjuk, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hiszem, aranyosi Ervin. Hiszem, minden lélek, ki eljön a földre, hibátlan és tiszta. Tanulni akar. Úgy érzi, hogy mástól kaphat csak erőre, s falakat kell bontson, ami eltakar. Mindannyiunk szíve szeretetre éhes, és hogy megszerezzük, bármit megteszünk. Erősítjük szívünk, s ha már harcra képes, mindent, mire vágyunk, mástól elveszünk. Ám tudd, a szeretet különleges jószág. Másoktól elvenni csak úgy nem lehet. Jó lenne, ha látnánk mi is a valóság, mi késztet hibára érző lelkeket. Hiszen szeretetet senki nem kap pénzért, s adni is csak szívből tisztán adható. Ám ha adni akarsz, pusztán csak a létért, visszaáramlik majd ebben az a jó. Meg kéne csak értsük, egyek vagyunk mind-mind, egy kirakós játék szép darabjai, akik társaikat játéknak tekintik, s maguk is egy játék vétlen rabjai. Ám a szabályokat mások találták ki, s rosszul is tanítják. Ettől szenvedünk. Azt tanítják nekünk, hogy uralhat bárki, s mi csak szerencsétlen bábok lehetünk. Ha megtanulnánk szeretetet adni, nem vétenénk többé annyi sok hibát. Ha nem akarnánk a versenyben maradni, nem okoznánk többé fájó galibát. Nem mérnénk magunkat egyre másra máshoz. Csak a jó érzésre figyelne szívünk. Visszatérnénk végre teremtőnk szavához, s megkérdőjeleznénk, amikben hiszünk. Ha a többi lényért élne csak az ember, s képes lenne fogni a mások kezét, ha emelni tudna szívvel, szeretettel, és ezért használná a tudós eszét. Apránként feladnánk számtalan hibánkat, s jót látnánk másokban, és szerethetőt. Megértenénk mindazt, ami fájjon ránk hat, s végre tisztán állnánk Istenünk előtt. Hol a hiba bennünk? Hogy javíthatnánk ki? Mit kellene tennünk, hogy létünk szebb legyen? Tapasztalatunkat át kéne formálni, hogy ne bántson senki, és boldoggá tegyen. Bocsássuk meg végre, amit elkövettünk. Próbáljuk meg jobban, szívből, igazán. Csupán az volt a baj, hogy rosszul szerettünk. Tanuljunk szeretni, és jobb lesz talán.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szent Mária Magdolna, bűnbánó. Született Betániában, Júdeában, 10 körül. A latin egyház hagyományában, a liturgiában, a legendákban, a művészetben és a népi ájtatosságokban Mária Magdolna alakja egybeolvadt Betániai Máriáival, Márta és Lázár húgáival, valamint a névtelen, rossz hírű nőjével. Az újszövetségi kutatások már elég régen igazolták a keleti egyházat, ahol megkülönböztetik a három nőt. És Betánia Máriát, valamint Mária Magdolnát külön-külön tisztelik. Mária Magdolna Krisztus után 10 körül született, és 60 körül halt meg Galliában, Marszília közelében. Hiteles alakját a róla kialakult népies kép eléggé eltorzította, de talán nem annyira, hogy meg ne kísérelhetnénk újra megrajzolni. Kettős neve igazában annyit jelent. Magdalai Mária. Magdala sózott haláról híres halászati központ volt a genezáreti tó nyugati partján. Nem tudjuk, hogy Jézus, aki az északi parton kedves városában, Kafarnaumban szeretett tartózkodni, járt-e valamikor Mária városában, Magdalában. Az evangéliumok, az ördögűzések és gyógyítások leírása során nem tudósítanak arról, hogy ez a nehéz sorsú magdalai asszony miként találkozott a názáreti Jézussal. Csak Lukács egy rövid utalásából és Márk egyik megjegyzéséből tudjuk, hogy Jézus 7 ördögöt űzött ki belőle. A Biblia nyelvében a 7 meghatározatlan, de mindenképp nagy számra utal, s legtöbbször a teljességet, a totalitást érzékelteti. Mária Magdolna tehát, ez a rövid utalásnak a hírértéke, egészen megszállott volt. Teljesen eluralkodott rajta a gonoszság, a sötétség. De Jézus tanítása szerint a gonoszságért és a sötétségért nem lehet egyszerűen csak a sátánt felelőssé tenni. A szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a káromlás. Máté 15:19. Mária Magdolna tehát egészen kézzelfogható módon tapasztalhatta, hogy Isten a szívünkben fia Jézus Krisztus által megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, és miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, és feloldotta az önző vágyak és szenvedélyek köteléke alól, meghívta, hogy szegődjön a nyomába. Ezután bejárta a városokat és falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 12 és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított. Mária melléknevén Magdalai, akiből 7 ördög ment ki. Johanna, Heródes intézőjének, kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik a vagyonukból gondoskodtak róla. Mária Magdolna tehát egy volt azok közül az asszonyok közül, akiket a mester arra méltatott, hogy közelről hallgassák tanítását, és a Golgotára is elkísérjék, amikor a tanítványok János kivételével elfutottak. Ezek az asszonyok haláláig hűek maradtak mesterükhöz, aki őket, nem törődve az akkori felfogással, amely a nőket szellemileg és erkölcsileg egyaránt alacsonyabb rendűnek tekintette, emberszámba vette és becsülte, befogadta. Sőt, hűségük a halálán túl is töretlen maradt. Ahányszor csak említik nevüket az evangéliumok, Mária Magdolna mindig az első helyen szerepel. Ez minden bizonnyal hozzájárul ahhoz, hogy már az új szövetség keletkezése idején legenda szövődjék Mária Magdolna alakja köré. Márk evangéliumában olvassuk a szenvedés történetben, a Jézus haláláról és a százados hitvallásáról szóló rész után. Asszonyok is álltak ott, és messziről nézték, mi történik. Köztük volt Mária Magdolna, Mária az ifjabb Jakab és József anyja, és Szalomé. Ezek már Galileában is vele tartottak, és a szolgálatára voltak. Rajtuk kívül még többen is jelen voltak, akik vele együtt mentek fel Jeruzsálembe. A két Mária mindvégig kitartott Jézus mellett. Egész estig ott maradtak keresztje közelében. S jelen voltak akkor is, amikor arimateai József levette Jézus holttestét a keresztről. Gyolcsba göngyölte, és sziklába vágy sírboltba helyezte. Mária Magdolna és Mária József anyja megfigyelték, hogy hova temette. Amikor a szombat elmúlt, a hét első napján, kora reggel kimentek a sírhoz. Mégpedig azzal a céllal, hogy a drága holttestet bebalzsamozzák. Kedves halottuk miatti szomorúságok érthetővé teszi, hogy az üres sír megzavarta az asszonyokat. S bár az angyal bátorította őket, és a feltámadást adta nekik tudtul, félelem és szorongás vett rajtuk erőt. Jézus elsőként Péternek, az egyház szikla alapjának jelent meg. De az ős egyházban az asszonyok kezeskedtek róla, hogy az Úr valóban feltámadt. Mégpedig test szerint, s ez a hittel tanúsított esemény azóta is minden idő kritikáját kiállta. Szent János szerint Mária Magdolna külön is tanúja volt a feltámadásnak. A történet, amelynek köszönhetően Mária Magdolna alakja oly kedvessé vált a keresztények számára, ez. Mária ott állt a sír előtt, és sírt. Amint így sírdogált, egyszer csak benézett a sírba. Látta, hogy ott, ahol Jézus teste volt, két fehér ruhában öltözött angyal ül. Az egyik fejtől, a másik lábtól. Megszólították. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték uramat, s nem tudom, hová tették. E szavakkal hátrafordult, s látta Jézust, de nem tudta róla, hogy ő az. Jézus megkérdezte. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Abban a hiszemben, hogy a kertész áll mögötte, így felelt neki. Uram, ha te vitted el, mondd meg. Mondd meg, hová tetted, hogy elvihessem magammal. Jézus most néven szólította. Mária. Erre megfordult, s csak annyit mondott. Rabboni. Ami annyit jelent. Mester. Jézus ezt mondta neki. Engedj. Még nem mentem föl az atyámhoz. Inkább menj a testvéreimhez, és vidd nekik hírül. Fölmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez. Mária Magdolna ment, és hírül adta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és ezt mondta nekem. János 20:11-18. János evangéliumában Mária Magdolnát, akit kiszabadított a gonosz hatalmából, az Úr arra választotta ki, hogy megvigye az apostoloknak a feltámadás örömhírét. Az apostoloknak, akik még mindig nem akarták érteni az írásokat. Ezért kapta Magdolna az apostolok apostola nevet.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Hogyha mindig szaladsz, nem találkozol majd senkivel. És ami még rosszabb, nem találkozol majd önmagaddal sem. Mondta Michel Quist.

őskezdet óta jár földünk felett. Sebesen zúgó szélnek zendülése, örök tisztító égi lehelet. Kastélyok s viskók közt megy zúgva át, megzörgeti a bűnök lakhelyének hazugság függöny fette ablakát. Alan terjengő püstöt szerte őz, s haldokló hambas oltári parázson színaranyfényű lángra kap a tűz. Az érkezése útja mély titok. De szól, sasszárnyam tollain emelve az égbe jutnak halk imáitok. Száll, zendül, zúg, és nem pihenhet el, míg minden juhot amaz egy akolba, az egy pásztorhoz össze nem terel.

szólít a dallam. Jöjj, égi tűz! Hintsd ránk a fényt, ami bűnt előz. Úgy kell ma nekünk a drága láng, baj verte híveit szánva szánt. Jöjj, drága szentélek, adj új erőt, nélküled bús és szegény a föld. Ha szólít az ének, száj, szent galamb, elnémul most minden földi hang, tárt szívvel várunk, költöz belénk, add vissza nekünk a szép reményt. Te nélküled létünk a porba hull, általad győzünk. Te légy az Úr.

Pünkösd előtt, sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünköst utánba érni. S pünköst után szent égi erőt vetten, pünköst után lélekkel telítetten, pünköst után bátor tanúvá lenni, pünköst után szolgálni, égni, tenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye, pünkösd előtt ígéretek zenéje, pünkösd előtt esedezés, esengés, pünkösd előtt halk hajnali derengés, pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, pünkösd előtt koldus szív tárulása. Csendesen várni, várni, hinni, kérni, aztán boldog pünkösd utánban érni, s pünkösd után szent égi erőt vetten, pünkösd után lélekkel telítetten, pünkösd után e bátor tanúvá lenni, pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni, és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és pünkösd után adni, adni, adni.

Lesz még egyszer ünnep a világon. Zeng szó költő és visszhangzik szabad. Lesz virág a fán, gyümölcs az ágon. S nép erényben boldog és szabad. Most nem az, nem. Élvén is halottan, bűn fertőjében tengleng itt a nép, az Istentől sújtva elhagyottan, mert elhagyta áldó Istenét. Adtan nyomt fel sírok lomha zárja, ti proféták, ne aludjatok, míg hajnal jő a vak éjszakára. Hadd harsogjon bátor ajkatok, száraz csontok szerte szét hevernek, álljatok meg a csontok felett. Ha ti szóltok, mind életre kelnek, s lelket lelnek ők halál helyett. Telve hittel s lélektől felkelve, keljetek fel szent apostolok. Ha megoldódik mozgalom tűznyelve, millió szív újra égni fog. Égni, forron, és lángolni hűen. Uram, Uram, a te szent oltáridért, és nem csüked el kicsinyhítően, ha kemény harc próbál és kísért. Jöjj magad, jöjj, s alkos új világot, ó, te tövis koronás király. Áldott a szív, sírjáiglan áldott, hol jó lelked hűszállást talál. Te mosod meg tiszta hófehérre bűnszennyétől a szegény szívet. Tévelygőnek te mutatsz az égre, s meggyógyítod ki hozzád siet. Jöjj, ó Jézus! Porba hullva kérünk, jöjj és gyógyíts, mert a világ beteg. Hogyha nem te vagy a mi vezérünk, elfogy a hit és a szeretet. Elfogy minden. Áldás, üdv, béke. Síron innen és túl a síron, ó, ihles meg szent idők emléke. S őj pünkösdöt, ó, hívő Sion.

Gyenge női szívbe, mint az erő lángja, kereső lélekbe, mint lobogó fákja. Kedvesség és jóság langyos fuvalmával, a szelid megváltó gyöngét uralmával. Jöjj el, szent lélek! Kis gyermeki szívbe, mint a csengő ének, ártatlan lélekbe, mint a vidám élet. Ezüst kacagással, angyal seregekkel, atyai mosolyjal, igaz szeretettel. Jöjj el, szent lélek! Családi tűzhelyre, mint a hit szikrája, békesség, boldogság borúván így rája. Magas palotáknak fényes nagy termébe, kicsi házikóknak virágos csendjébe. Jöjj el, szent lélek! Szomorú özvegyhez, mint a remény napja, éhező árvákhoz, mint az árvák atya. Könnyek törlésére, orvosság adásra, testvéri szent csókra és vigasztalásra. Jöjj el, szent lélek! Bűnnek tengerében hánykodó habokra, minden nemzetekre, kicsikre, nagyokra. Hitnek sugarával, Jézus szerelmével, az örök atyának örök kegyelmével. Jöjj el, szent lélek!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. A mikrofonnál
1: Balzsóka
0: és Görgényi Tünde. Kedves Mária Rádió hallgatók, július 12-én, vasárnap délben Leó pápa ismét elimádkozta a déli urangyalaimát, de nem a Szent Péter térről, hanem a Castel Gandolfo-i Piazza della Libertà nevű térről, az ott összegyűlt hívőkkel, zarándokokkal. Röviden beszélt a nap evangéliumáról, a magvetőről szóló példabeszédről, amely alapján arra emlékeztetett minnyájunkat, hogy Isten fáradhatatlanul veti igéinek magját az emberi szívekbe. Ő bízik abban, hogy kegyelme a legkeményebb szívet is képes termékenyé tenni, érző szívvé tenni. A következő percekben a Szent Atya szavait Pál Zsóka tolmácsolásában hallják.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nővéreim, jó napot és szép vasárnapot kívánok mindenkinek!
2: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta.
1: A mai liturgiában Máté evangéliumából a magvetőről szóló példabeszédet halljuk, amely azt a nagy lelkűséget és bizalmat mutatja be, amellyel Isten az ő igéjét a szívünkbe veti, és erejét belénk önti. Maga Jézus a testélet és életét üdvösségünkért adó ige, az a mag, amelyet az Atya továbbra is elvet a világban, hogy meghalva bőséges termést hozzon. Igaz, hogy olykor kemény és nem fogékony talajra talál bennünk, máskor figyelmetlenre, amely olyan, mint a letaposott ösvény, a köves föld vagy a tövises bozót. De vannak pillanatok, amikor befogadó és termékeny földre lel, és ekkor a szeretet olyan csodái indulnak el, amelyek képesek mindent megváltoztatni, amint ezt bizonyára mi magunk is megtapasztaltuk életünkben. Ezért az Atya nem szűnik megvetni, mert tudja, hogy szeretetének ereje erősebb a mi gyöngeségünknél. Aranyszájú Szent János Isten igéjének magjáról szólva ezt mondja. Hogyan lehet észszerű azt tövisek közé, köves földre vagy az útra vetni? A vetőmag és a szántóföld esetében ez nem volna észszerű. A lelkek és a tanítások esetében azonban igen dicséretes. Isten kezében lehetséges, hogy a köves hely átalakuljon és termékeny földé váljon, hogy az út többé ne legyen letaposott és minden járókelőnek kiszolgáltatott, hanem jó termőföld legyen, hogy a tövisek eltűnjenek, és a magvak teljes biztonságban növekedjenek. Isten irántunk tanúsított nagy lelkűsége nem naív, hanem bölcs. Meglátja bennünk a jó lehetőségét, amelyről olykor mi magunk sem tudunk. Ezért az Úr, aki jobban ismeri szívünk talaját, mint mi magunk, nem szűnik meghinni bennünk, abban, akik vagyunk, és abban, akivé napról napra válhatunk, a hittel rábízzuk magunkat. Így a mag bőkezű és bizalommal teli vetésből, valamint annak alázatos és készséges befogadásából a Szentlélek gyümölcsei teremnek meg, és áradnak szét bennünk, melyek Szent Pál tanítása szerint szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Mennyire szüksége van világunknak ezekre a gyümölcsökre, hogy betöltsék és átalakítsák. Törekedjünk tehát arra, hogy különösen ezekben, a szabadsággal töltött napokban időt szánjunk arra, hogy Isten igéjét hallgassuk, olvassuk, elmékedjünk róla, és a pihenés, valamint az egészséges kikapcsolódás mellett az elcsendesedésre és az imádságra is jusson elegendő idő. Testben és lélekben megújulva térünk majd vissza megszokott elfoglaltságainkhoz, készen arra, hogy hirdessük az evangélium örömhírét, és közreműködjön Isten országának növekedésében. Segítsen bennünket ebben Mária, az apostolok királynője és az evangelizáció csillaga.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért mai adásunkba. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúznak Önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Ott sűrűködve burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi

0: Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben,

Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet.